0: Alpini strand, Velence északi strand, Velence korzói szabad strand, Velence Resortes Spa strandra, valamint a Dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandra. A fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják majd. Velence önkormányzata közölte, hogy 3 a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Egy hét alatt csak nem 6 fokot hűlt a Balaton vize, míg múlt hétvégén 26, szombat reggel már csak 20 fok volt a víz hőmérséklete, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a jövő heti kánikulában ismét gyors melegedés várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hogy mennyire színház az egész világ a mai napig, és mennyi ez az ősi igazság, mennyire él napjainkban, és ezt Német Kristóf, bocsánat, el fogja nekünk mondani, akinek nagyon örülök, már rég találkoztunk, Kristóf.
2: Szervusz, és köszönöm szépen a kedves meghívást. Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval ami az igazság.
1: Tehát elég a színpadon.
2: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, mert az hamar kiderül.
1: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház. Szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
2: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk
1: elő. Ami már bizonyított,
2: igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, hogy picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. No szóval, miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi Nyári Játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a cím, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen. Ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-ben repülünk vissza, tehát a második világháború történelmi ideibe, időjébe. Az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom, vissza, és zajlik a második világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött. Közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború. Nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető.
1: Örök témák.
2: Az örök témák. És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi ezt szerepnek, tehát pont erről beszél, hát nem szerepként kéne megélni az életet, hanem a lelkész feleségeként viselkedni ahhoz méltóan, de itt egy valóságos szerelemről van szó, tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már egy jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. És ő nagyon-nagyon fontos színházigazgatóként.
3: Széchenyi,
2: ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
3: És ez egy ilyen darab?
2: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkba, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábort én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni, viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már látszik, hát nagyjából 2 hét van a bemutatóig vissza, most ahogyan beszélgetünk egymással, ugye július 27-e, ez a gödöllői bemutatónk, vagy előbemutatónk, hogy olyan parádésan szép a díszletünk, annyira minden tárgy a helyén van, mindegyik a korból van ide emelve. Az összes ruha, az összes jelm, az összes katonaruha végtelen igényességgel jelenik meg. Tehát valami olyan színházat csinálunk, mint a Fórum Színházban, amiért gyerekkorunkban láttuk, és amiért úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk színészek lenni, amiről igazi díszlet van, igazi jelmezek vannak, igazi színészek vannak, és igazi színdarab van, és ez a botrány a paplakban, ez egy ilyen színmű, úgyhogy azért annyit még el kell mondjak, erre az angol humorra is, hogy mivel megjelenik majd egy német katona szökevény is, pontosabban hát egy hadifogoly, az előadásban különböző rendőrök kezdenek el, mert egy krimiszál is kialakul itt a nagy szerelmi szálak mellett. Így tehát az első felvonás végén már 5 különböző papiruhába öltözött férfi kergeti egymást ebben a paplakban, és amikor a hatóság megérkezik, és a nők elkezdik ezeket a férfiakat kivallatni, hogy ki kicsoda tulajdonképpen, hát szép lassan mindenki elfelejti, hogy pontosan mit is hazudott magáról, vagy a másikról néhány perccel azelőtt, tehát kialakul egy igazi komédia, és hogyha mindezt megfűszerezzük ezzel a vidéki vénkisasszonnyal, ezzel a vallásos, ájtatos vénkisasszonnyal, ugye akit Vanya Tímea játszik, illetve egy nagyon lelkes, de annál butácskább felszolgáló lányjal, illetve bejáró kisasszonnyal, akkor azt gondolom, hogy valóban egy igazi angol komédia alakul ki. Ez már csak az kell, hogy megérkezzék a darabba a Salinger Gábor által játszott püspök, aki felteszi a koronát arra, hogy még egy püspök is érkezik. Úgyhogy sokan kérdezték, egyáltalán semmifajta viccelődés nincsen itt a vallással, vagy a hitbéli érzelmekkel, hanem egy nagyon különleges helyszínen, pontosan, szerintem végtelenül helyesen és végtelenül érzékenyen jelenítjük meg azt, és ez megint az angol humor sajátja, hogy egy teljesen szokatlan helyszínen, tehát hogy egy paplakban játszódik mindaz, ami közben egyébként a világban játszódik ott a világháború kellős közepén. Ez van koncentrálva egy ilyen különleges környezetben, ettől kicsit ugye elemelődik a mindennapokból. Ez azért fontos, mert amikor ezt a darabot megírta a szerző, és amikor bemutatták, ez is egy legendás történet, és ez mutatja, amivel az egész beszélgetést kezdtük, vagyis hogy te kezdted, hogy színház az egész világ. Tehát, hogy olyannyira színház az egész világ, hogy amikor ezt a 40-es években bemutatták Londonban, a bemutató alatt jött egy légiriadó, és elkezdtek bombázni. Aha. És a West End-en, amikor bent ültek a nézők ennek a Botrány a paplotnak című előadásnak, a bemutató előadásán Londonban 1940-es években, akkor elhallgatott ugye a színházban minden, amikor a légiszirénák megszólaltak, és elindult az első bombázás. És végigülték a nézők az egész előadást, a színészek pedig megszakításokkal ugyan, de lejátszották az egész előadást, aminek a végén egy hatalmas nagy vastapssal ünnepelték meg. Nem csak ennek az előadásnak a sikerét, hanem az életben maradást, magát az életet. És szerintem ennek egy olyan gyönyörű szép üzenete van, hogy színház mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz is. És ennek az előadásnak a főszereplője, akit most én játszom ebben az előadásban, ez a Lionel Tube tiszteletest játszó angol színész, azt mondta a premiért követően, hogy hát ebből is látszik, ebből a mai estéből, hogy ez a német, a mi ellenfeleink, a németek, micsoda egy kultúrbarbár nemzet, mert az első felvonásban 3 jó poénom volt, és mindegyikbe belebombáztak. Szóval ez az igazi, igazi brit humor.
1: Na, annyiszor mondtad az igazi szót, igazi rendezés is van?
2: Igazi rendezés az nincs. Igazi rendezés nincsen, mert hogy mi ezt ketten társrendezzük, ezt az előadást.
1: Mert ez most hagyomány lett a Fórum Színház életében, ugye?
2: Igen, és most már el is tudom mondani a pontos megfejtést. Ugye az van kívül ismét egy előadásunk színlapjára, hogy rendezte Beleznay Endre és Németh Kristóf, vagy Németh Kristóf és Beleznay Endre. Ez így volt a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító vígjátékunknál is, aminek éppen most ünnepeltük a 100. előadását, és most már köszönjük szépen, most már a túl a 100-on turnéval megyünk országszerte, tehát ez fantasztikus dolog. Még egy külszínház életében is, nem pedig egy magánszínház életében. Tehát ott is már ez volt, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor ugye ezt követte hamarosan a Balfácánt vacsorára című előadásunk, ami szintén nagy sikerrel megy, azt is Endrével közösen vittük színre, és most is ez van kiírva, de most már azt kell mondjam, hogy itt ami hagyomány egyfelől, ahogy te is mondtad, de kialakult ennek egy olyan csodás gyakorlata, hogy visszataláltunk a gyökerekhez kicsit, mert az egész csapatunk úgy működik, mint azok az igazán leggyönyörűbb emlékeink a Színművészeti Egyetemről, már akinek vannak szép emlékei a Színművészeti Egyetemről, nekem viszonylag kevés abból a 4 évből, de amik vannak szép emlékeim, azok pontosan arról szólnak, hogy együtt dolgozik egy társaság, hogy mint amikor a főiskolán még úgy hoztunk létre előadásokat, vagy éppen helyzetgyakorlatokat, vagy kis bemutató mesterség órára szánt etüdőket az osztályfőnökünknek, Benedek Miklósnak, hogy együtt dolgoztunk, hogy aki éppen nem volt a színpadon, az segítette a színpadon lévőket, és amikor lejöttek a többiek, és ő ment föl, akkor azok segítették őt, tehát alapvetően ez egy műhely munka. És itt az egész társulat dolgozik együtt. Nyilván ki legyen nevezve egy vagy két ember, aki a végső szót kimondja, aki különleges felelősséget vállal magára, mert azon túl, hogy az előadás hogyan alakul ki, hogy hogyan működnek majd a viccek, hogy mennyire lesz igazi és minőségi, mindez az érzelemvilág, amiközben nagyon őszintén és nagyon igazian megjelenik a színpadon. Ezért van egy rendezőnek ugye az alapvető felelőssége, de ezen felül nekünk oda kell figyelnünk a próbarendre, az egyeztetésekre, a jelmezekre, a díszletekre, a logisztikára, stb. Ennyiben van több dolgunk, több felelősségünk, de nincsen több jogunk, mint a többieknek.
1: Megoszlik a felelősség?
2: A felelősség elsősorban a színház igazgatója, tehát az enyém, de Endrével nagyon, nagyon, nagyon nagy dolog az, hogy mindenben tudjuk mi meg ebben a szerepben segíteni egymást. Tehát ilyen értelemben megoszlik a munka, a felelősség az enyém, inkább ezt mondanám. A fő felelősség az enyém. És az jut eszembe, hogy amikor a főiskola előtt még az én életemben, még amikor diák színjátszók voltunk, vagy én Földesi Margithoz jártam, és az ő növendéke voltam, az egész gyerekkoromtól nekem ez jelentette az igazi színház csinálást, amikor egy társulat, egy csapat, hozzáteszem jó esetben, és ez nálunk azért mindig is így volt a fórumban, hogy egy baráti társaság, akik egyébként kollégák és szakemberek, és a saját szakmájukban én szerintem a legjobbak közül valók, ők jönnek össze, és így alakul ki egy remélhetően nagyon sikeres előadás. Pont arról beszélgettünk Pikali Gerdával a minap, hogy ugye ő a József Attila Színház társulatához tartozik pillanatnyilag, hogy az az érdekes különlegessége és egyébként ilyen unikális előnye az ilyenfajta magánszínházaknak, mint a Fórum is, hogy olyan kollégák tudnak együtt dolgozni és összetalálkozni, akik az anyaszínházukban soha nem találkozhatnának, mert hiszen, hogyha valaki egy színházi társulatnak a tagja, akkor alapvetően az összes többi sok ezer kollégáival elkerülik egymást, hiszen a saját színházában dolgozik szinte kizárólag. És az, hogy ma most már van erre lehetőség, az, hogy őt is kiadták, meg hát az összes kollégáinkat, mindenkit, aki színháznál van, most már örömmel és bizalommal adnak ki 9. éve a Fórum Színház társulatához. Itt azt kell mondjam, és ebben most magamat kivenném ebből, de a kollégáimról mindenképp elmondanám, hogy itt egy ilyen All Stars válogatott játszik együtt. Egy szupergrup, és így készülünk most mind a Visegrádi Nyári Színházra, mind pedig a Gödöllői Nyári Színházi bemutatónkra. Tehát
1: szöveg már megy?
2: A szöveget tudjuk, igen. A szöveg az alapvetés. És most már vagyunk annyira szerintem hát idősek is, meg tapasztaltak is, hogy amit sok-sok évtizeden keresztül az ember csak mond, hogy ugye úgy kéne érkezni a próbára, az első próbára, és az ember a szöveget tudja. Uh-huh. Sokan azt mondják, színház nézők, hogy hát az a nehéz a mi szakmánkban, hogy ezt a sok szöveget hogy lehet megtanulni. Na most valójában a szöveg megtanulás az az alap, tehát onnan indulunk el. Az még nem feladat. Ott kezdődik a munka, igazság szerint. Úgyhogy én nagyon jól állunk, szerintem nagyon-nagyon szépen.
1: Jól is szórakoztunk.
2: Az előadás.
1: Menet közben.
2: Kifejezetten jól szórakozunk egymással és egymáson.
1: Aha.
2: És én szerintem, meg azt szokták mondani a nézőink, hogy ez érződik az előadásainkon is. Nyilván így vígjátéknak ez jót tesz. És ez nem komoly talankodást jelent. Ez nem azt jelenti természetesen. De azt, hogy mondjuk a mi csapatunkat mindig is messze elkerülte a feszültségteremtés, az abuzálások, az egymással kikezdés, a hatalmi visszaélések, hiszen itt nincs, egy magánszínházban
1: ilyen nincsen. Tehát a rossz energiák kerültek el benneteket.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy mindenki, pont ez a téma is szinte minden nap szóba jön, amikor itt a nyár, ahol a őrült kánikulában mi bemegyünk ilyen hűtött színháztermekbe, és elkezdünk együtt próbálni, még a többiek a strandokon vannak, meg az utcán. Mindig arról beszélgetünk, és azt mondják az én barátaim, hogy azért jó ide jönni a Fórum Színházba együtt dolgozni, mert ez egy ilyen kis sziget, egy ilyen kis menekülő sziget. Bárhonnan jön az ember, amikor hozza az ottani munkahelyi stresszt magával, akkor azt itt le tudja vetkőzni. Tehát itt nem újabb stresszeket termelünk, hanem ez egy olyan hely, ahol picit le lehet tenni. Egy lelki, meg egy művészeti wellness, így van, tehát ez a Fórum Wellness Központ, és abban bízunk, hogy hosszú távon tudjuk még szórakoztatni a közönséget. Pillanatnyilag az egy óriási nagy dolog, és egyébként azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb bizalmat mutatja a kedves nézők részéről, hogy amikor készülünk egy előadásra, erről a nézők csak azt tudhatják pillanatnyilag, amit így elmondtunk róla, vagy ami egy plakáton megjelenik. És hát ezzel együtt a gödöllői előadásunk az most már majdnem telt ház, úgyhogy tulajdonképpen ez csak a bizalom okán van így, úgyhogy legfőképpen Visegrádra augusztus 17-ére várunk mindenkit, és aztán persze az országban minden nagy színpadon el fogjuk játszani a Botránya Paplakban című előadást, és én azt gondolom, hogy ez még a mi repertoárunkban is egy különlegesség, egy különleges minőségű, különleges míves, és egy végtelenül helyes. Ezzel az angolságával, ezzel egy az alaprepertoártól picit elütő előadás.
1: Uh-huh. Na hát szívből kívánom, hogy legalább olyan jól szórakozzunk mi is, mint ti.
2: Azt nagyon közben. Remélem, igen, és nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha annyira fognak csak szórakozni a kedves nézők, amennyire mi a próbákon, akkor
1: baj nem lesz. Lesz. Fórumszínház.hu, ott megtalálnak
2: minden információt.
1: Fontos információt. Szeressék, kövessék őket a közösségi oldalakon is. Németh Kristóffal beszélgettem, a színház direktorával és kiváló színművésszel, aki most erre meg is mutatja majd ebben a darabban, hogy mit tud.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, örültem neked. Köszönöm, és Kristóftól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, és remélem, hogy nem haragszik meg érte, régi kedves barátunkat mondhatom így.
2: Szabolcs, nagyon örülök, igen, köszönöm.
1: Köszöntöm nagy szeretettel
2: mindenkit.
1: Az ország kedvenc orgona művészét, hadd mondjak ilyen titulusokat.
2: Jaj, de kedves vagy, hát én ezt nem tudom eldönteni.
1: Én mondhatok
2: szerintem,
1: ilyet.
2: Hát te mondtad.
1: Meg igen. Azt is, hogy a Filharmónia Magyarország.
2: Te kapod a leveleket.
1: Hadd írjanak. Aki szerintem a legtöbbet teszi ebben az országban a egyáltalán az orgona műfajának, hangszerének, játékának, zenének a megismeréséért, a népszerűsítéséért, azért te teszel a legtöbbet.
2: Hát igen, igyekszem talán, ezt lehet, hogy elfogadom. Nyilván ebben szerepe van nem csak az elhivatottságomnak, hanem a lehetőségeimnek is.
1: De kell hozzá Filharmónia Magyarország is?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok projektem már a Filharmónia előtti időkből ha szabad így fogalmaznom. Okay. Tehát amikor egy szűk 20 évig voltam a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, ott nagyon sok programot indítottam el. Uh-huh. De az, hogy ez a kezdeményezés, ezek a kezdeményezések így kiterebélyesedhettek, ahhoz bizonyára kellenek a Filharmónia Magyarország lehetőségei, és hát öröm volt meglátni, megismerni az összefüggéseket. Például szerintem senki nem találná ki, ha most játszanánk egy ilyen játékot a kedves hallgatókkal, hogy melyik az az egyetlen város, ahol a rendszerváltás előtt óta nem szakadt meg a Filharmónia, akkoriban még az Országos Filharmónia, és az utód szervezett Filharmónia által szervezett orgona koncertek sora. Nem talált.
1: Ja, akkor nem tudom.
2: Miskolc.
1: Komolyan?
2: Szerintem ezt senki nem találta volna ki. És hát nagyon izgalmas egyrészt ezt is látni, hogy a rendszerváltás előtt kizárólag a Filharmónia szervezett ilyeneket, és utána rendszerváltozás után ez teljesen megszűnt. Egy-két kis magánkezdeményezés, illetve egyházi kezdeményezés volt, és ma pedig elmondhatjuk, hogy országszerte virágzik az orgona koncerteknek a műfaja talán, így mondjuk, és azt meg én magam se gondoltam, hogy majd az orgonák éjszakája, ami most már 8 alkalommal megrendezésre került, pedig ilyen világsikert tudhat majd magáénak, és hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas, ha szabad elmondanom, felismerést retettem szert, látván Dél-Amerikát, látván Ázsiát, hogy azt gondolom, hogy a Földnek azt szoktunk mondani, hogy a 15-20 leggazdagabb százalékába vagyunk mi itt Magyarországon, és szerintem összefügg az orgona ismerete és az orgona tudás is ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy a Föld nagy részén nem is ismerik ezt a hangszert és a lehetőségeit se. Uh-huh. Tehát például Kínába a taxisofőrtől, hogyha megkérdezték, hogy mi az az orgona, akkor nem tudta. Hát ez, vagy mutattak egy videót az orgonáról, akkor azt mondta rá, hogy ez egy zongora. És ez miközben a lehetőségeik megvannak, és kitűnő hangszereket építenek, nem tudják, hogy mi az a hangszer, és azt mondják egy 15 milliós kis kínai városban, hogy a külügyi igazgató, hogy én vagyok az orgona keresztapja, mert bár már itt áll ez az orgona 10 éve, de hát ez még így nem szólalt meg sose. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőségek vannak ebben a hangszerben, azáltal, hogy egy művész elutazik a világ bármely tájára, és ott egyedül egy kvázi zenekari hangversenyt tud adni, mindegy kulturális misszióként, mindegy magyar kulturális misszióként, lehet ez diplomáciai küldetés, lehet ez azoknak a hidaknak a megjelenítése is, amire minden országban, ahol járok, hivatkoznak és beszélnek róla, hogy a zenénél jobb összekötő kapocs, azt gondolom, ember és ez ember biztos között nincs, és hogy ezt is mennyire jól meg tudja jeleníteni, és mindeközben, ahogy az elején is említettem, egy 70-80-100 fő zenekar helyett, vagy társulat helyett egy művész utazik, és egy olyan komplex élményt tud nyújtani, hogy szerintem ez egy olyan kincsünk, és olyan magyar kincs is, mert azt gondolom, hogy Magyarország már az elmúlt évszázadban is egy jelentős orgona, hát birodalomnak talán azért nem nevezném, de egy jelentős helye volt az orgonistáknak és a hangszereknek, és az utóbbi évtizedekben ez csak tovább ívelt felfelé, a kis 40 éves szünet után, hogy és nagyon sok ország van a világon, ahol ezt nem tudják így kezelni, vagy esetleg csak a historikus hangszereiket, a 200-300 éves hangszereiket újítgatják föl, nem készülnek új, igen, modern hangszerek, igen, a kor kihívásainak megfelelő hangszerek, és hát ebből a szempontból az pedig csak egy múzeummá válik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Magyarország egy nagyon jelentős helyet tölt be a zenei térben, és azon belül is az orgonista társadalom, az orgona művészet területén is, és nagy öröm, hogy ezt betölthetjük, és a kollégákkal együtt ezen dolgozhatunk, hogy az emberek egyre jobban megszeressék ezt a hangszert, és aztán itt már nyilván következik egy újabb, nem könnyen megválaszolható kérdés itt a Sláger Rádióban, hogy milyen műfajú művekkel tehetjük ezt népszerűvé, ezt az orgona muzsikát.
1: Ez kin múlik egyébként?
2: Hát nyilván egyrészt a szervezőn, amikor fölkéri a művészt, akkor ad-e itinert, uh-huh, vagy fogalmaz-e meg kérést a program összeállítással kapcsolatban. Másrésztről pedig hát a művész maga állítja össze a koncertet.
0: Tehát mint alkotó eldöntheti.
2: Tehát ő állítja össze a programot végső soron. A végső döntés az övé, de én mindig megfogalmazom minden sorozatunkba, az ország felnőtt bérleteibe, az ifjúsági bérletekbe, nyári sorozatokba, és természetesen az orgona koncerteken is, hogy mit szeretnénk a közönségnek közvetíteni. És szerintem az orgona koncerteknek például három fontos műfaja van. A Philharmonia Magyarország sorozatában van az orgonák éjszakája, van a nyári orgonapont sorozat és az évados bérletek. És az orgonák éjszakájának és a nyári orgonapontnak egyértelműen a népszerűsítés, a küldetése, az üzenete, hogy minél többen megszeressék, megkedveljék ezt a hangszert. A bérleteknek pedig az, hogy akik szeretik, ismerik ezt a hangszert, azok bérletet váltsanak rá, hogy évente 3-4-5 alkalommal is meghallgassanak orgona koncerteket,
0: igen,
2: változatos művészekkel, és ott van a tere az ős bemutatóknak, az unikális művek, uh-huh, bemutatásának, az esetlegesen nem... Hát ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy mi az az orgona mű, ami esetleg nehéz, uh-huh, egy olyan hallgatónak, aki életében először orgona koncerten. Mert valószínűleg a népszerű orgona művekről is már kértem például kollégákat, hogy állítsanak erről össze egy listát. Uh-huh. Teljesen más listát állít össze a legnépszerűbb orgona művekről három különböző orgonista. Ez is nagyon izgalmas, igen, dolog. Tehát mindenkinek más a saját szubjektív döntése és választása. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami olyan metszet, amiben belehelyezhetünk néhány orgonaművet, és ezeken segíthetnek a különböző csatornák, például a filmek. Hogyha egy, uh-huh, filmbe helyet kap egy zene, akkor az nyilván ismertebbé válik, és ha olyan hangulatvilágú, hogy könnyen megszeretik az emberek, akkor ez ad, igen, hozzá, és tovább, uh-huh, növelheti a sikerének az esélyeit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fontos választásunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy ott üljenek a koncerteken, és válasszák ezt a programot, ahelyett, hogy otthon választják esetleg a fotelt és a kényelmes otthoni akár zenehallgatást, akár más egyéb tévécsatornák nézését.
1: De mondom, hogy a legtöbbet te teszed ezért, mert ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk erről, nekem nagyon tetszik a név is Orgonapont, az ország több pontján. Ugye a Filharmónia Magyarország kezdeményezése ez is, sőt, egy koncertsorozat augusztus 3 és 30-a között 19 városban, kedves hallgatóink, 24 alkalommal várjátok a közönséget.
2: Így van, nagyon ajánlom. Ez
1: szép vállalás.
2: Applikáció letöltését, a Filharmóniának van egy applikációja, és az mutatja mindig, hogy mikor, hol van koncert, sőt, 40 kilométeres körzetben ajánl is programokat. Tehát természetesen lehet keresni az egész országba, illetve ha tudjuk, hogy mi lesz az úti célunk augusztus 8-án például, uh-huh, akkor biztos, hogy ajánl lehetsz koncertet a Filharmónia programja is, vagy hogy mely környéken járunk.
1: Csak a hallgatók kedvén mondom, nyugodjanak meg, itt Budapesten is van, meg a környékünkön.
2: Így van, természetesen a fővárosban mindig nagyon fontos a legkiemeltebb programjainkat hozzuk így az Orgonapontba is, az Orgona sorozatokba is. Kérdezem, Esztergom az már nem...
1: De belefér, belefér.
2: Ja, de az még körzetetek?
1: Igen, igen, meg Fehérvár is, tehát aha, persze.
2: Az idei esztendőben a Filharmónia Magyarország először rendez programot a hazánk leghatalmasabb bazilikájában, az Esztergomi Bazilikában, ugye, ami uh-huh, jelölve van a római Szent Péter Bazilikába, hogy eddig igen, érne az Esztergomi, és nekem is most lesz alkalmam először koncertet adni azon a hangszeren, ami egyébként az idei esztendőben készült el, és volt egy kiváló orgona művésze, zeneigazgatója ennek a fantasztikus templomnak, Baróti István, aki nagy gonddal építette, szépítette ezt a hangszert, és igazából egy maratoni projektnek bizonyult, de az idei esztendőben a Pécsi Orgona építő manufaktúra befejezte ezt a hangszer felújítást és építést, úgyhogy nagy öröm, hogy én is életemben első alkalommal adhatok ott koncertet nagyon kedves barátommal és művészpartneremmel, Hozé Kúrával.
1: Na, de akkor találkoztok először a hangszerrel?
2: Aha, ja, hát igen, koncerten, de természetesen ahhoz, hogy én ott valami értékelhetőt tudjak a hangszeren produkálni, ahhoz nekem már előzetesen oda el kell menni. Tehát erről talán már igyekszek sokat beszélni, igen, igen, hogy nincs két egyforma orgona, és igen, hogy ez pláne, amikor valami olyan van, nagy, ez az esztergomi, ha jól emlékszem, több mint 120 regiszter. Aha. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy hangszer, annál inkább növekszik az idő, amit vele kell tölteni, hogy az ember megismerje, mert ha 20 vagy 30 vagy 40 gombot kell megjegyezni két uh-huh oldalt, akkor ez nyilvánvalóan gyorsabban megy, mint igen, ha 80-at vagy jogos, 120-at.
1: Jogos.
2: És ezeknek a különböző beállításait, illetve memorizálni a hangképét, és akkor én ezt a hangot aha szeretném használni, vagy azt abban az adott műbe, és utána még mindig nem tudjuk, hogy arányilag megfelele az, amit én elképzelek igen, annak az adott térnek.
1: És neked kell ott felkészülnöd, vagy a kedves, hogy mondtad, barátodnak, alkotótársaddal igen, együtt kell
2: bepróbálni? Hát a munka oroszlán része a helyszínen az enyém. Aha. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy... amikor akár egy zongoristával, vagy egy szimfonikus zenekarral, hogyha egy szólista szerepel, együttműködik, akkor ők előkészítik azt a kíséretet, és abban az esetben, amikor közös műveket játszunk, akkor én kísérek. Mm. Tehát nekem kell hozzáigazodnom az ő szólóját megfelelően kiegészíteni, ha kell fortissimo-ban, trombitákkal, ha kell egészen lágyan és puhán, éterien, vagy sejtelmesen, vagy kedvesen, kísérni. Természetesen a kíséretekben is vannak szóló részei a kíséretnek, olyankor azt pedig megfelelően szép színesen kell szép színesen kell megvalósítani.
1: Aha. A hatás kedvéért, gondolom úgyis az a lényeg, nem? A hatás mindig.
2: Hát igen, ez egy fontos kérdés, hogy mi a lényeg. Én azt a célt tűzöm ki magamnak mindig egy koncert előtt, hogy a hallgatóság, aki veszi a fáradtságot és eljön oda, megvásárolja a jegyet, és beül a padokba, ahol éppen vagy megfelelő a hőmérséklet, vagy nem, ugye évszakhoz képest, hogy lehet, hogy mindenképp ki tudjam emelni ebből a világból, amiből érkezik, és egy olyan világba tudjon kerülni, amiben jól érzi magát, amiből töltekezhet, mint egy akkumulátorként, erőt meríthet a következő napokra, hetekre, a munkájára, vagy éppen a saját emberi kapcsolataihoz, baráti kapcsolataihoz, és azt gondolom, hogy fontos, hogy jó jelek is érkezzenek, és szólítsanak meg embereket, és én akkor érzem azt, hogy jól tettük a dolgunkat, hogyha mosolygó emberek, csillogó szemek néznek ránk vissza a koncert végén.
1: De te látod őket egyébként?
2: Hát természetesen koncert közben
1: nem. Oké, de utána?
2: Akkor még csak a taps erejéből, vagy melegségéből érezhetek visszajelzést, de a végén mindig lemegyünk, és meghajolunk, és olyankor nagyon jó érzés látni valóban ezeket a mosolyokat és boldog tekinteteket. Azt gondolom, hogy ez mindig erőt ad, mert a koncert előtt nem azt érezzük, hogy hú, hát de jó, hogy végre itt vagyunk, hanem akkor picit nagy a druk a fellépővel mindig, hogy biztos, hogy kell nekem ez az izgalom, hogy most itt ennyi ember, és hogy most sikerülni fog-e, vagy meg tudom-e valósítani, amit szeretnék. Tehát, hogy ez mindig bennünk van, ez az izgalom koncertek előtt, és hát a koncert napig vége igazából nekünk is erőt ad, nem csak a közönségnek.
1: Világos, hát viszed haza, ti is viszitek alkotóként, meg előadóként. Szabolcs, nem nagyon tudtam még ezt ilyen szempontból senkitől megkérdezni, de az, hogy, és ezért örülök, hogy most pont tőled, hogy mennyien vannak, az téged befolyásol?
2: Hát szeretnék, vagy szívesen pufogtatnék ilyen közhelyeket, hogy nem is bárhány embernek szívesen játszik az ember, és ez így is van. Csak fontos, hogy mire készülök.
1: Ja, világos. Okay. Jó.
2: Tehát van, amikor néhány barátom megkér, hogy jönnek vendégei, és hogy nem mutatnám-e meg nekik a hangszert, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, és ez általában mindig túlnyúlik egy órán. És ugyanolyan lelkes vagyok a 80. percben, mint a 10. hogyha látom, hogy érdekli őket. Most abban az esetben, ha egy nagy helyszínt kiválasztunk, és várunk oda sok embert, és esetleg ahhoz képest, amit vártunk, kevesebben jönnek, akkor el kell, hogy gondolkodjak, hogy hol hibáztunk, hol nem ment át az üzenet, vagy nem jól választottunk helyszínt.
1: Értem.
2: Tehát ez is benne van, ugyanakkor természetesen mindenhol nem lehet helyszínt választani, mert a hangszer a legfontosabb támpont, és van, ahol csak az az egy hangszer van, és akkor ez nem merül föl kérdésként. Tehát azt gondolom, hogy befolyásol, és befolyásol az is, hogy fogadják. És ebbe is érdekes dolog az, hogy ez országonként is különböző, de országon belül településenként, illetve templomonként is, hogy egyik helyen azt mondják, hogy csak a végén tapsolunk, majd egybe. Aha. És akkor...
1: Ezt ők döntik el maguktól?
2: Hát nem, van olyan templom, ahol azt mondja a vezető lelkész, hogy ő nem szereti, hogyha van taps a darabok között. Van olyan hely, ahol...
1: Neked mi az, ami jobb ilyen szempontból?
2: Hát én mindkettőben nagyon sokat játszottam. Azt gondolom, ha direkt egy ilyen meditatív programot állítok össze, akkor biztos, hogy jobb a csend.
1: Okay. És
2: hogyha
1: okay. Tehát ez programfüggő.
2: Igen, inkább. Programfüggő.
1: Oké.
2: Okay. És mindegyiknek megvan a helye.
1: Hát meg a szépsége is. Így talán. Van. Na, egyszer könyvet kell írni rólad vagy rólatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez olyan komoly lélektan a tiétek, hogy tényleg nem is tudom, hogy van-e még ilyen hangszeres, hogy nem látod a közönséget, amíg játszol. Nincs valami teljesen más interakció van kell, hogy működj, és szerintem ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint bármelyik más hangszer.
2: Ez teljesen igaz, ebben 100%-ig egyetértek, illetve ugye most már van néhány, ami annak idején 2007-ben Pécsi Bazilikában volt elsőként Magyarországon lenti játszóasztal, és most már van a Mátyás templomban is, meg még több helyszínen az országban. Olyankor ott ülünk a közönség előtt, ugyanakkor ott másik nehézséggel állunk szembe, hogy a hang az 30 igen, méterrel, igen, 40-50 igen. méterrel igen. messzebbről jön, mint ahol megszólaltatjuk. És
1: hát összetett ez nagyon
2: ez egy összetett dolog, ugyanakkor ott megérezzük a közönségnek a hozzáállását és a pozitív hullámait, vagy esetleges semlegességét is.
1: Szabos, nagyon élveztem most is a beszélgetést, sajnos megint picit túl is léptük, mert jó társaságban repül az idő, de a legfontosabb, a Philharmonia applikációt töltsék le, a kedves hallgatók, mert az összes, ugye a 19 város 24 különböző koncertje ott fel van sorolva.
2: Vagy ha ezt nem tennék, akkor természetesen a Philharmonia Magyarország honlapján is megtalálhatják az összes helyszínt és orgona koncertet a legkiválóbb orgona művészekkel és közreműködőkkel, nagyon sokféle párosításban orgona, hegedű, szaxofon, és hadd ne soroljam, okay. harmonika
1: orgona, is társa pont, lesz az orgona. Pont augusztus 3 és 30-a között. Örültem, hogy itt voltál. Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Philharmonia Magyarország ügyvezetőjével és orgona művésszel. Szabolcs, most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Németh Kristófnak és Szamosi Szabolcsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Meteo cunami csapott le Horvátországra. Továbbra sem lehet fürdeni több velencei tavi strandon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel Budapesten, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteocunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Hvar szigetén fekvő Starigrád rakpartját, miközben az Adrián viharos erejű szél tombolt. A tenger hirtelen mintegy 40 cm-rel emelkedett meg, majd gyorsan visszahúzódott. A horvát meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki heves zivatarok, felhőszakadások és akár 70 km-es óránkénti széllökések miatt. A viharos időben Solta szigete közelében egy 46 éves osztrák hajóvezető a tengerbe esett és eltűnt, a hatóságok keresik. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiánya Volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérletdíjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal kell számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, a legdrágább pedig a 9. kerület. Továbbra is tart a fürdési tilalom több velencei tavi strandon. Bakteriális szennyezettség miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést az Agárt Park Strand Campingben, a Tini Strandon, Velence északi strandján, a Velence Korzó Szava Strandon és a Velence Resort & Spa Strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szava Strandon. A hatósági vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A Fejérvár megyei kormányhivatal már megkezdte a szükséges intézkedéseket és az újabb mintavételeket. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a kontrollvizsgálatok nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelelő. Ma többször megnövekszik a felhőzet, kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délelőtt 20-25, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is lesznek még felhők, de a csapadéknak egyre kisebb az esélye. Szerdától fokozódó kánikula várható, a hétvégére már 38 fokot ígérnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmazásáról.

0: folytatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve Maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Mi Hazánk és a Tisza is megnevezte alkotmánybíró jelöltjét. Nagy leállás lesz a héten a 4-es metrón. Lando Norris nyerte a rekordnézőszámot hozó magyar nagydíjat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A jelölést nem sokkal azután jelentették be, hogy a Tisza párt korábban dr. Sonnevent Pált, az ELTE AIK tanszékvezető egyetemi tanárát és volt dékányát nevezte meg saját jelöltjeként. A Tisza frakció közlése szerint jelöltjük alkotmány és nemzetközi jogász, korábban az alkotmánybíróságon is dolgozott, emellett Sólyom László és Mádl Ferenc mellett is volt alkotmányjogi tanácsadó. A frakció azt írta, hogy olyan jelöltet támogatnak, akinek szakmai felkészültsége és nemzetközi tapasztalata megkérdőjelezhetetlen. 2-től augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhídja. A hétvégén a helyére mozgatták a Soroksári út felett átívelő acélhíd szerkezetet, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb művelete volt. A 109 méter hosszú hidat hidraulikus emelőkkel emelték meg, majd önjáró platformok segítségével centiméteres pontossággal tolták a végleges helyére. A beruházás részeként két új acélhíd épül, amelyek a leendő közvágóhíd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. A fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja jöjjön létre. A déli híd szerkezetet várhatóan október végén helyezik forgalomba. 200-230 milliárd forintból újulhat meg a 60 Füzesabony vasúti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal egyik legrosszabb állapotú részének korszerűsítése. A fejlesztés során újjáépítik a pályát, így akár óránként 160 km-es sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. A beruházás gyorsabb eljutást jelenthet Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, valamint javíthatja a Kassával való vasúti kapcsolatot is. Korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így az új járművekkel együtt teljes akadálymentesség valósul meg. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A címvédő ezzel idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, és tavaly után ismét diadalmaskodott Magyarországon. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, még a dobogó harmadik fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A futamot Oscar Piastri műszaki hiba miatti kiesése is befolyásolta, Lewis Hamilton pedig 5 másodperces időbüntetés után az 5. helyen zárt. A Hungaroring történetének eddigi legnagyobb hétvégi nézőszáma is megszületett. 3 nap alatt összesen 310 ezeren látogattak ki a magyar nagydíjra. Eleinte több, aztán kevesebb felhő lesz felettünk, mindenhol több órára kisüt a nap, a szél viszont élénk, helyenként erős lesz. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedden is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. A hét folytatásában pedig hőhullám érkezik, erős napsütéssel és 38 fokkal.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Meteo cunami csapott le Horvátországra. Továbbra sem lehet fürdeni több velencei tavi strandon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel Budapesten, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteocunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Hvar szigetén fekvő Starigrád rakpartját, miközben az Adrián viharos erejű szél tombolt. A tenger hirtelen mintegy 40 cm-rel emelkedett meg, majd gyorsan visszahúzódott. A horvát meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki heves zivatarok, felhőszakadások és akár 70 km-es óránkénti széllökések miatt. A viharos időben Solta szigete közelében egy 46 éves osztrák hajóvezető a tengerbe esett és eltűnt, a hatóságok keresik. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiány a Volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 000-es havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 000 forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal kell számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, a legdrágább pedig a 9. kerület. Továbbra is tart a fürdési tilalom több velencei tavi strandon. Bakteriális szennyezettség miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést az Agárt Park Strand Campingben, a Tini Strandon, Velence északi strandján, a Velence Korzó Szava Strandon és a Velence Resort & Spa Strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szava Strandon. A hatósági vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A Fejérvár megyei kormányhivatal már megkezdte a szükséges intézkedéseket és az újabb mintavétel. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a kontrollvizsgálatok nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelelő. Ma többször megnövekszik a felhőzet, kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délelőtt 20-25, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is lesznek még felhők, de a csapadéknak egyre kisebb az esélye. Szerdától fokozódó kánikula várható, a hétvégére már 38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
2: Valaki
1: szólaljon meg.
2: Mindre így, ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis hát én azt vettem észre, hogy hát, ha jól van, vagy,
2: így,
1: akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor még lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
2: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életed.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
2: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
2: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
3: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
3: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra, most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
3: Nem terápia, hanem koncert.
1: Hangkoncert, de akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
2: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
3: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye, csak hogy maradjunk a szakmaiságnál, úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor, ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a...
3: Amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgató.
3: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
3: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi városi úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
2: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
2: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangutazás.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
3: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
3: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
3: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki, aki ebben a stúdióban, mi mindenki vidéki.
3: Igen, legyünk büszkékre, és mi mégis Budapesten vagyunk, és mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtávfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint hát 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit.
1: Na, látod, már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
3: jó, hát
1: terapia.
3: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát a hangtálterapeuták.
1: Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
2: Nagyon jól regenerálja a sejteket. Uh-huh. Akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
2: Igen, abszolút. Igen.
3: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszerre, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel. Ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között? A terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, milyen szépen, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
3: Igen.
2: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
3: Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
3: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egyfajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
3: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Ez a lényeg, hogy azonos gondolkodás.
2: De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jól látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
2: Így van.
3: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi a terv?
2: Több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
2: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
2: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
3: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
2: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de férfi vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
3: Igen,
2: családépítés.
1: Családépítő is.
2: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
3: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
3: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh, három órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
3: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont uh-huh, vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a földenergiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Azt pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
3: Azok. Természetesen. Aha. Azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
2: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam,
1: ja,
2: és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, uh-huh, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
2: Én azt
1: az egyensúly
2: gondolom,
1: az meg legyen
2: igen,
1: az ember életében?
3: Ez a cél.
2: Ez a cél, így
3: ez
2: van.
3: A célunk. Igen.
2: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, januárban kezdtük.
1: Na, ez szuper.
3: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: az, és azonnal.
3: Valami. Igen.
1: De jó.
3: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
3: Így van.
1: És ehhez az alaphoz találtátok meg.
3: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos.
3: Igen.
1: Oké, okay, igen. Jó,
3: ez
1: igen.
3: A célunk.
1: Milyen fontos, ez az egy.
3: Ez az egy szó.
1: Szóval igen.
3: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: támogatva legyen.
3: Minden módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
3: Igen.
1: A fő üzenet. Na, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
3: Igen, és mi rutint szeretnénk uh-huh. kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy tettünk.
1: Na, de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
3: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
2: Adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
3: Jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
3: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na,
3: dolgoznak
1: de akkor
3: a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
3: Ott, igen. Persze.
2: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és uh-huh. dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen. Azt így is úgy is.
2: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
2: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
2: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól azt teszi a dolgát, mert a tudattalattidba azért az szépen beszivárog. Uh-huh.
3: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. Uh-huh. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor
3: és
1: úszni se kell tudni?
3: Nem.
1: Tényleg?
3: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
3: Hát persze.
1: Aha.
3: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Uh-huh. Jó, különleges tényleg.
3: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
3: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
3: De választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott. Így segítsetek van. Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
2: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
2: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
3: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
3: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt eddig nem mondtátok.
3: A lámpások, hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
3: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
2: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
3: És fázhatnak.
2: Vagy mert fázhatnak.
3: Hát igen, a 35 fokos nyári.
1: Korhatár itt nincs egyébként?
2: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
2: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. Aha. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
2: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért ugye a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon hát jó sok érzés
1: ilyet,
2: volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
2: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. Uh-huh. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
3: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
3: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
2: Igen.
1: Maricát keressék, jó szívvel.
3: És várjuk szeretettel őket. Andrés.
1: Engem is?
3: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
2: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
2: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Mi Hazánk és a Tisza is megnevezte alkotmánybíró jelöltjét. Nagy leállás lesz a héten a 4-es metrón. Lando Norris nyerte a rekordnézőszámot hozó magyar nagydíjat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A jelölést nem sokkal azután jelentették be, hogy a Tisza párt korábban dr. Sonneven Pált, az ELTE AIK tanszékvezető egyetemi tanárát és volt dékányát nevezte meg saját jelöltjeként. A Tisza frakció közlése szerint jelöltjük alkotmány és nemzetközi jogász, korábban az alkotmánybíróságon is dolgozott, emellett Sólyom László és Mádl Ferenc mellett is volt alkotmányjogi tanácsadó. A frakció azt írta, hogy olyan jelöltet támogatnak, akinek szakmai felkészültsége és nemzetközi tapasztalata megkérdőjelezhetetlen. 2. augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhídja. A hétvégén a helyére mozgatták a Soroksári út felett átívelő acélhíd szerkezetet, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb művelete volt. A 109 méter hosszú hidat hidraulikus emelőkkel emelték meg, majd önjáró platformok segítségével centiméteres pontossággal tolták a végleges helyére. A beruházás részeként két új acélhíd épül, amelyek a leendő közvágóhíd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. A fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja jöjjön létre. A déli híd szerkezetet várhatóan október végén helyezik forgalomba. 200-230 milliárd forintból újulhat meg a 60 füzesabony vasúti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal egyik legrosszabb állapotú részének korszerűsítése. A fejlesztés során újjáépítik a pályát, így akár óránként 160 km-es sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. A beruházás gyorsabb eljutást jelenthet Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, valamint javíthatja a Kassával való vasúti kapcsolatot is. Korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így az új járművekkel együtt teljes akadálymentesség valósul meg. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A címvédő ezzel idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, és tavaly után ismét diadalmaskodott Magyarországon. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, még a dobogó harmadik fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A futamot Oscar Piastri műszaki hiba miatti kiesése is befolyásolta, Lewis Hamilton pedig 5 másodperces időbüntetés után az 5. helyen zárt. A Hungaroring történetének eddigi legnagyobb hétvégi nézőszáma is megszületett. 3 nap alatt összesen 310 ezeren látogattak ki a magyar nagydíjra. Eleinte több, aztán kevesebb felhő lesz felettünk, mindenhol több órára kisüt a nap, a szél viszont élénk, helyenként erős lesz. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedden is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. A hét folytatásában pedig hőhullám érkezik, erős napsütéssel és 38 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak, nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője alkotóként, arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
4: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
3: Szép a hivatal, szép a missziód is.
4: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán,
3: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
4: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát abban alapítottunk. Az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szíve jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni.
3: Aha.
4: És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
3: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
4: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon. 14 éven át ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Vermeer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
3: Például rólad már készítettek életű portrét?
4: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
3: Munka közben
4: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
3: Nincs is meg.
4: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajta, tehát szerintem abba a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számít.
3: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon.
4: Azt kamaszként kezdtem el.
3: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
4: úgy képzeld el,
3: mennyi időre ültek be eléd?
4: Először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, hogy tehát miért nem büszki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, és az első délután már ültek nálam három. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
3: De annyi pénzt összeszedtél, vagy még többet is?
4: Hát nézd, a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
3: Ja,
4: hát ennyire? Akkor, igen, 98-ban.
3: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
4: Nézd, és most ugyanez... 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
3: De most eszedben nem jutna ilyet csinálni?
4: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak, csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
3: Jaj, nincs is kész a másik.
4: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
3: te is kapsz.
4: Én is kapok.
3: Tehát te ott alkotsz a művészterepen?
4: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát értem. Ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
3: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
4: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly 3 képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelepit megjelenik Lányfalun.
3: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
4: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyébe vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihens Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba. Ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk. A Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a Metun illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
3: nagyon színesek,
4: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
3: Nagyon már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen, mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
4: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
3: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
4: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel, hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdő festőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, aha, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fel elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
3: Aha, tehát az útravalókat.
4: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
3: Igen. Na hát, mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
4: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
3: Kint az utcán?
4: Persze, vagy akár, uh-huh, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy uh-huh, itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell, ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok vetülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
3: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan alkotást, ami nálatok készült?
4: Abszolút. Hogyne.
3: És az
4: hogyne.
3: Neked
4: ez nekem jobb élmény, az, ez vagy? Ez nekem nagyon felemelő.
3: Na, ilyenkor igen, vissza,
4: ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést, ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
3: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. De mi az a belső...
4: Az alkotás örömér, meg a hatásért, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom, de csak így tudom
3: elmondani. Jó, megértettem.
4: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
3: Hogy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
4: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
3: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
4: Abszolút.
3: Az egész.
4: Abszolút.
3: Na, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
4: Nagyon szépen.
3: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
4: Így, nagyon
3: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
4: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
3: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkútban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.

0: minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteocunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Hvar szigetén fekvő Starigrád rakpartját, miközben az Adrián viharos erejű szél tombolt. A tenger hirtelen mintegy 40 cm-re emelkedett meg, majd gyorsan visszahúzódott. A horvát meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki heves zivatarok, felhőszakadások és akár 70 km-es óránkénti széllökések miatt. A viharos időben Solta szigete közelében egy 46 éves osztrák hajóvezető a tengerbe esett és eltűnt, a hatóságok keresik. Szeptemberre megszűnhet az alkatrész hiánya Volánnál. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a cél, hogy őszre alkatrész hiány miatt egyetlen buszjárat sem maradjon ki. Tájékoztatása szerint májusban még 290 autóbusz állt javításra várva, ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal kell számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, a legdrágább pedig a 9. kerület. Továbbra is tart a fürdési tilalom több velencei tavistrandon. Bakteriális szennyezettség miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést az Agárt Park Strand Campingben, a Tini Strandon, Velence északi strandján, a Velence Korzó Szava Strandon és a Velence Resort & Spa Strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szava Strandon. A hatósági vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktérium szintet mutattak ki. A Fejérvár megyei kormányhivatal már megkezdte a szükséges intézkedéseket és az újabb mintavételeket. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a kontrollvizsgálatok nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelelő. Ma többször megnövekszik a felhőzet, kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délelőtt 20-25, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is lesznek még felhők, de a csapadéknak egyre kisebb az esélye. Szerdától fokozódó kánikula várható, a hétvégére már 38 fokot ígérnek.
1: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken ma elkezdődött a már hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt-Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométerek között autóval, járművel legyünk nagyon óvatosak, mert nagyon sok gyalogosra lehet számítani, vagy akár bringásokra is. Ami Budapestet illeti, mától egyirányú, illetve nem Budapest, bocsánat, Budaörs egyelőre. Egyirányú Budaörsön a Károly Király utca, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 41-es, nem, 40-es E autóbusz, valamint a 941-es, nem, az is 40-es, mi van? 940-es éjszakai járat.
2: Aztán okkal probléma van.
1: Valami mindenhez hozzáadok ma egyet. Majd mindjárt megvan az oka. Tudom, miért adok hozzá egyet.
2: Ja,
1: szóval
2: oka
1: a 940-es is terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es, de Isten bizony, tehát nem
2: 80-es. Nem
1: 287-es, a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep irányában.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Szóval plusz egyen vagyunk ma reggel, mert hogy itt van velünk a Bebe.
4: Jó reggel, sziasztok, jó reggel, sziasztok.
1: Szép mentés, mi?
2: Nagyon szép volt, igen. Látszik, hogy rádiózik egy ideje, nem?
1: Látszik, hogy hétvége volt, kipihentem magam. Jó reggelt kíván, Pordán Petra is.
2: És Somogyi Zoltán is.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, ahol mindent a nagyszerű zenéknek rendelünk alá. Egyrészt ugye ez zajlik a zenei kvízünk megint, amiben beleszólhattak, hogy milyen zenéket játszunk. Ez az egyik legfontosabb info. Másrészt pedig folytatódik a koncertélmények nyara, és ugye egész nyáron itt egymásnak adják a kilincset.
1: Sláger reggel.
2: Ezt mondtad, elindíthatod újra. Igen.
0: Köszönöm. Egymásnak adják a kilincset a külföldi sztár fellépők, egy csomó nagyszabású koncert vár ránk, és ahogy ezt a nyár elején mondtuk, mindegyikre van jegyünk, és mindegyikre adtunk is eddig, és mindegyikre adunk a közeljövőben is. De hát ha már koncertélmények nyara, van nekünk egy saját beépített koncertélményünk, a Bebe.
2: Mi énekelni is fog.
0: Hát ki tudja?
3: Én nem tudtam róla.
0: Még nem tud róla,
2: de... ugye? Az megegyezés kérdés, gázi. Hogy énekelsz.
0: Jó, akkor dupla gázsit kap ma reggel.
3: Ha én nagyon jó, de srófolj még egy kicsit, mondjátok.
0: Megjegyzem, grátis érkeztél, de hogy nem baj, azt megszorozunk kettővel, hogyha énekelsz.
2: Drága Bebe, meg kell, hogy kövessünk, mert ugye pénteken egyeztettünk a mai adásról, és aztán igen. Utána láttam, mert a te kis szerelmed az én volt kolléganőm, még az egyik régi rádióban volt ő gyakornokunk, és akkor láttam, hogy az 50. szülinapod volt.
3: Igen, de hát ez csak egy szám.
2: Na, Zoli, énekelnünk kell neki.
0: Tessék.
2: Boldog szűz.

0: az csak
1: nagyon, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, ezt felvettük.
2: Köszönjük szépen, és majd értesítjük. Szóval, hogy az 50 a férfiakat megijeszti, megrémíti, ugyanúgy, mint a nőket, vagy titeket egyáltalán nem érdekel?
1: Már a első gondolsz?
2: Hát nem, hogy egyáltalán érdekel-e téged a korod, mert te ilyen örök ifjú vagy, bolond vagy, jókedvű vagy
1: kedves,
2: mindig.
1: Igazi de tényleg,
3: Lehet az előadáson kívül azt is megijeszti, hogy figyelj, már a B oldal forog. Úgyhogy...
2: Hát igen, mert azt szokták mondani, hogy 50 fölött a B oldal forog, már én is hamarosan oda jutok, Zoli mondjuk egy kicsit előbb, hogy 3 évvel előbb.
3: Nekem már a B oldal, én nem akarok 100 évig élni, ne viccelj már. Hát akkor lenne B oldal, hogyha 50-ig, tehát nem, nekem már a B oldal forog, de szokta, az előbb mondtam, meg hogy dupla lemezes szerintem, tehát hogy majd újra kezdi egy A oldallal nem sokára.
2: Szóval, hogy érzel bármi különbséget, vagy érdekelt egyáltalán?
1: Én szerintem ez egy szám, és egyébként is a fejből indul ki, én azt gondolom. Tudom, hogy ez egy nagy köszhely, de hogy az ember fejből indul ki, hogy ki mennyinek érzi magát. Tehát én még mindig 25 éves vagyok, kezi csókolom.
2: Jaj, de jó.
1: De tényleg?
2: Azért jó, mert én nem egyedül vagyok ilyen hülye. Tehát ez tök jó. Én ilyen 35-nél megrekedtem, és így azóta ott tartok.
1: Nem, bocsánat, hogy ki kell javítsalak, a hölgyek 18-nál ja? állnak meg.
2: Én nekem jó 35.
1: Igen?
2: Hát azért fejem már nem 18, de még egy 35-nek, ha kialszom magam mellett adni.
1: Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ha mostani, ha lehet így mondani, bölcsességemmel tudnék 18 évesen.
2: Ugye?
3: Mi az, hogy más?
2: Szoktam van,
1: ki tudja, hol tartani? Nem valószínű.
3: Ugye? Na, akkor megnyugodtam, jó?
1: Nem valószínű, de hogy így elgondolkodtam játéka gondolatokkal, hogy mi lenne, hogyha.
2: Ez olyan sokszor nekem is eszembe jut, hogy vajon jó lenne az, hogyha a mai agyammal lennék a 18 éves kislány, aki még akkor olyan elveszett volt, meg olyan kis nünüke, és ahhoz képest annyi minden változott, de nem tudom, hogy jó lenne, mert akkor azokat a dolgokat nem éltem volna meg, amik ahhoz kellettek, hogy most ott tartsak fejben.
1: Persze,
2: ahol.
1: Folyamatosan nyomtad volna a féket.
2: Nem, még tövig nyomtam volna ezt a gázpedált. Sokkal előbb kezdtem volna.
3: Én is azt gondolom, hogy amit hibáztunk, az is hozzánk persze. tartozik, és abból is épültünk összességében. Lehet, hogy akkor hirtelen az egy hullámvölgyet eredményezett, viszont onnan nagyon szépen kimászni, igen. az meg egy gyönyörű, így szép van. Emelkedő akkor.
1: Így abszolút.
2: Jó emelkedőt kívánok neked is a következő
3: másodban. Volt nagy ünnep,
1: hogy milyen irányba megy az emelkedő.
2: Nem, ne fölfelé menj, lefelé. Igen, jogos.
3: Igen, kérdeztem, hogy volt-e buli hétvégén, mondta, hogy volt, csak hogy itt az a baj, hogy itt most nem pénzt kapott, gázsit kapott, érte, nem neki került pénzbe.
2: Ja, hát az
3: kellett
2: ilyen.
3: Kellett venni, enni, inni valót.
2: Hát nem,
1: kellett, nem kellett, kiszolgáltak. De hogy egy héten keresztül én ki voltam szolgálva.
2: Jaj, de jó dolgod van.
1: Nagyon simizték az én fejemet.
2: Minden reggel kaptál valami kis ajándékot? Vagy?
1: Hát de nem feltétlenül reggel, de...
2: Hát igen.
1: De hogy igen.
2: Semmiről nem tudtál semmit? Tehát ez mind meglepetés volt?
1: Én teljesen vakon voltam egy héten át, tehát olyan dolgok, olyan bakancsistás dolgok teljesültek, amikre, és ezt köszönöm a páromnak innen is.
2: Egyet elárulsz, ami mondjuk publikus?
1: Nem tudom, a Starsky és Hutch nevezetű sorozat van, és abból egyetlen egy autó van Magyarországon. Innen is üzenem a tulajnak, hogy remélem eladja.
3: Mi volt benne? Mivel jársz Starsky és
2: Hutch? Nagyon merül az akkor. Persze, nyugodtan.
1: Igen,
2: hogy...
1: Egy, hát, vörös paradicsomnak hívják egyébként, de hogy egy 76-os egy időben születtünk az autóval. 76-os Gran Torino, ami egy nagy fehér csíkkal az oldalán, és hát egyik nap a párom mondta, hogy vigyem már el, valóban lesz egy megbeszélés, és akkor szeretné, hogyha elvinni, mert lehet, hogy ideges lesz egy kicsit. És mentünk, föl se tűnt, hogy az autó ott áll
2: előttem. Jaj, de ügyesen
1: csinálta. Fél nagyon nagy.
2: De ügyesen csinálta.
1: És az egész így telt. Kaptam tőle egy olyan gitárt, ami egy ikonikus hangszer, a Van Halen zenekar volt.
2: Hát ez egy csodás. Ezt a nőt meg kell tartani, csak mondom. De tényleg, hát ez őrület.
1: Én tényleg azt mondom.
2: És az, hogy ennyire ismered a másikat, hogy pontosan tudod, hogy minek fog örülni, ez nagyon jó. A férjem még nincsen ébren az 50. születésnapomra, valami hasonlót szeretnék, köszönöm szépen.
3: Addigra még elfelejtheti, hát az odév van még.
2: Ja, azt mondod, hogy addigra még elválhattok, mert egyébként.
3: Az is benne van a pakliban, figyelj. Nem.
2: Akármi megtörténhet. Na jó, hát akkor szuper kis heted volt. Nem
1: abszolút,
2: csak
1: abszolút.
3: Mi csak egy Benson Boone-nak
2: készültünk. Hát igen, ne haragudj.
3: Fogad szeretettel a Beautiful Things című abszolút idevágó dalt.

0: Sláger reggel.
1: Te bebe, és akkor most a Melody Makerrel egyébként mi van? Pörög ott is a, mit a fesztivál szezon?
2: Hála Istennek, igen, egyfolytában megyünk, mint a bolondok. Aha. Ugye adás előtt beszélgettünk, hogy gyakorlatilag két éve nincs megállás. Tehát, hogy január,
3: az viszont nagyon jó.
2: Január, február, március, az általában ilyen leállás szokott lenni, és hát idén ez elmaradt.
3: És de nem olyan nagy baj.
2: Tovább is elmaradt, nem csak, hogy én próbálom végig gondolni a dolgokat. És hát most augusztus 1-én akaratján lesz egy kisebb, de inkább nagyobb happening, ahol egyébként az aspékeljük meg az egész koncertet, hogy maga egy videoklip felvétel is lesz.
3: Ó, az volt a kongresszus
1: igazban is. És akkor bevonjátok a közösséget.
2: Persze, abszolút, abszolút. De úgy, hát most már nem, most végig gondolom, ez már nem meglepetés.
3: Ja, úgy vonjátok be a közönséget.
2: Úgy vonjuk be a közönséget, hogy most nem hallottátok ezt a reggeli adást.
3: Igen.
2: Nem, egyébként nem titok, de rákészülünk, tehát több kamerával.
3: De jó.
2: De megpróbáljuk úgy megcsinálni a közönség, ebből ne érzen semmit. Uh-huh. Tehát, hogy a mi beléte egyébként, és a nehézsége az estének ebben lesz, hogy játsszuk el úgy a dalt, hogy minden klappoljon, és úgy szerkesztettük a műsort is, hogy kétszer elhangozon ugyan a dal, de ne tűnjön fel annyira. Tehát, hogy iszonyatos energiát raktunk abban, hogy tényleg...
3: És hogy ne úgy táncoljanak az emberek, hogy tudják, hogy veszik őket, tudod, mint a Phoebe a Jó barátokban, hanem olyan teljesen normálisan.
2: Forgatás, piros lámpa indul.
3: Tessék, igen. Jó.
1: Na, most valaki tuti majd táblával, ilyen transzparensen érkezik, hogy nem akarok benne lenni.
3: Igen. De akkor jól bejött nektek a Melody Maker.
2: Nézd, én azt gondolom, hogy...
3: Szereti a közönség.
2: Hát hála Istennek, igen, és örülök, hogyha ez így tűnik ki kintről is.
3: Figyelj, én eddig csak egy koncerteteken voltam, amikor ugye itt voltatok dalpremiéren, és akkor beszélgettünk róla, és utána elmentem, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jó közönségetek van.
2: Nagyon. Egyébként azt gondolom, hogy ennek a közönségnek, hát ha lehet így mondani, hogy igazából nincs behatárolva, mert hogy 0-tól 99 éves korig, mint a játékon.
3: Mint a Lego, igen.
2: Igen. De hogy én azt gondolom, hogy van egy közönség réteg, aki nem feltétlenül kapja már meg koncertélménybe azt, amit annó annak idején szeret, vagy egyáltalán szeretett, és mi is a dalokat úgy válogattuk össze, hogy amiket felnőttünk, amiket szeretünk, és ez egy baráti társaságról beszélgetünk, már ha a zenekarról beszélgetünk, és remélhetőleg ez az, ami lejön a színpadról, mert a közönség, ha a zenekar jól érzi magát, akkor elméletek a közönség.
1: Szerintem, ami nagyon beszédes, hogy oké, vannak koncertek, ahova céltudatosan oda mennek emberek, hogy titeket akarnak látni, hallani. De ami igazán árulkodó, én vállalati buliban már többször konferáltam bebéjéket, ahol ugye azért mentek el, mert az egy céges összejövetel, mit valamit éppen ünnepeltek, stb. Kicsit fölöltözve, kis kosztüm, nem tudom, és még ott is volt, hogy majdnem az asztalon táncoltak a végén. Tehát, hogy ez az igazi, Rahi, ahol azokat az embereket, akik nem miattuk céltudatosan mennek oda, hogy őket is meg tudják mozgatni, és föl tudják állítani a székeikből.
2: Ez mindig egy misszió egyébként. Én mindig úgy vagyok vele, hogy igenis ezt a háborút itt meg kell nyerni.
3: Ez jó! Mi meg így vagyunk minden reggel, hogy a hallgatóinkat szeretnénk felébreszteni, jó kedvre deríteni.
2: Én ezen nagyon csodálkozom. Igaz, hogy a két szakma nagyon közel áll egymáshoz, de én azon mindig csodálkozom. Én ma reggel 3-kor keltem. Már gyomorgörcsel.
1: Képzeld el, hogy itt várt az ajtó, itt kuporgott az ajtóba. Néztem először, aztán, hogy valaki fedél nélkült árul, vagy
2: nem,
1: és Bebe ott ült, amikor megjöttem, kiderült, hogy mondom, régóta válsz, hát olyan 5-20 körül ért oda, mi van?
2: De én ilyen parás vagyok egyébként, de mindig.
1: De ennyire?
2: Ennyire, én nagyon
3: de minden... koncertek előtt nem.
2: De hogyne.
3: Komolyan, még
2: tehát
3: mindig.
2: Én ájulásig tudom idegesíteni magam koncertet, és nem is lehet hozzám szólni egy a 10 perccel előtte.
3: Komolyan.
2: De tényleg, tudom, hogy ez nagyon hülye hangzik. És remélhetőleg
3: ennyi év után.
2: Igen.
3: De fura.
2: Egyszer mondta nekem a Charlie, hogy ez addig jó, amíg ez megvan. Ez
3: de ennyire nincs. Tehát, hogy ez az egy kicsit abnorm.
2: Neki is van.
3: Neki is van.
2: Igen.
3: Ennyire.
2: Hát nem biztos, hogy ennyire, de
3: hát az oké.
1: Ősszel, amikor konfoltam a cseleg előtte, ott fűzte a csajokat a folyoson, és aztán pikpak ment fel.
2: Hát ki hogy vezeti le?
3: Hát igen, mert valahogy le kell vezetni, ez így van.
1: Na jó, sok mindenről lesz ma szó, de egyelőre közben zenélünk is. Camila Cabello és Ed Sheeran kettőse érkezik most például.
4: Hey guys, it's me, Camila.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
8: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után.
12: Van egy jó hírem azok számára, akik belföldi nyaralást terveznek erre a hétre, mert hogy igazán kellemes lesz az időjárásunk. Most 29 fokot mérünk majd, mármint nem most, hanem ma, az lesz a maximum hőmérséklet, most egyelőre csak 21-et, viszont szombatra és vasárnapra már 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
13: Szuper! A közúti közlekedést érintő komolyabb hírem egyszerűen nincs, sehol nincs fennakadás, nem történt baleset, legyenek továbbra is óvatosak, viszont akkor halljuk, mire számítsunk, hogyha mondjuk a vasutat választjuk. Pejper Károly, a MÁV Inform ügyeletese a vonalban. Jó reggelt!
14: Szia Zoli! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A környezetünk védelme érdekében érdemes ma is a MÁV csoport járatait választani az utazáshoz. A vonatforgalom is nyugodt, nincsenek forgalmi fennakadások. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest Szeglét Szolnok Debrecen vonalon. Ez érinti az S50-es, az E50-es és az S21-es elővárosi vonatokat, ezen kívül a nyírségintesztiket. A déli körvasút építése miatt módosított menetrend érvényes a keleti pályadvart érintő dunántúli vonalak esetében is. A távolsági vonatok többsége kelenföldig közlekedik és onnan is fordul. Az erre utazóknak fontos hír, hogy ma az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és a csárdás Eurocityk is csak kelenföldig közlekednek és onnan is fordulnak. A tiszaszamos Eurocityk menetrendje is módosult, ezen kívül a Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak ma délelőttől délutánig. Viszont hallásra!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk ma a Bebével kiegészülve. 3:47 lesz már 3 perc múlva, és ugye adott a magyar felmenőkkel is rendelkező Kesá. Itt egy pitbullal hallhatjuk őt, elég jellegzetes a hangja, és ugye tudjuk, hogy titokban is járt már itt Magyarországon, hogy a távoli rokonait meglátogassa. Na most ő sok
2: hát,
1: volt.
2: Hát nem maradt annyira titok.
1: De utólag derült inkább ki, hogy volt pár itt többször. Okay. Szóval most egy podcast interjúban arról vallott, hogy hát van neki egy szokása, ő is gyűjt ezt, azt, és utána tulajdonképpen egy konkrét felhívás is megfogalmazott. Azt mondta, hogy szüksége van a rajongóinak a fogaira, ezeket gyűjti. Kellenek a fogaitok, mondta.
2: Miért?
1: Hát, hogy kis fogtündér. Üvegekbe zárja, és igen, ő hisz a fogtündérben.
2: Mi
1: és
2: van?
1: Azt mondta, hogy az ajtó közelében helyezi el ezeket a fogakat, hogy aki hozzámegy, az lássa is. És elkezdte gyűjteni őket, ami hát mondta, hogy nem érti, miért, de kiborítja az udvarlóit, akik mennek hozzá, de ő emberi fogakat gyűjt. Ez neki valamiért nagyon, nagyon tetszik. De azt mondja egyébként, hogy például csinált belőle nyakláncot.
3: Vagy hát figyelj,
1: most más, amit a krokodil fogból csinál, ezt azt, és a emberi fogakból készít nyakláncot, meg fülbevalót, meg övet is csinált már, hát ez neki valamiért tetszik.
3: Na jó, de hát ilyet a horrorfilmekben látunk. Tehát...
2: Melyik az a beteg film, amiben a Dolph Lundgren katonát játszott, és füleket gyűjtött? És a
3: tökéletes katona.
1: A tökéletes katona volt a Van Damme-mal.
2: Emlékeztek rá? Aha. Sokkot kaptam tőle. Hát ez is nekem legalább ennyire sokkoló, de hogy mi... fogakat gyűjt.
1: Hát figyelj. Rúzsa Magdi angyalokat gyűjt, kis porcelánnagyokat megint, hát a kis meg szép. Fogakat. Hát ki ez, ki azt?
3: Készül a...
2: Rebe, te miket gyűjtesz?
3: Készül az időskorra.
2: Te is gyűjtöd? Ja, egyébként igen, tényleg. Hát amúgy abban jó protkot lehet.
3: Hát miért, amikor a hajpótlásnál használják a gyerekek kislányoknak levágott haját?
2: Jó, hát igen, az is furcsa.
3: Nem?
1: Jó, hát fogorvosom Dóri mesélt, hogy egyszer ment valami osztrák csaj hozzá, és mondta, hogy képzeljem el, hogy úgy orvosolta a problémát, hogy kiesett egy foga, és nem ment fogorvoshoz menni, hogy viaszból, gyertyából kifaragott magának a fogakat,
3: és betöltött.
1: De a főhodékedet, és mondta, hogy hagyjuk, nem akarod tudni. Szóval te gyűjtesz valamit, Bebe?
3: Hát nézd, megmondom őszintén, hogy a zenészségből kifolyólag gitárok, amik nálam szóba jöhetnek, meg hát egy-két autó. Ami
1: jó.
3: Még bakancslistás.
1: Várjál, hány autóból álló gyűjteményed van? Egy.
3: Nem.
1: Hány? Mi? Több autód van? Ez nekem nincs meg.
2: Hát gyűjti a szép, különleges autókat.
3: Ezt nem nagyon szoktam igazából nagyon promotálni, ha lehet, mert ez igazából ez nekem fontos.
2: Persze.
3: Ez nem a külvilágnak. Hát van egy 4 karikás automárka, aminek néhány öreg képviselőjét én begyűjtöttem.
2: De vannak veterán autóid.
3: Azon, hogy nem nyertem, kész.
1: Oh. Hoppá.
3: Hát,
1: megyek hozzá a látogatóba.
3: Igazi különleges. Hát ha tudom, akkor azzal jövök.
1: Ráérek délután.
2: Oh. De várjál őket, mert nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, aki veterán autókat gyűjt, és egyébként filmforgatásokra is szokta adni, és nála konkrétan képzeljétek el, hogy van egy ilyen óriási nagy pajtaszerű rész, ahol ezeket az autókat tárolja, meg simogatja őket, meg nagyon szépen tartja, hogy neked is kell hozzá egy komplett garázs.
3: Hát van egy garázs, egy nagyon
2: egy
3: picike.
2: Hangár.
3: Nagyon picike garázs, ahol hát le van takarva, egy másik sajnos kint van az udvaron. Aha. És hát van egy harmadik, ami hát alkatrésznek.
2: Jó, édesem, és ő ezt tudja, hogy ő az alkatrész.
1: De akkor ez ugyanaz a modell 3 példányban, és akkor az egyik donor, aha.
3: Így van. Úgyhogy nekem beakadt így. Egyébként az öreg amerikai autók még az álmaim. Aha. Most volt alkalmam ülni egyben, amit a drága párom intézett a nagy találkozás.
2: Igen.
3: Aki egy idős velem, tehát 50 aha. éves autóról beszélgetünk. Most meg kimondhatom, mert a sorozat nem létezik, ezt az autót már nem gyártják. Egy Gran Torino, ami
1: a
2: Stars
3: igen. Van, és hát nekem ez gyerekkori szerelem.
2: És szeretnél majd egy ilyet is?
3: Igen. Már lassan egyébként építeni kell.
1: De mondjuk, mit Matchboxban vagy Lego formátumban meg van már? Mert ilyenkor tudod, az úgy szokott kezdődni, hogy hát az igazit még nem tudom, de hogy legyen meg mit maketben.
3: Akkor úgy mondom, az igazit még nem tudom, de volt egy filmpremier 2000, nem tudom hány, ahol remake-et csináltak ebből a filmből, és ott kaptam a Garami Gabi barátomtól egy...
2: Nagyot.
3: Egy, hát nem olyan nagyot. Egy
2: hát azért a szép nagy. Ez nem
1: tudod, hogy egy maket, de hogy egy nagyobb.
3: 51 centis makettet, és ez nagyon nagy becsbe van tartva, és imádom. Tehát a Matchbox már megvan. Aha. Aztán reméljük, hogy majd meg lesz.
1: Hány méretben van már meg
3: Egyelőre csak kettő.
1: Kettőben, kettő. Aha.
2: És jártál-e már úgy Amerikában, hogy direkt elmentél egy ilyen autós találkozóra? Mert az egy nagy élmény lehet szerintem azoknak is, akik mondjuk nincsenek oda annyira ezekért a kocsikért.
3: Én másképp éltem meg, egy évet töltöttem ki az államokban, és hát én, mint jó turista, az első 5 percben elköltöttem az összes pénzem.
2: Ja, az jó.
3: És vettem egy 71-es Impalát.
2: Aha, az jó.
3: Utána dolgoztam.
2: És utána abban éltél?
3: Hát nem, egy nagyon kedves családnál voltam.
2: Ja, akkor jó.
3: De hogy utána dolgoztam bicikligyárban, ahol csak lehetett, aha, mert tényleg minden pénzemre az autóra köztem.
2: És mi lett az Impalával?
3: Ja, hát kint maradt.
2: Ja, nem tudtad hazahozni mi.
3: Hát rengetegbe került.
2: Igen, horror. Igen. Pedig kint tök jó áron tudnál venni egy ilyen szép autót, csak hát hazahozni.
3: Kint is nagyon drága már.
2: Ja, már ott is?
3: Nagyon
2: mert
3: drága,
2: mert régen ugye nagyon sokan azért hozták be, mert még úgyis jobban jöttek ki.
1: Figyelj, nekem fáj a szívem, amikor azt látom, hogy filmek kedvéért összetörnek például ilyen régi autócsodákat.
3: Fú, azt én is utálom.
1: De nekem fáj, hogy miért szeretünk így romani. Pont azt érzem, mint ami volt a Spielberg film, ugye a mesterséges intelligencia, az AI, amikor ott ugye a humanoid robotokat, azt is szörnyű volt látni. Ugye, és a kisrácot is pont így akarták csinálni.
2: Én ott nagyon sírtam.
1: Nem tudom, én értem, hogy az gép, meg nem, de akkor is.
3: Ez ugyanígy van hangszerekkel, bármi más, amit összetörnek. Én ezt nem szeretem. De egyiket hozzá kell tennem, ezek a stunt autók, aztán ugye újraépítik őket. Aha. Tehát, hogy csomó, például a Starsky, amik a filmben szerepeltek, a sorozatban szerepeltek, azok kint vannak magánembereknél. Tehát, hogy megvannak. Aha. Szertifikálva, rendes könyvbe kell.
1: Ki mit gyűjt? Kérem szépen, akár csak egy szóval, gyorsan küldjék el a 0630303095-8-ra. Mi jó kis slágereket gyűjtünk. Itt egy újabb Elton John és Dua Lipa kettősétől.
0: Egy újabb sláger.

0: Rádiós Lágereggel, jó reggelt kívánunk. Nóri azt hitte, hogy szalvétákat gyűjt.
1: Az aztán még itt van mindig nekünk létező műfaj.
0: Ágica mindenhonnan cukrot hozza el a kávézókból külföldről, mert ez segít emlékezni, felidézni, hogy merre járt. Gábor pedig trófeákat gyűjt, és elkezd érni a Nóri.
1: Na jó! Milyen nagy képű duma ez, de tényleg.
0: De közben te megint elszóltad magad, az előbb ezt jótékonyan elhallgattad, már azt is szégyedte be valami, hogy autókat gyűjt, mert azt mondja, utáni fogják, hogy van kettő darab autót. Hát most aztán, fú, ezért
1: dolgozol
0: aztán...
1: hány éves korod óta? 16? Igen. Hát hadd legyen már 50 éves korodra két autó.
0: Ha 22 autót lenne, az sem
1: irigyelnénk tőle. Hogy... Azért mondom, ne vicceljünk már.
0: És közben itt közben, mi, hogy mit gyűjtesz még?
2: Az a baj, hát annak idején a Star Wars engem nagyon... ha lehet így mondani, beszippantott. Aha. És mind a mai napig, hát például 100-valahány űrhajó van, ami ugye a filmben igen látható volt. Ezek megvan a pici maketben.
1: És hol tartod őket?
2: Hát bent a szobában.
1: A szobában?
0: Jó, de hogy...
2: bent a szobában, igen.
0: Vitrínben van, vagy csak úgy a lóg a falon, vagy levarakva a dohányzóasztalra?
2: Nem, ezek mind önálló kis vitrínek. Hát aha, ilyen kis dobozkákban vannak, aha, ilyen üvegdobozban vannak, és azok szépen el vannak szórva a házban.
1: Aha. De miért kellett neked több méretben ugyanaz?
2: Mert hát én szeretem.
1: Ja, szép, jó, oké, rendben. Jó, hát ezt igen. De. Mondjuk én, aki nem vagyok gyűjtő típus, kevésbé értem.
0: Nem, semmit nem gyűjtöttél soha.
1: Nem nagyon. Gyerekkoromban a Kinder figurákat igen, na mert ugye, akkor azt még szerettem, tessék, akkor összeraktam.
0: Az nekem megvan még valahol egy zsákban.
1: Aztán nekünk volt, tudjátok, a lányok, mi nagyon szerettük ezeket a színes cumikat, igen, azokat gyűjtöttem a még általános iskolában. Cumikat. Tudod, ami ezek a 90-es években nagyon menő volt mindenféle színben. Azt gyűjtöttem, aztán így ennyi, ezek úgy megálltak ezek a dolgok. Ma nem nagyon gyűjtök semmit.
2: Ezt mire mondtam, hogy valaki cumikat gyűjt, de jó?
1: Igen, volt, de biztos emlékeztek rá, kislányoknál az nagyon menő volt annak idején. Figyeljetek, van egy női hallgatónk.
2: Igen.
1: Viki, azt írja, szép jó reggelt, Csaba nevű embereket gyűjtök. 256-nál abba hagytam a számolást.
2: Csaba. Ki van a szügelve a falra, vagy hogy?
0: Az mit jelent? Hogy a Facebookon bejelöli őket ismerősnek?
1: Én nem tudom.
0: Be, Csaba.
2: Vagy mint trófea kerül a trófea listára? Vagy...
1: Egyébként nekem tök érdekes, mert hogy 256 az egy kicsit soknak tűnik, de például nekem a férjem, aki Tamás, nem az első Tamásom, hanem a negyedik. Tehát, hogy így az életemben. Most a 256 az a négynél egy picit többnek tűnik, nem?
2: Hát miért hallottam én mostanában olyan trófea számot, amit
1: 2700?
0: Na jó, az amelyik kutya ugat nem harap.
1: Ezt a Zoom mondta az éjjel-nappal a Budapestes Zoom.
2: Igen, nem akartam minden nevén nevezni.
0: A Puskás Peti is azt mondta, nem, hogy neki ezzel nem tudom.
1: Nem, a Peti az a 456-nál volt, és azon is mindenki kibukott. Hát vagy 400 valamennyi, igen.
2: Hát jó, erre azért felkapja az ember a fejét. Micsoda?
1: Hogy azért az elkezdett számolgatni, hogy akkor az hány lányjal való ismerkedés közelebbről. De hogy a Joe azt mondta, hogy 2700.
2: Hát figyelj, az nap...
1: 2700,
2: minden másnap egy nő.
0: De mire 400 van, mint hogy számolod ki? Tehát, hogy...
1: De a 2700? Hát olyan nincsen. Hát az hogy történik meg?
2: Kiszámoltak egyébként, hogy az...
1: Az mennyi?
2: Az elmúlt évben minden másnap egy nő.
1: Na jó, hát ilyen nincsen.
0: De meg hogy számolod? Tehát, hogy ezt, hogy számolod?
1: Igen,
0: tehát akkor, látod, de már ugye? Az elején elkezdett sigulázni?
1: Tehát, hogy van egy kockás...
0: De 400 valamennyit is hogy számolod ki? Tehát, hogy ez...
2: Meg egyébként miért kell ezt számon tartani? Azt nem
1: értem. Köszönöm szépen.
2: De tudj!
0: Na ez jó, meg a másik.
1: Na jó. Hát mert hogy gyűjtögetünk, ha már erről beszélgetünk, értetek? Ők a trófeákat gyűjtik, ezeket a trófeákat. De mondjuk jó.
2: Jó, hát a foggyűjtés sem egy.
1: Ne, hát az se.
2: Szegény.
0: Na jó, várjuk még, ki mit gyűjt. 0-30-30-30-95-8, közben 7 óra mindjárt friss hírek, röviden, aztán Rozé és Bruno Mars.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel.

0: partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után...
2: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: A Mi Hazánk és a Tisza is megnevezte alkotmánybíró jelöltjét. Nagy leállás lesz a héten a 4-es metrón. Landon Oris nyerte a rekordnézőszámot hozó magyar nagydíjat. Jó reggelt kívánok, Szendő Flóri vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A jelölést nem sokkal azután jelentették be, hogy a Tisza párt korábban dr. Sonnevent Pált, az ELTE AIK tanszékvezető egyetemi tanárát és volt dékányát nevezte meg saját jelöltjeként. A Tisza frakció közlése szerint jelöltjük alkotmány és nemzetközi jogász, korábban az alkotmánybíróságon is dolgozott, emellett Sólyom László és Mádl Ferenc mellett is volt alkotmányjogi tanácsadó. A frakció azt írta, hogy olyan jelöltet támogatnak, akinek szakmai felkészültsége és nemzetközi tapasztalata megkérdőjelezhetetlen. 2. augusztus 2-ig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval Buda felé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhídja. A hétvégén a helyére mozgatták a Soroksári út felett átívelő acélhíd szerkezetet, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb művelete volt. A 109 méter hosszú hidat hidraulikus emelőkkel emelték meg, majd önjáró platformok segítségével centiméteres pontossággal tolták a végleges helyére. A beruházás részeként két új acélhíd épül, amelyek a leendő közvágóhíd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. A fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja jöjjön létre. A déli híd szerkezetet várhatóan október végén helyezik forgalomba. 200-230 milliárd forintból újulhat meg a 60 Füzesabony vasúti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal egyik legrosszabb állapotú részének korszerűsítése. A fejlesztés során újjáépítik a pályát, így akár óránként 160 km-es sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. A beruházás gyorsabb eljutást jelenthet Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, valamint javíthatja a Kassával való vasúti kapcsolatot is. Korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így az új járművekkel együtt teljes akadálymentesség valósul meg. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A címvédő ezzel idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, és tavaly után ismét diadalmaskodott Magyarországon. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, még a dobogó harmadik fokára a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A futamot Oscar Piastri műszaki hiba miatti kiesése is befolyásolta, Lewis Hamilton pedig 5 másodperces időbüntetés után az 5. helyen zárt. A Hungaroring történetének eddigi legnagyobb hétvégi nézőszáma is megszületett. 3 nap alatt összesen 310 ezeren látogattak ki a magyar nagydíjra. Eleinte több, aztán kevesebb felhő lesz felettünk, mindenhol több órára kisüt a nap, a szél viszont élénk, helyenként erős lesz. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedden is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. A hét folytatásában pedig hőhullám érkezik, erős napsütéssel és 38 fokkal.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
5: A Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében baleset nehezíti a közlekedést. A Rákóczi hídnál tart a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között megnyitották, tehát tervezetten véget ért a hétvégi zárás, viszont kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sáv továbbra sem

0: használható, ám a hídra a Lechner-ödön fasorból fel lehet hajtani. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Budaörsön a Károly Király utca mától egyirányú a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40-es e-autóbusz és egyébként a 940-es éjszakai járat is terelve közlekedik, nem érintve a Károly Király utca megállót, a 287-es busz pedig a Baross utca megállót sem érinti a budaörsi lakótelep irányában. A Nagykörösi út mától egyirányú kifelé a Szilfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt, itt is az érintett BKK buszok közlekedésében változás történt, terelve járnak, valamint a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt mától szakaszosan zárva a fél útpálya, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Ma a Bebével kiegészülve. Jó reggelt!
2: Kívánok. Jó reggelt!
3: Sziasztok!
0: De itt van Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán is.
0: És ahogy ígértük, Bruno Marsék érkeznek. Már is 7 óra 8 perckor.
2: És mindjárt a kígyók nyomába eredünk.
0: Nem véletlen, mert van, aki például azt gyűjtögeti. Jó reggelt!
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4-8 előtt 1 perccel itt, hogy ki mit gyűjt, beszéltünk már ugye a saját kinder gyűjteményünkről volt szó, autókról, játékokról, évi pillangókat gyűjt, Jani pedig hüllőket. Ugye az ilyesmik szoktak elkóborolni például a panelházban, aki ott lakik,
2: igen,
1: az nagyon örül, amikor a szomszédja mérges kígyót vagy pókot tart, ami mondjuk megszökik, és akkor szellőzőn át ugye...
2: De mérges kígyót nem is tarthatsz egyébként legálisan, de vannak olyanok, tudjuk,
3: sok mindent nem lehet tartani
2: legálisan. Volt az, ahonnan előkerült egyszer egy pincéből egy aligátor, emlékeztek?
1: Ja,
2: volt
1: egy tigris.
2: Igen, tigris meg mindenféle. Mindenféle volt.
1: Na, hát tipikusan nem ilyen eset történt most Anglia déli részén, már mint hogy elkódorolt volna egy mérges kígyó. A festői Cornwallban egy férfit úgy mart meg egy vipera otthon a saját nappaliában, hogy nem tart semmiféle csúszómászot, meg a szomszédok sem. Ráadásul egyébként egy kertes házban lakik, és a jelek szerint egyszerűen az erdőből érkezett a hivatlan látogató. Egyébként itt nem volt vége a sztori, mert bevitték a kórházba, kapott ellenszérumot, attól is valamilyen allergiás reakció lépett fel. Kicsit rázós volt a szitu, mert szegény duplán majdnem meghalt. De azért is vált izgalmassá számunkra ez a hír, mert gyorsan ránéztünk, hogy keresztes viper, hogy hát az egész Európában előfordul egyébként, ősonosként, és Magyarországon is él keresztes vipera, úgyhogy ez az a pont, ahol meg kell kérdeznünk dr. Zisis Áris, exotikus szakállatorvost. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
1: De szépen vagyunk, mind meghalunk.
2: Jaj, vagy. Jézus, megjogassuk a hallgatóinkat!
1: Szevasz!
5: Na. Azt gondolom, hogy mindenki biztonságban van legalábbis a viperák tekintetében. Itthon 2 vipera fajjal találkozhatunk, a rákosi viperával és a keresztes viperával, és ahogy mondtátok is, ez a faj a legelterjedtebb mérges kígyó, azonban szerencsére az emberi mértékkel a mérge azért eléggé limitált dolgokat hajt végre a szervezetben.
2: Tehát mondjuk nem halunk bele, hanem csak levénulunk?
1: Fúdokolsz egy 5-10 percig.
5: Nyilván akkor, hogyha van marás, akkor szükséges orvosi segítséget hívni és felügyeletet. Uh-huh. Van, ahogy a cikk is említi, van szérum, amit ilyenkor megkaphatnak a paciensek. Egyébként jellemzően megnéztem gyorsan egy kis statisztikát, másfél nap az átlag, amit eltöltenek kórházban az emberek. Ez nagyjából megfelel egy megfigyelésnek.
2: Az nem olyan vész.
5: Ez egy megfigyelésnek azért, hogy ne engedjék haza, úgyhogy hogy esetleg még valami tünet eszkalálódik. Volt már regisztrált haláleset, akár a marástól, akár pedig az ellenszer beadásától, és az
1: eladott
5: anafilaxiás reakciótól. Ez nagyon fontos, hogy ezek itt egyéni reakciók, ahogy ha belegondoltok, egy mély csípés is naponta biztos vagyok benne, hogy sok százszor, sok ezerszer megtörténik, akár itthon is, és sajnos vannak olyan szomorú esetek, amikor van egy olyan anafilaxiás egyéni reakció, amikor valamilyen sürgősségi beavatkozást kell végrehajtani.
2: Azért jó, hogy itt vagy velünk, mert a Bebe szeretne tőled kérni egy kis segítséget. Egy olyan kígyót talált a kertjében, amiről nem tudja, hogy mi, és nem tudom, hogy te be tudod-e az alapján azonosítani, amit ő mond, de kérlek, figyelj, tessék.
3: Szervusz, üdvözöllek. Azt történt, hogy füvet nyírtam, és hát a kerti sütő körül ilyen fatuskók vannak, amire le lehet ülni, és felemeltem az egyik fatuskót, és egy ilyen narancssárga színben pompázó kígyót, ilyen, hát attól függően, hogy mikor, hogy sütött rá a nap, azért ilyen több színben játszott, ilyen zöldes.
2: Mekkora volt?
3: Narancssárga, nem tudom, mert félig a földben volt.
2: Aha.
3: Hogy ez milyen kígyó lehet? Ez?
2: Áris, így be tudod azonosítani?
3: Tudom, hogy feladtam a feladatot így.
5: Itthon 7 kígyófajunk honos, abban 2 vipera. Ha ilyen narancssárgás színbe kell gondolkodni, akkor én részsiklóra tippelnék. Azt tud akár ilyen pirosas, narancssárgás színt
3: igen.
5: De tök jó, hogy erről beszélünk. Mindenkinek a zsebébe ott van az okostelefon. Aha. Érdemes, ha van annyi lélek jelenlét, bármilyen marás vagy támadás van, képet készíteni, hiszen nagyon sokszor az történik, hogy nem mérges kígyóba botlik az ember, hiszen ezeknek az állatoknak a populációja elég kicsi, sajnos.
3: Igen.
5: De ha van egy fénykép, akkor arról utólag is könnyen lehet azonosítani a fajt, és nem kell fölöslegesen kórházba menni, az egészségügyi ellátást terhelni, és mi is.
2: Mondjuk ez tök jó, hogy mondod, mert amúgy én is most már növényeknél, állatoknál egy csomószor használom azt, hogy lefotózom, és a Google okos megmondja, hogy ez milyen állat.
1: Melyik?
2: Közben megtalálta a Bebe, és mi milyen állat?
1: Az a részsikló.
3: Akkor részsikló.
2: Figyelj, Áris, te egy zseni vagy, hogy ez alapján behazarosított.
1: Az első képre még nem
3: volítottam.
2: Nagyon köszi. Mi a legdurvább állat, amivel te találkoztál itthon, amit tartottak, és mondjuk lehet, hogy nem lett volna szabad, mert mondom, az, ami halásztelken volt, ez az aligátor, az engem azért lesokkolt ott a pincében.
1: Jó, de ez nem is.
5: Hagy csatoljak vissza kicsit a felvezetőtökre, hogy ez picit olyan rossz színben tünteti föl a legzotikus állattartókat, mert ugye hírértéke mindig annak van, ami logikus, ami kirívó, persze, amikor egy szökés van, amikor valaki nem megfelelően tartja az állatot, de egyébként pedig a nagy többség az szabályt követően rendesen jó körülmények között tartja az állatát. Hát én igyekszem ezeket a tartókat ellátni az egzotikus gyűjteményébe. Sokszor találkozom olyan fajokkal, amelyek esetleg még nem is kerültek leírásra. Aha. És nincs is még tudományos nevük sem.
3: Az igen.
5: Mert külön most dolgoznak azon majd a taxonómusok, hogy ezt leírják.
1: De például még kereszteződik két faj, és akkor egy új jön létre? Vagy hogy van az?
5: Nem, most már nagyon sok molekuláris technológiát használnak a különböző fajoknak az elkülönítésébe.
2: Aha.
5: És amit esetleg eddig úgy gondoltak, vagy úgy írtak le, hogy egyébként egy faj, arra most már kezd rájönni a tudomány, hogy az esetleg több faj.
2: Akkor van mindig új dolog, amit tanulhattok. Ez tök jó.
1: Jó. Bocsánat, visszatérve a viperához, mondjuk itt igen, Budapest környékén kell-e tartanunk attól, hogy egyszer csak találkozunk vele? Vagy, tehát mondjuk az országon belül merre elterjedt?
5: Ahogy ezt említettétek is, ez egy nagyon nagy elterjedésű faj, majdnem egész Európában. Itthon Zala megye Somogy, illetve hogy ugorjunk egy nagyot, az Zemplénben találhatóak nagyobb populációk. Ahhoz, hogy találkozunk vele, ahhoz jó eséllyel egy nagyot kell túráznunk, és ami nagyon fontos, és ebből az eseményből is, amit leírt itt az úriember a cikkben, vagy nyilatkozott, az derül ki, hogy valószínűleg nem nagyon volt ott más lehetőség ennek az állatnak, mint megvédeni magát. Egyébként, ha van helye ezeknek az állatoknak, akkor fogják magukat, és arrébb csúsznak, nem keresik a konfliktust. Plusz itt egy olyan marásról van szó, ahol valóban bejutott méreg az ember szervezetébe, de azt kell tudnunk, hogy ezek az állatok nem szívesen pazarolják a mérget, hiszen ez energia számukra, hogy ezt előállítsák. Úgyhogy sokszor úgynevezett száraz marást csinálnak, ez azt jelenti, hogy
3: csak harapnak.
5: Megijesztenek, csak harapnak, de mérget nem juttatnak be, vagy nem is harapnak, hanem csak így kilövik magukat egy picit. Ez általában akkor fordul elő, hogyha sarokba vannak szorítva, és nincs menekülési útjuk. A legtöbb esetben valószínűleg, ha ott is voltak, a lépteinket meghalva már kereket oldanak.
2: Tehát ne bántsuk ezeket az állatokat, az nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk kirándulgat, akkor lehetőség szerint nem. De mondjuk semmilyen állatot ne piszkálgassuk. Hagyjuk őket békén.
5: Itthon minden hüllő és kétéltű védett, a keresztes vipera pedig fokozottan védett.
3: Nekem még egy kérdésem, ha lehet, ha beleférünk itt az időben.
2: Nyugodtan.
3: Hogy ha a kutyát megmarja, akkor is állatorvos azonnal, vagy jobban legyőzi a szervezetük a mérget, mint mondjuk az emberi?
5: Akkor is állatorvos. Ugyanúgy nagyon fontos, amiről előbb beszéltünk, hogy ha egy képes azonosítást meg lehet ejteni még ebbe, nyilván ilyenkor felfokozott a hangulat, de akkor ezt érdemes megtenni, jelezni az állatorvos felé, hogy hol volt földrajzilag maga ez a marás, és kutyáknál gyakrabban előfordul, hiszen ők többet tudnak szimatolni, matatni olyan helyeken, ahova alapvetően mi nem feltétlenül mászkálunk el. Mindenképpen állatorvos, de jellemzően egy szupportív, ilyen támogató terápiával átlendíthetőek a nehezebb időszak.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a kutyának sokkal kisebb a test súlya, tehát hogy ugyanaz a mennyiségű méreg, neki nyilván ártalmasabb lehet, mint nekünk egy embernek.
2: De hát ő bele is fogja fecskendezni a mérgét, szerintem
1: csak elijeszti. Igen, de hogyha belemegy, akkor viszont igen.
2: Nagyon köszi!
5: Köszönjük! Szép napot, sziasztok.
2: Okosabbak lettünk, szia.
1: Úgy szintén dr. Zisis Áris exotikus szakállatorvossal konzultáltunk.
2: Köszönjük, szia, szia.
3: Szia, ló.
2: És közben megnéztem, hát kérlek szépen Dunaharaszti volt, az az aligátoros eset, nem halászták. 2020-ban volt, és akkor ott elmentek, tudod, valami gyanús szereke után kutatni a rendőrök, és egy csomó mindent, aligátorteknőst, krokodilt, mindent találtak.
3: Na de hát ez mind életveszélyes állat. Én nem értem, hogy, tehát, hogy miért kell ilyen állatot otthon tartani.
2: Figyelj, az, aki normálisan tart exotikus állatot, szerintem az tök oké, de akik mondjuk hazavisznek egy krokodilt, azt annyira nem értem, hogy mit gondolsz, hogy a krokodil nem nő meg, vagy hogy?
1: Vagy hogy az nem úgy kihívás? De hát most aki a nem tudom milyen kígyót tartja, vagy mérges kígyót, az is mit
2: nem,
1: gondol?
2: Nem, mérges kígyót nem lehet tartani, Zoli.
1: Nem lehet, de hát még krokodil se lehet, és mégis tartanak. Hát mérges kígyót sem lehet, és mégis
2: igen,
1: tartanak.
2: Igen, de vannak emberek, akik legálisan, normálisan tartanak exotikus állatokat.
3: Igen, de most nem róluk beszélünk, hanem az aberáltakról.
2: Tehát, jó, hát tehát az egy külön témát megérne, hogy emberek miket csinálnak, amiket nem lenne szabad, de ezt inkább hagyjuk.
1: És nem csak az állattartásnak.
2: Igen.
1: Igen. Na, képzeld el, Bebe,
3: igen?
1: Hogy ugye emlegettem, hogy ez a koncert élmények nyara, az azt jelenti, hogy nem csak a Melody Maker bulizik, hanem nagyon sok nagy sztár is bulizik nálunk.
3: No.
1: És továbbra is tartjuk az ígéretünket, hogy hülyek vagyunk hozzá, hogyha például felcsendül egy mobidal, aki ugye szintén jön koncertezni, akkor lehet jelentkezni most 0-30-30-30-95-8, mert a harmadik telefonálónak egy páros belépő üti a markát az ő koncertjére.

0: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szia! Szeretnék jelentkezni a játékra.
2: Hello!
0: Hello. Elsőként. Köszönjük szépen! Hello!
1: Oké, köszi, sziasztok!
0: Itt a Sláger reggel. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szeretnék jelentkezni a játékra.
2: Hello. Hello! Második vagy?
0: Köszönjük!
2: Szia!
1: Super, sziasztok!
0: Hello. Itt a Sláger reggel. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Gábor vagyok, és a játékra jelentkeznék.
2: Hello, Gábor! Szia. Jó reggelt! Te vagy a harmadik!
3: Jippi!
2: Oh, yeah!
3: Nagyon király!
0: Figyelj csak,
2: Gábor, nagy mobi rajongó vagy?
3: Inkább a párom az.
2: A párod az.
0: Ott van melletted?
3: Igen, akkor...
0: Ott van melletted a párod?
3: Nincsen, dolgozik most.
2: Hát akkor egyedül kell megoldanod, hogy két kérdésre helyesen kell válaszolni. Az első, hogy mobi, miről, kiről kapta a nevét?
3: Oha.
2: Hát nem olyan bonyolult.
0: Csak hallottad már máshol is, más környezetben ezt a bizonyos mobi nevet, akár egy másik szócskával kiegészítve.
2: Na.
3: Talán valami motor?
2: Nem, sajnos nem. Akkor sajnos tovább kell folytatnunk a játékot. Szia, hello.
0: Bár nem lenne rossz, Moby Davidson.
2: Igen, az jó lenne. Mert na, ha akkor... még az együttest mondja.
0: Most közben abba hagyták a telefonálást, mert azt hitték, hogy megvan a harmadik telefonálunk.
2: Pontosan
0: nem hitték, hanem jól hallották, hogy megvolt. Igen. De nem sikerült, úgyhogy akkor nézzük. Sláger FM, jó reggelt.
1: Hello. Jó reggelt, sziasztok, Kristóf vagyok, játékhelyen.
2: Szia, Kristóf! Szia. Na, kiről vagy miről kapta Moby a művész nevét?
1: Hát a Moby a művész nevét, ha jól tudom, akkor a Herman Melville íróról, Moby Dick szerzőjéről nevezték el.
0: Hát nem,
2: nem az íróról, hanem a Moby Dickről. Igen. De figyelj, jó, tökéletes.
0: Ezen akadjunk fel.
2: Szuper, szuper.
1: Igen. Jó, akkor így jó?
2: Igen.
1: Oké.
0: Oké. A következő kérdés, te most hallgass el.
2: De kicsit segíthet.
0: A Slágerek mai társműsorvezetője. Kicsoda?
1: Hát ő Bebe.
2: Jó! Ennyi! Így kell csinálni.
0: Kristóf, te figyelsz.
2: Gratulálunk, Kristóf. Tied a páros belépő Moby augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkban. Oh yeah! Kit viszel magaddal?
1: Hát egy nagyon jó haveromat, aha, aki szintén szereti Mobit.
2: Na,
1: egyébként.
2: Szuper, oké, okay, akkor jó bulit nektek.
0: A Lift Me Up, az biztos tetszik?
1: Az nagyon, hát az a kedvenc dolog.
2: Nekem a Wide Does My Heart.
0: Nekem meg tudjátok mi, a Milan Farmerrel, amit csinált, a Slipping Away.
2: A Mobinak gyakorlatilag csak jó dalai vannak, de nem, de tényleg.
0: A Milan Farmert elhozza magával? Vajon?
2: Á, nem hiszem. Viszont van egy olyan énekese, hogy ez valami őrület. Tehát, hogy a fiúnak olyan hangja van, imádni fogjátok, tényleg. Úgyhogy jó bulit kívánunk nektek!
4: Jó szórakozást!
0: Szia, Kristóf!
2: Szia!
0: Tényleg, az Eminemmel neki mi volt az, hogy az Eminem mindig őt frocliszta?
2: Az elején, igen, amikor kezdte a pályáját, azt nem tudom.
0: Hogy az a dagadt kopasz csávó, meg nem tudom, ugye
2: ilyeneket repelt. Nem, dagadtak, nem mondták.
4: Gyerekek, hát a negatív reklám is reklámet.
2: Ja, egyébként igen.
0: Lehet, hogy titkon nagy rajongó.
2: No, ez volt benne, tudod.
0: Ja, hogy a műfajt leszóljuk
2: már. Igen, igen,
0: másnak más.
2: Magyar rapperek is szokták leszólni a DJ-ket, amit nem értek, de mindegy.
0: Na, meg vagyunk ezzel is. Viszont szeretnék még egy boldog nyertest, mindjárt hablatyolni fogunk, hiszen már 7:30, úgyhogy tessék a hablatyba is jelentkezni. 06:30, 30:30, 95:8, közben George Michael érkezik már is az Amazing, itt a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. Put on my a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújulhat a Csepeli Hév uniós forrásból. Lelőtték a berlini Pride támadás feltételezett elkövetőjét. Rekordközeli mélypontra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Megújulhat a Csepeli Hév uniós forrásból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a hazahozott európai uniós támogatásoknak köszönhetően megkezdődhet a Csepeli Hév korszerűsítése. A tervek szerint új alacsonypadlós és légkondicionált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A 42 új jármű beszerzésére még idén kiírják a tendert. A fejlesztés nem csak a vonatokat érinti, hanem megújulnak a peronok, a pálya és az áramellátás is. Emellett teljes akadálymentesítés valósul meg. Véget ért a hajtóvadászat a berlini Pride felvonuláson történt halálos támadás feltételezett elkövetője után. A rendőrök lelőtték a 21 éves férfit. A hatóságok Berlin nyugati részén találták rá egy kertben, ahol szúrófegyverrel támadta rendőrökre. A férfi szombaton a berlini Pride-on kis busszal hajtotta résztvevők közé, majd az elkövető több embert is megkéselt. A támadásban egy nő meghalt, 29 ember pedig megsérült. A német hatóságok az ügyet iszlamista indítatású terrortámadásként vizsgálják. Közel 70 taxist ellenőrzött a fővárosban a BRFK és a BKK. A rendőrségi tájékoztatás szerint minden sofőrnél negatív lett az alkoholszonda eredménye. Egy sofőrt ugyanakkor elfogtak, mert szabálysértési körözés volt ellene érvényben. Még egy másik taxissal szemben a biztonsági öv hiánya miatt intézkedtek. 10 esetben eltérő tarifa használat, viteldíj problémák vagy a kártyaterminál hiánya miatt vettek fel jegyzőkönyvet a hatóságok. Rekordközeli mélypontra süllyedhet a Duna vízállása Budapesten. A Hidroinfo előrejelzése szerint kedden akár a valaha mért legalacsonyabb vízállást is elérheti a Duna a fővárosnál. Az eddigi negatív rekord 33 cm volt 2018-ban, most pedig 33 centis vízállást jeleznek előre 7 cm-es hibahatárral. A rendkívül alacsony vízszint miatt több folyószakaszon korlátozzák a hajózást, és a következő napokban sem várható érdemi javulás, mert a Duna vízgyűjtő területén nem számítanak jelentős csapadékra. Magyar Péter adta át a győztesnek járó trófeát a Hungaroringen. A 41. Forma 1-es magyar nagydíj után a vasárnapi futam győztesének, a McLaren brit pilótájának, Lando Norrisnak Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a herendi trófeát és a győztesnek járó érmet. A dobogóra Max Verstappen és Andrea Kimi Antonelli állhatott még fel. A rekordot jelentő 310 ezeres hétvégi nézőszámot hozó magyar nagydíj után a kormányfő közös fotót is készített a három dobogós versenyzővel, és gratulált a résztvevőknek, valamint a rendezvény lebonyolítóinak.
3: Csodapompázatos időre számíthatunk, bár most még nem látjuk a napot, de ma fogjuk, 29 fok lesz délután, és egyébként hétvégére már visszatér a 33-36 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: Na nézzük akkor a közlekedési infókat, hogy mi a helyzet. Először is a városon kívül, mi van a gyorsforgalmi utakkal. Az M3-ason 60 és Bak között már lassabb a haladás, az M4-esen pedig Üllőnél, de a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, a 31-es pedig Maglód környékén, illetve az 51-es Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén zsúfolt. A Fogarasi úton baleset okoz fennakadást az Ösvezér útjánál a Májva utca felé, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében is. Mi újság közben a vasúton, már is halljuk a MÁV Info ügyeletesét. Pejper Károlyt, jó reggelt!
5: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A környezetünk védelme érdekében érdemes ma is a MÁV csoportjáratait választani az utazáshoz. A vonatforgalom is nyugodt, nincsenek forgalmi fennakadások. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. Ez érinti az S50-es, a Z50-es és az S21-es elővárosi vonatokat, ezen kívül a nyírségi intercityket. A déli körvasút építése miatt módosított menetrend érvényes a keleti Pártvárt érintő dunántúli vonalak esetében is. A távolsági vonatok többsége kelenföldi közlekedik és onnan is fordul. Az erre utazóknak fontos hír, hogy ma az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és a csárdás Eurocityk is csak kelenföldi közlekednek és onnan is fordulnak. A tiszaszamos Eurocityk menetrendje is módosult, ezen kívül a Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak ma délelőttől délutánig. Viszont hallásra!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Mint már tudják, Kőbányán cseperedtem. Na ott van, kérem. 4325-es italbolt. Akkori napközim. Igen. De most már építettek hozzá egy másik italboltot. Na, gondolják el, megérkezik a sörös kocsi, lovak húzták, hozzák a hordót. Az emberek állnak a kocsmában, kezükben a korsó sör, ajtóban állnak munkaidő alatt, ugye? Szocializmus épüljön, ha akar, ők isznak. Na. Így ajtóban állnak, és a kocsis pedig a hordókat két gerendán így kezdi legurigatni. Na, az emberek urul a hordó, az emberek nyugodtan állnak, háttaláltak. A hordó indul el, hogy és így megy bele a tömegbe. Erre a kocsis, ilyen bőrkötényre, félmesedet, uraim, a hordó nem áll meg.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Gábor azt írja, hogy könyves, indul betonozni, de előtte megpróbálja bebetonozni a helyét a Hablagy játékba is. Fú, nagyon stílusos
2: van,
1: Gábor.
2: Van humorérzéket. Szevasz. Szia.
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
3: Hello, hello.
2: Mit építetek ma?
4: Egy kapubejárónál egy ilyen 3x2 méteres ilyen lejárót igazából.
3: Lenne munka a falon is.
1: Meg a pipben, majd keresünk. Most viszont a munka az hogy fejtsd meg, légy szíves, hogy mit is hablatjol a Cilla.
2: Egy pár napja már visszük.
1: Igen, Beton Szilárdon itt áll ez a feladvány. Tudod-e, hogy mi ez, Gábor?
4: Van egy tippem.
1: Mond.
4: Ez egy nagy nyári sláger volt
2: pár évvel
4: ezelőtt,
2: ugye? Az volt, igen.
4: Oké. Szerintem akkor a Luis Fonsi és a Despacito.
2: Gratulálunk tiéd egy páros napi, egy augusztus 9-ére a Sziget Fesztivál -1. napjára, a Bródi Dalok napja nagyszínpados koncertjére, ahol például ott lesz Azaria, a Bagosi Brothers Company, Deák Bill Gyula, vagy éppen Gerendás Péter is a teljesség igénye nélkül. Két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Leander Szimfonik Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
4: Sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bobby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Bobby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Már megint egy hétfőked?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Ez a dal ismerős, ugye?
11: Haj, rózsa holnék.
10: Na és ez?
11: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
10: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről. Meteo cunami csapott le Horvátországra. Továbbra sem lehet fürdeni több velencei tavi strandon. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel Budapesten, melynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátásbiztonságának megerősítése. A szövetség szerint az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Számolni kell az ország méreteivel, adottságaival, vagy azok hiányával és a nemzetközi hatásokkal. Az árakat pedig nem lehet ársapkával szabályozni, mert abban a kis benzinkutak mennek tönkre. Újabb meteocunami csapott le Horvátországra. 10 napon belül harmadszor öntötte el a víz a Hvár szigetén fekvő Starigrád rakpartját. Miközben az Adrián viharos

0: buzát javításra várva. Ez a szám mostanra 170-re csökkent. A miniszter problémaként az előző beszerzési rendszert tette felelőssé, ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is gondot jelent a karbantartó szakemberek hiánya és az előregedett buszpark. Elmondása szerint a következő hetekben folytatják a helyreállítási intézkedéseket. Elindult a főszezon a diákalbérletek piacán. A fővárosban 200 000-es havidíj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 000 forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, az egyik hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a felvételi ponthatárok kihirdetése után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében 205 és 304 ezer forint közötti havidíjakkal kell számolni. A legolcsóbb a 7. kerület, a legdrágább pedig a 9. kerület. Továbbra is tart a fürdési tilalom több velencei tavistrandon. Bakteriális szennyezettség miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést az Agárt Park Strand Campingben, a Tini Strandon, Velence északi strandján, a Velence Korzó Szava Strandon és a Velence Resort & Spa Strandján, valamint a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szava Strandon. A hatósági vízvizsgálatok a megengedettnél magasabb baktériumszintet mutattak ki. A Fejérvár megyei kormányhivatal már megkezdte a szükséges intézkedéseket és az újabb mintavétel. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a kontrollvizsgálatok nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelelő. Ma többször megnövekszik a felhőzet, kezdetben főként a Dunától keletre, majd délután helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délelőtt 20-25, délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden is lesznek még felhők, de a csapadéknak egyre kisebb az esélye. Szerdától fokozódó kánikula várható, a hétvégére már 38 fokot ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az Üllői út szervíz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a felüljáró mellett baleset történt, ez picit most megakasztja a haladást, illetve Zuglóban a Fogarasi úton a Róna utcánál is baleset miatt van fennakadás. Továbbá az Ösvezér útja közelében a Májva utcánál, ahol sávzárást kell kerülgetni. És még egy a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében is baleset történt, itt is alakul már a torlódás. Budaörsön a Károly Király utcát mától egyirányúvá tették a Szabadság utcától a Baros utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40-es E-jelzésű autóbusz és egyébként a 940-es éjszakai járat is terelve közlekedik, lemérintve a Károly Király utca megállót, valamint a 287-es autóbusz a Baros utca megállót is kihagyja a budaörsi lakótelep irányában. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében szintén baleset történt, a 42-es kilométernél sávzárás van, jelenleg nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás. Legyenek óvatosak, ha pedig van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mit gondolunk, vajon praktikus volna egy olyan jelzés, amit mondjuk itt egy bizonyos színű sapka, amit hogyha föltesz az ember, akkor ezzel jelzi a környezete számára, hogy ő szingli, de szívesen ismerkedne.
4: Szerintem tök jó
5: Abszolút.
4: Lenne.
5: Abszolút.
2: Önök mit gondolnak? Írjanak a Facebookon vagy SMS-ben. Sláger!

0: Sláger reggel.
1: És benne a törött szívű Damiano Dávid az előző percekben. Hát akkor beszélgessünk egy picit a párkapcsolatokról. Beszéljünk a párkapcsolatokról és az ismerkedésről. Nagyon kíváncsiak, hogy ti például mit szóltok, van most egy ilyen új trend, amit úgy neveznek, hogy mingliség, ami ugye nyilván a szingliség szóból fakad, amikor egyedül vagy, de itt nem vagy egyedül, mert hogy van párod, csak sosem költöztök össze. A mingliség az, amikor mindkettőtöknek megvan a saját lakása, úgymond a saját életed.
2: Egyébként
1: jártok, csak nem költöztök össze.
2: Tehát akkor nem úgy értelmezi mondjuk egy férfi mingli, hogy akkor, mivel ti nem éltek együtt, akkor ő más mingli nőkkel is ismerkedhet, nem? Hanem ő is tiszteletben tartja azt, hogy mindkettő minglik vagy.
1: M betű a monogámiár valószínűleg arra utalhatott. Monogám szinglik vagy.
3: Jézus Mária,
1: monogámiában élő szinglik.
2: Na bebe.
3: Ez már nagyon túl van misztifikálva az a történet. Hát figyelj, én azt látom, hogy manapság minden túl van lőve ilyen szempontból, és minden meg van magyarázva. Az én olvasatomban egyébként a mingliség, az randizás.
2: Tehát
3: az,
2: hogy bárki mással? Vagy mindenki mással? Tehát, hogy egy valakivel meg még mással?
3: Ja, egyéne válogatja. De hogy nekem ez egy szimpla randinak tűnik, amikor valakivel jól érzem magam, és elmegyünk valahova hétvégén.
2: De akkor
1: nem
2: te mással nem...
1: megyünk el.
2: De akkor te mással
3: nem... csak hétvégén.
2: Olyankor mással nem ismerkedsz?
1: Hát jó esetben a randizásnál sem feltétlenül ismerkedsz más, de hát ott még belefér. A randizásnál belefér, hogy ott másnak is csapod a szelet?
3: Ha én randizom valakivel, akkor rá vagyok kíváncsi, és nem érdekel más.
2: Jaj, de jó, hogy ezt mondod. Azért... Aha. Te ilyen őskövületnek számítasz a maiakhoz képest akkor.
3: Vagyok
1: ebben. Jó, várjátok, akkor tegyük rendbe, tehát hogy jó, akkor a randizás az mondjuk nálad mikortól válik kapcsolattá? Tehát mi az a pont, amikor már nem randiztok, hanem jártok?
3: Hát amikor jár, hát ez mindig kapcsolatja. Hát én az a baj, én ebből a szempontból nem vagyok eklatás például a randizást, mert én nagyon gyorsan költözöm.
2: Tehát, de te költözöl, vagy ő költözik?
3: Most már költöznek hozzá. Ja,
1: de félsz a magánytól? Vagy attól, hogy egyedül maradsz?
2: Nem.
1: Kapcsolatfüggő
2: nem.
1: Vagy?
2: Nem.
1: De hagyd válaszoljon már.
3: Az ügyvédem válaszol.
2: Nem teszek fel a kérdést. Elmondom, hogy miért teszi így fel a kérdést. Azért, mert ő szerinte, aki nem tud egyedül lenni, ez kapcsolatfüggő.
1: Én úgy örök, hogy belelátsz az én fejembe, és mindig meg akarod magyarázni, hogy mire gondolok. Nem erre gondoltam.
2: De már ez már többször kiderült számomra.
1: Nem, ő rendszerűen megfejti, hogy én mire gondolok. Tehát ez ilyen női dolog, hogy utána anyukám volt, aki mindig meg akarta fejteni, hogy mire gondolok.
3: A nők általában mindig ezt csinálják, hogy igen, ők szeretik tudni dolog. Előre, hogy igen.
2: Tessék, akkor válaszolják.
3: És elvárják azt, hogy mi tudjuk azt, hogy ők mire gondolnak, bármi nélkül.
2: Na igen.
3: De hogy... már elvesztettem a fonalat.
2: Nem vagy kapcsolatfüggő csak?
3: Én nem vagyok kapcsolatfüggő, de nincs csak. Én gyorsan az összeköltözős típus vagyok, és... tehát nekem a legelejétől, tehát nekem már nem randizás, nekem az már kapcsolat. Tehát ha valaki hajlandó velem szóval, az nekem már egyfajta kapcsolat.
2: Ja.
3: Tehát nálam, és nekem ezért nem tudom értelmezni ezt a mingli történetet, tehát hogy így
2: figyelj, én amikor megismerkedtem valakivel, én is szerettem gyorsan összeköltözni, hogy gyorsan kiderüljön, hogyha nem passzolunk össze.
3: Igen.
2: De most már, hogyha mondjuk elválnék, igen. Akkor ez a mingliség, ez olyan szempontból tetszene, hogy én is sokat dolgozom, valószínűleg a másik ember is sokat dolgozna, elmúltam már 40 éves, és szerintem ez egy abszolút kézenfekvő dolog, hogy minőségi időt töltsetek együtt. Elmentek együtt múzeumba, hát, étterembe,
1: pont ezt mondják egyébként, hogy az az előnye a mingliségnek, hogy ott tulajdonképpen megvan az a fajta szabadság, hogy azt csinálsz, de hogy egymásé vagytok, csak hogyha valaki nagyon...
3: Ez nagyon megvan kavarva, tehát ahogy párkapcsolatban nincs meg, tehát egy normális párkapcsolatban, ha nincs meg az, hogy mindenkinek meglenjen a saját szabad tere, akkor baj van.
2: Az baj, ebben igazad van.
1: Ez
2: igen.
1: Is igaz, igen.
2: Ebben
1: de hogy azt mondják, tehát a mingliség arra jó gyógyír, hogy ne unjátok meg egymást. Volt ez régen a rádiókabaréban is, volt már 80-as években, hogy a hosszú kapcsolat titka, hogy sokat kell távol lenni.
2: Mi tehát, nem
1: hogy...
2: vagyunk sokat távol egymást, ti mennyi ideje vagytok együtt?
3: Hát most már több, mint egy éve, de hát mi majdnem 0-24 órát együtt töltünk, és élvezzük a
2: dolgot. És szeretitek egymást társaságát.
3: De hogy mindenkinek megvan a saját, hallottam. De ettől függetlenül mindenkinek megvan a saját tere.
2: Élettere,
3: mindenki oda megy, ahova akar, mindenki azt csinál, amit akar, de hogy jó együtt lenni.
1: Igen. Mennyi volt a leghosszabb időszak, amíg jó volt együtt lenni valakivel?
3: Hát a házasság, amit 8 évig tartott.
2: Az mondjuk 8 szép, év. Az szép.
3: Azt gondolom,
1: hogy... Na, tegyük föl, hogy azt mondják, hogy most áttranszformálom, hogy a mingliség az azért jó, mert akkor nem csak 8 év lesz, hanem lehet, hogy lehet belőle 28 év. Mert nem untok rá egymásra. Tehát, hogy nem fárad ki, nem is az, hogy ráunni, bocsánat, akkor fogalmazunk, úgyhogy nem fárad ki a kapcsolat.
3: Na jó, de
1: hogy erre lehet jó megoldás a mingliség.
3: Ez egyfajta megúszása a kapcsolaton való dolgozásnak.
2: Jaj, de szép, hogy ezt egy férfi mondja, köszönöm. Végre egy férfi, aki
3: gondolkodik.
2: Na jó, hogyha van olyan hallgatunk, aki esetleg mingli, ezt a formáját választotta az együttélésnek, akkor tessék telefonálni nekünk 0-30-30-30-95-8.
1: Akkor azért nem vagyok hallgató, mert én nem kell róla beszélni.
0: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Minden kérésünk, vágyunk így teljesüljön. Itt van velünk a vonalban Mogyi, aki abszolút minglipárti.
2: Jó reggel!
1: Mint halljátok, egy csajról van szó. Jó reggel!
3: Figyelj, Mogyikám, az első és legfontosabb kérdés, Évi nevű hallgatónk azt írja, hogy szerinte a mingliség csak a pasiknál működne jól, mert a nőket kihasználnák. Ez igaz? Érzed úgy, hogy kihasználnak?
4: Nem, egyébként nem. Én több okból is fontosnak tartom ezt a fajta párkapcsolatot. Uh-huh. Az egyik pedig az, hogy így a mai világban még a legmodernebb heteroszexuális párkapcsolatok is beleesnek ezekbe a tradicionális szerepekbe, és szerintem manapság egy nő, ha hazamegy jobb esetben 8 órás munkaidős munkából, akkor lehet, hogy nem feltétlenül azt szeretné csinálni, hogy ott mosson, főzzön, takarítson valakire.
3: Mondd.
4: Ja, igen, hogy ezekből szerintem így kialakulhatnak ugye konfliktusok is, meg ilyesmi, és így ebben a formában én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobbat tudunk adni a partnerünknek is. Uh-huh. És akkor így elkerüljük azt a problémát, hogy egy idő után ellenségekké válunk, mert csak piszkáljuk egymást egyfolytában otthon.
3: Rossz tapasztalatod volt egyébként, mielőtt a mingliséget választottad? Ezt csak azért kérdezem, mert hogy én 14 éve élek ugyanazzal a férfival, abból 11 év házasság, és nincs ilyen, hál' Istennek, ilyen elköteleződés, hogy most nekem mosni, főzni, takarítani kell, mert tudja, hogy én is dolgozom ilyen 8-10 órákat valamikor naponta, és nincs ilyen elvárás.
4: Igen, egyébként vannak ilyen tapasztalataim, de azért nem mondanám, szerintem lehet, hogy a nagy átlagban előfordul ez, és akkor vannak ezek a gyöngyszem kapcsolatok,
3: ahol igen. Ezt tapasztaltad, igen. Akkor értem, hogy így döntöttél, abszolút. Tehát ki mit tapasztal, az szerint éli az életét, ez tiszta sor.
4: Igen, meg a másik fő indok az, hogy szerintem már sokan voltunk olyan helyzetben, hogy egy kapcsolatban kiszolgáltatottá váltunk, és lehet, hogy tovább szeretett volna lépni valaki, de mit anyagi vagy akármilyen lakhatási okokból nem tudta ezt megtenni.
3: Igen.
4: És akkor ugye ezek a problémák így elkerülhetők.
3: És boldog vagy így?
4: Hát igazából... Boldog, igen, azt kell, hogy mondjam.
1: Nem volt annyira meggyőző.
3: Tehát, hogyha találnál egy olyan pasit, aki mondjuk modern gondolkodású lenne, meghagyná az életteredet, de tudnátok együtt élni, úgyhogy együtt is éltek, akkor azt választanád inkább?
4: Hát lehetséges, meg én nem feltétlenül ilyen fekete-fehéren látom a dolgokat, meg nem feltétlenül örökké ez az igényem.
3: Csak most.
4: Lehet, hogy időskoromra már szuper lenne egy erdőszéli faházba összeköltözni valakivel.
3: Zoli is most mingliként él, és van egy erdőszéli faháza egyébként.
1: Igen, tehát hogy ezt a bebének még nem mondtam, Petra, tudja, hogy nekem volt ilyen, akkor utálom a címkézést, de akkor nevezzük mingli kapcsolatnak. Szerintem az első és legfontosabb lesz, hogy ez nem azt jelenti, hogy örökre így ragadsz, de hogy én azt gondolom, hogy valahol ott van a határa, amikor az a fajta, én azt látom, hogy vagy magam tekintetben, hogy akkor változik ez meg, ha egy olyan elköteleződés lép a képbe, hogy mondjuk gyermeket szeretnénk. Az nyilván nem lehet így. Tehát így nem lehet gyereket. Szerintem. És egyébként itt föltenném kérdés, és az jobb. Tehát hogy én azt gondolom, hogy bármilyen kapcsolatban az őszinteség, és például a mingliségben pont azt tetszik, hogy ez egy őszinte, tehát nem játsszuk el, hogy jaj, de mi mindig együtt akarunk, hanem ki tudod mondani azt, hogy figyelj, én is azért össze-vissza, tehát én sem napi 8 órát dolgozom, hanem ha kell éjszaka, ha kell hétvégén, hogyha a másik is ilyen, akkor sokkal könnyebb össze lehet ezt idomítani, és nincs az, hogy most ez van, vagy most az, vagy nekik kell lenni.
5: Tehát, de én azt gondolom, hogy az őszinteségnek mindig alapnak kéne lenni, tehát hogy nem kéne, hogy erről beszélgessünk.
1: De ehhez képest sokan élnek társas magányban, tehát
3: van.
1: Azért azt látjuk, ne arra, úgyhogy összeköltöznek, kifelé játsszák a barátok fel is, hogy jaj, minden szép, minden jó, és közben tudod, hogy nem, mert belülről meg rohad az egész.
5: Az a cím, hogy ketten egyedül.
1: És ott most másik kérdés, hogy akkor miért nem mennek szét, de azért, mert ragaszkodnak hozzá, de közben meg legyen ez.
5: Szerintem
1: akkor
5: tisztább. Az a kapcsolatfüggőség egy
1: de hogy akkor tisztább egy mingliség, még mindig.
3: De srácok, miért nem? Tehát miért fogadják el azt az emberek, hogyha mondjuk együtt élsz valakivel, és mondjuk nem tudom, mindenki megy a szélrózsa minden irányába, a megcsalást, mint hogyha azt mondja valaki, hogy mondjuk jó, akkor ők olyan házasságban élnek, érted, hogy, tehát, hogy itt is...
5: A nyitott házasságról
3: igen, tehát hogy az is tök fura, hogy egyes emberek teljesen normálisan, jó, hát megcsalta, jó, hát megbocsátjuk, de a másikat meg lenézik azért, mert mondjuk ők meg nyitott házasságban élnek. Ez sem értem.
1: Szerintem senkinek senkit nem kell lenézni, neki úgy él, ahogy ő boldog. Én csak azt mondom, hogy akkor, hogyha nekem jó a mingliség, akkor azt ne nézzék furán, mert semmivel nem furább, vagy nem, mint az, amikor valakik együtt élnek, de közben fűvel-fával ide-oda.
3: Igen, és mindenki tudja.
5: Vagy abszolút igazad van, tehát hogy ez semmi probléma, én azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen, legalábbis én olvasom, hogy csak egy picit
1: Fura. De azt értem, persze, hogy fura.
5: De én elfogadom, tehát hogy tök jó.
1: De nyilván mindenkinek is... fura az, amit ő nem úgy
3: amit
1: élne.
3: Amit nem ismer, tehát, igen. Ja. Meg mondja, annyira jó, amiket mondasz tényleg, tehát hogy te miért döntöttél így. Egyébként azt már kérdezhetjük, hogy te mennyi idős vagy?
4: Én 38 éves vagyok.
3: Az igen, egy 38 éves fiatal csajnak ez még egy teljesen jó.
1: Még egy praktikus szempont jut eszembe, amit amikor így ismerősége vagy amikor minglisikben voltam, hogy te például el tudod azt képzelni, hogy valaki beköltözik hozzád, és hozza a saját cuccait, és akkor eddig mit tudom én, neked tetszett a rózsaszín fal, meg ott voltak a kis képeid, a, nem tudom, a barátaiddal, a családoddal, a szüleid, stb. És akkor azt mondja, hogy most a polc fele innentől az enyém, de most az én képeimet tesszük
5: ki. Hát ez
1: mert van, akinek például ez is benne van, hogy annyira, igen, de hogy annyira kialakult egy ilyen személyes élettér, ami neki adott esetben most például fontos. És mondta a Mogy is az előbb, hogy majd lehet, hogy lesz egy erdélyi fohász vagy valami, de most például ezt el tudnád képzelni?
4: Hát most egyelőre még azt hiszem, hogy nem. Meg olyan pörgős életet élek, hogy nem is lenne időm rá. Aha.
3: Most egyébként van mingli partnered?
4: Hát alakulóban van valami.
3: Ó, király, az tök jó. Szurkolunk hozzá. És amikor te egyébként először randizol egy adott személlyel, akkor elmondod, hogy neked ez az igényed, és hogy ha te ehhez tudsz idomulni, akkor tudunk együtt lenni?
4: Persze, abszolút
5: az őszintesség. De hát akkor megint az őszintesség.
3: Igen.
4: Hát nyilván az is fontos, hogy a partnernek mi az igénye, tehát
3: persze.
4: Azért nem fogom a saját igényeimet ráerőltetni, hogyha meg tudunk egyezni valamiben, ami mindkettőnknek működik.
3: Mogyikám, és te hogy ismerkedsz, mert hamarosan arról beszélgetünk, hogy Finnországban képzeld el, az egyik szupermarket kitalálta azt, hogy rózsaszín befásárló kocsival tudod azt mutatni, hogy te szingli vagy, és szívesen ismerkednél, tehát hogy ne kelljen úgy oda menni egy férfinak, egy nőhöz, hogy visszautasítja, mert az olyan rém kellemetlen. Te ebbe benne lennél?
4: Hát érdekesnek hangzik, de egyébként az én ismerkedésem az nagyjából egyenlő a nullával, tehát ilyen nagyon nagy véletlenek alapján.
3: Na, az tök jó. Emberek.
5: De
4: nem hiszek az ilyen dating appokba, azok szerintem szörnyű rosszak, de...
3: Mondom,
4: de
3: a Zoli a te embered.
1: Össze... Igen.
3: Zoli sem szereti a dating appokat. Erdélyi gyönyörű faháza van, figyelj, ő a te ember. Összehozunk titeket.
4: Jó, megvan a számom.
3: Nagyon jó fej vagy! Jó fej vagy, Mogyi!
1: Humora is van, tök jó!
3: Igen.
1: Igen. Értjük egymást. Na jó, köszönjük szépen!
3: Már a füle ismerős, csak mondom. Tehát tetszik neki a hangod. Jó. Minden esetre a számodat eltettük, Mogyikám.
1: És nem kéne gőzködni, hogy ne költözzünk össze, érted?
5: A zsák a foltját megtalálta. Egyébként ugyanarról beszélünk. Tök mindegy, hogy minek hívjuk azt a kapcsolatot. Mindig ugyanazokról az alapelvekről beszélgetünk, én azt látom.
3: És hogy mindenki érezze jó magát úgy, ahogy van.
1: Igen.
3: Tök mindegy, hogy ki miben, ez a lényeg, ja. Ez a legfontosabb.
1: Szia, Mogyi, köszi, hogy hívtál.
3: Puszi, hello, hello.
4: Szia. Én is köszi, sziasztok.
1: Egyébként tudjátok, mit ott eszembe, hogy nekem az például sokkal furább volt, de ezt sem ítélem el, tehát nincs ezzel baj, hogy amikor valaki távkapcsolatban él, tehát az egyik városban, igen. A másik, az a mingliségnek az extrém formája, és van,
5: hát
1: aki szerint...
5: Extrém.
3: Én sem bírnám.
1: De hogy, és van, mit az angol ismerősém így élnek, hogy az egyik Londonban dolgozik, másról nem tudom, és akkor hétvégén találkoznak. És
5: hát, nekem is volt ilyen tapasztalatom, én a repülőgépen ismerkedtem, meg az egy kori párommal a New Yorkban lakott.
3: Jézus Mária.
1: És akkor az most mi volt?
5: A teljes elmeháborodás volt.
3: Megőrültél, hogy mi, hogy nem tudtok úgy együtt lenni.
1: De ti jártatok?
5: Hát egyfolytában utazgattam repülőn, ide, oda, tehát hogy az teljes dráma volt.
3: Ez kivesz az emberből, igen. New York azért nem itt a szomszédos pomáz, úgyhogy miért nem onnan választom?
5: Hát így lakom.
1: Tehát tök mókás. Tudod, volt vagy ismerkedés, mondta, hogy de hát miért, hát ő mit, Nyíregyháza lakik, és hát ez ma már nem távolság. De, tehát hogy én, és most nyilván csak magamról tudok beszélni, mert mindenki úgy csinálja, persze. Hogy neki kényelmes. Nálam nagyjából ott van a határ, hogy persze, nem kell összeköltöznünk, de hogy ha van hirtelen egy ötlet, hogy mit tudom én, figyelj, nem menjünk el este egy moziba, akkor azt össze lehessen hozni normálisan, úgy ne kell hozzá 100 kilométereket, igen. Meg órákat utazni, hanem bizonyos normális távolságon, időbeli és fizikai távolságon belül ez kivitelezhető legyen. És onnantól, tehát a távkapcsolatban például, tehát határozottan nem hiszek a távkapcsolatban. Minglisség, oké, a távkapcsolat
5: nem,
1: az már nem.
5: Sokan nekem azt mondják, hogy ez a hosszú kapcsolat.
3: Én biztos, hogy nem tudnék, tehát ismerve magamat megbolondulnék. Egyébként Krisztina felveti a Facebook oldalunkon, és vannak, akik azért szinglik, mert azok is akarnak maradni, ennyi. Tök igazad van. Hát ha te szingli szeretnél lenni, akkor az a jó. Élj úgy.
1: Persze.
5: De egyébként az az érdekes, hogy nem is kéne erről beszélgettünk, mert hogy mindenki úgy élje az életét, ahogy szeretné.
3: Ja, de hogy valamit tisztázunk,
1: nem, a legfontosabb, hogy nem azért beszélgettünk ezekről, mert le akarjuk tenni a garas, hogy az egyik jó vagy a másik jó, de hanem hogy sokan... pont, hogy egy kicsit halljunk arról, hogy van, aki másképp tud boldog lenni. Tehát, hogy szerintem a legfontosabb, hogy amikor a mingliségről beszélgetünk, akkor most nem döntünk róla, hogy ez jó vagy nem jó, hanem egyszerűen beszélünk róla, hogy akinek, aki például nem hallott róla, az is tudja, hogy van ilyen, és aki nem tudja elképzelni, vagy aki azt mondja, hogy hú, ez milyen hülyeség, az elgondolkozza rajta, hogy
3: oké, lehet benne
1: lehet, hogy valaki így talál meg a boldogságot.
5: Nem mondom azt, hogy hülyeség, csak fura.
1: Csak céloztál rá.
3: Néha rád néz, néha rám. Tudod, ilyen, hogyha hárman vagyunk egy stúdióban. Meg na néha jó. Kicsit kancsol, néha bandzsit a fiú. Hát most ennyi. Na, hát ennyi.
1: 0-30-30-30-95-8 a számunk. Hát ez is egy ilyen soha véget nem érő történet, úgy tűnik ez a beszélgetés. De Neverending Story, ez most akkor Limától.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere.
0: Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egyre hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan
0: az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
5: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Karácsony Gergely ismertette a Népliget megújításának terveit. Több mint 15 éve nem vettek fel annyi hallgatót a Pannon Egyetemre, mint idén. Új helyszínre költöznek a védőnők a 17. kerületben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Népliget fejlesztési terveiről és a planetárium felújításáról beszélt Karácsony Gergely főpolgármester. A városvezető üdvözölte, hogy a kormány javasolni fogja a planetárium korszerűsítését és új funkciókkal való megtöltését. Szerinte a planetárium és a Népliget megújítása csak együtt képzelhető el. A főváros már elkezdte a történelmi közpark hosszú távú fejlesztési terveit. Ezek között szerepel a zöld felületek megújítása, a park jobb megközelíthetősége, a rekreációs lehetőségek bővítése és az autóforgalom csökkentése. A tervek szerint a körvasút fejlesztésével új megálló is segítheti majd a Népliget elérését. Több mint 15 éve nem vettek fel ennyi hallgatót a Pannon Egyetemre, szeptemberben rekordlétszámú első éves kezdheti meg tanulmányait. Az idei felvételi eljárásban 2484-en nyertek felvételt az intézmény képzéseire, ami csaknem 400-zal több a tavainál. Ez közel 20%-os növekedés, jóval meghaladva az országos átlagot. A Veszprémi Egyetem vezetése szerint az eredmény a képzések iránti növekvő bizalmat mutatja. A legnépszerűbb területek továbbra is a gazdasági, informatikai és műszaki szakok. Kiemelkedett az új mesterséges intelligencia informatikus mesterszak is. Szeptemberben a doktori és nemzetközi hallgatókkal együtt több mint 2800 új hallgató érkezhet a Pannon Egyetemre. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhídja. A hétvégén a helyére mozgatták a Soroksári út felett átívelő acélhíd szerkezetet, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb művelete volt. A 109 méter hosszú hidat hidraulikus emelőkkel emelték meg, majd önjáró platformok segítségével centiméteres pontossággal tolták a végleges helyére. A beruházás részeként két új acélhíd épül, amelyek a leendő közvágóhíd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. A fejlesztés célja, hogy Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja jöjjön létre. A déli hídszerkezetet várhatóan október végén helyezik forgalomba. Felújítás miatt ideiglenesen új helyszínre költöznek a védőnők a 17. kerületben. A Ferihegyi út 81 szám alatti tanácsadó épület korszerűsítése alatt az ellátás az Egészségház utca 40-es szám alatt működik tovább. Az önkormányzat arra kéri a családokat, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében előre egyeztessenek időpontot a védőnőkkel. A már lefoglalt időpontokra is az új helyszínre kell érkezni. A gyermekorvosi ellátás a felújítás ideje alatt változatlan marad. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
13: Igen, kellemes időre számíthatunk, és a nap is majd előbukkan, ne tessenek aggódni, most 24 fokos a reggelünk, délutára 29 fokot ígérhetek. Ahogy megyünk a hétvége felé, folyamatos lesz a felmelegedés, szerdán már 35, csütörtökön pénteken, aztán a hétvégén pedig már 38-39 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Az M3-as autópályán Budapest felé Bag térségében baleset történt. A 42-es kilométernél továbbra is sávzár van érvényben, 1-2 kilométernyi jelenleg a torlódás. Budapesten a 9. kerületi Ferde utcában a határút előtt is baleset történt, zajlik a helyszínelés, az 52-es villamos viszont újra a teljes vonalán közlekedik már. A Fék utcában az Üllői útnál ugyancsak helyszínelés és műszaki mentés zajlik. Az Üllői út kifelé vezető oldaláról kanyarodó belső sávot lezárták. A jelzőlámpák nem működnek, legyenek óvatosak. Közben az Üllői út szervíz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a felüljáró mentén szintén baleset miatt tapasztalható kisebb fennakadás. A Rákóczi hídnál tart még mindig a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat, amely ugye teljesen zárva volt a hétvégén, megnyitották a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, viszont kifelé a Rákóczi híd a kanyarodó sáv továbbra sem használható, viszont a Lechner Ödön fasorból fel lehet hajtani a hídra. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását pedig ideiglenesen áthelyezték a Rákóczi híd alá.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Folytatódik a

0: 9:03. Nektek egyébként van, vagy nincs olyan ismerősötök, akire, és ez lehet nagybácsi, nagynéni, tehát hogy távolabbi rokon, akire azt mondjátok, hogy neki, hát lehet, hogy neki nem kellett volna megházasodni.
1: Dehogy nincs.
0: Ugye, hogy van ilyen?
2: Van.
0: Mert hogy nem való mindenkinek, a gyermekvállalás sem való mindenkinek, ugye az is egy ilyen társadalmi elvárás, hogy Petra, szüljél!
1: Igen. Nő vagy szüljél,
0: néhány ugyanígy tulajdonképpen, ha belegondolunk.
2: Nem csak azért, hogy különöm a borzaszt ezt hallani is.
0: De ha belegondolunk, akkor valahol egy társadalmi elvárás, nyilván évszázadok meg ezredek alatt kialakult kultúrája van annak, hogy össze kell költözni, hogy házasságban kell élni. Miközben egyébként ugye azt is tudományos kutatásokkal már kimutatták, hogy eredendően nem feltétlenül monogámiára találtatott ki az ember, mint faj.
1: Tehát nem vagyunk olyanok, mint a hattyúk?
2: Hát
1: akik
2: viszont
1: monogámok.
2: Hogy egyszer
0: vásznak párt, és ez nyilván kialakult, az, és ennek megvoltak a maga történelmi okai, egyházi okai, stb. Nem való mindenkinek a párkapcsolat sem, legalábbis nem feltétlenül a klasszikus formában. Tehát most lehet például arról beszélni, hogy mi minglik, mit, mert önzők vagyunk. Én egyáltalán nem tartom magam önzőnek. Nagyon szeretek a párom kedvében járni, a kedvére tenni. Tehát, hogyha önző legyek, akkor mindig az lennék elfoglalva, hogy nekem jó legyen. És nagyon sokszor egy csomó mindenről lemondok az, hogy neki jó legyen. De nem feltétlenül akarok összeköltözni, mert lehet, hogy pont azzal teszek vele jót, hogyha néha megkímélem magam. Érted? Tehát, hogy...
2: És megmagyaráztál!
0: És kész vagyok kompromisszókra, de vagyok megalkuvó típus. Aztán majd lehet, hogy eljön az ideje, de egyébként, amit a Bebe mond, azóta azon kattogok,
2: hogy
0: igen, lehet, hogy egyébként ez egy elnyújtott udvarlás. Azért kérdeztem egyébként rögtön ott az elején, hogy rendben,
2: ja, érte,
0: akkor mi az a pont, amikortól már azt mondod, hogy hát ez már nem udvarlás, hanem ez annál több. Tehát, hogy ez vajon az összeköltözésre jön meg? Vagy a gyermekvállalása jutsz el odáig? De nem, mert nem mindenki vállal.
2: Igen.
0: Nekünk is a rokonságban, akik például nem volt gyermekük, és figyelj, egy életet leéltek egymás mellett, és boldogan.
2: Igen. De hát sok minden ezt. Lehet szóval, egyébként, hogy nem volt gyermek, tehát hogy
1: igen, ennek tehát, sok oka lehet.
0: Igen.
1: Krista azt írja, sziasztok, a kamionsofőr és a felesége is mingli, hiszen ők is csak hétvégén találkoznak. Hát, ha ebben egyeznek meg.
0: Nem, mert közös lakásuk van. Tehát bocsánat, a mingliséknél elég egyetemben ott van az, hogy külön van az egzisztenciátok. Tehát van két külön kecó, mondjuk.
2: És már hallottam olyat is, hogy van egy köztes ház.
0: De ez lehet egy házban.
1: Ja, igen, olyan is van egy köztes. De az más.
0: Én már elkezdett, hogy megveszem a szomszéd lakást, majd egyszer, ha elköltöznek ott, és akkor tehát csinálunk egy ajtót, ami lehet, de...
1: Tehát el is mehet, ha akar, meg nem is.
0: Hoztam is ajándékot, meg nem is. Egy lakásban is lakunk, meg nem is.
1: Remi reagált SMS-ben a távkapcsolat kérdésünkre, úgyhogy most megmagyarázza nekünk, hogy lehet távkapcsolatban élni. Jó reggelt,
2: szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mesélj, Remikém, hogy bírtad egyáltalán?
3: Hát nem volt egyszerű, főleg úgy, hogy az első, mi nagyon korán jöttünk össze, és 16 voltam, amikor úgy alakult, hogy neki a családjával külföldre kellett költöznie, és hát 16 évesen nem úgy ugrik bele az ember, hogy hát ezt biztosan kibírjuk. Úgy voltunk vele, hogy szeretjük egymást, és akkor bírjuk, amíg bírjuk, de hogy tisztelettel szólunk, hogyha az egyiknek már nem fér bele, hogy a másiknak ne húzzuk az idejét. És így volt az első két év, amit kihúztunk, és utána, amikor újra együtt voltunk, akkor jobban féltem, hogy mi lesz most, hogy gyakorlatilag a két év az végül is eltelt, és leveleztünk még hagyományos levéllel.
0: Bocsánat, tehát, hogy nem bántásból kérdezem, mert például, amikor voltam egy előadáson, a Csehovnak a levelezését olvastak föl a kedvesével, az is nagyon érdekes volt, de hogy mit jelent két évig együtt lenni, úgyhogy igazából nem találkoztok fizikailag.
3: De találkoztunk azért, ilyen 3-4 havonta volt találkozás, és a nyarat itthon töltötte. Úgyhogy,
1: és akkor azt mondod, hogy amikor másodszorra volt, most másodszorra jöttetek össze, mert szakítottatok egyszer, vagy másodszorra elköltözött még távolabb?
3: Nem, még egyszer elköltözött, akkor már egy munka lehetőség, és akkor már házasok voltunk. Ott az egy évig tartott, tudtuk, hogy minél előbb szeretnénk ezt a helyzetet megszüntetni, de nekem olyan volt a munkám, hogy nem tudtam itt hagyni, és úgy volt, hogy majd megyek utána, aztán végül ő jött vissza.
1: És hány éve vagytok együtt?
3: 26.
2: Na ez a lényeg!
1: Mindent kivírt a kapcsolat! Te 16 éves korod óta vele élsz.
3: 15 éves korod.
2: Mindegy, az egy év már nem számít.
1: Ez
2: tiszteletre méltó és nagyon ritka egyébként.
0: További sok boldogságot nektek!
1: Puszi! Szia, Remi!
3: Köszönjük szépen! Hello. Sziasztok!
0: Tök jó, hogy ez is összejött.
1: Igen, én mindig olyan boldog vagyok, amikor ilyen sztorikat hallunk. Tudom, amikor a hallgatóink mondják, hogy 30 éve, 40, meg 50 éve együtt vannak, az olyan szép.
0: Folytassuk még a Sláger FM Facebook oldalán. Még gyorsan egy érdekesség azzal kapcsolatban, ugye azt a kérdést tettük fel, hogy szerinted jó ötlet lenne egy olyan egyezményes jel, amivel kimutathatod, hogy nyitott vagy az ismerkedésre. Azt írta Andrea, hogy Igen.
1: Majd utána még mondok egy SMS-t, mert...
0: Hogy emlékszik, és nekem is ez beugrott, hogy volt ilyen szórakozó hely pár éve, ahol ugyanezt meg lehetett csinálni, hogy különféle színű karkötők voltak, és akkor igen. azzal tudtad jelezni azt, hogy te szingli vagy, de igen. így is szeretném maradni. Igen, csináltak. Volt olyan, hogy bizonyos színnél azt jelentett, hogy egyedülálló vagyok, és nyitott vagyok igen. ismerkedni. Igen, mondd, hogy?
2: Semmi, ezt rózsákkal ismerem egyébként, hogy volt egy ugyanilyen, hát ez egy terem volt igazából, uh-huh. és hogy ott is lehetett így.
0: Régen ugye volt a főkötő, meg a párta falun, meg a legényeknek, tehát hogy ott is ruhákkal, ruhadarabokkal jelezték azt. Meg hát ott azért tudták a kisebb közösségben, hogy ki hányadánál kivel.
1: Ja. És a kedvenc SMS-em, amin elkezdtem nevetgélni, imádom, nem írta alá, mi 39 éve vagyunk együtt, de nem vagyunk házasok, mert én még egy kicsit bizonytalan vagyok.
0: De látod is közben, hogy boldogok, tehát hogy nem azon
1: mennyire jó
0: múlik. Ez tetszik. Köszi. Ez a Sláger reggel, Harry Styles-szal. Sláger.
4: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után...
2: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Kigyulladt egy családi ház Zuglóban. Történelmi győzelem született a Tour de France-on. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Rendkívüli kétnapos ülést tart az országgyűlés, amelyet Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalása nyit meg. A képviselők titkos szavazással dönthetnek Hende Csaba megüresedett helyének betöltéséről az alkotmánybíróságon. Napirendre kerülnek továbbá a közösségi közlekedést érintő törvénymódosítások, amelyeket a múlt héten technikai egyeztetések miatt halasztottak el. Emellett tárgyalják a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását, a kárenyhítési rendszer módosítását,

0: A Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya felé festik a burkolati jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni, közölte a Magyar Közút. A lezárás miatt jelentős torlódás alakulhat ki, ezért érdemes előre tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. 200-230 milliárd forintból újulhat meg a 60 Füzesabony vasúti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 2030-ig készülhet el a Budapest-Miskolc vasútvonal egyik legrosszabb állapotú részének korszerűsítése. A fejlesztés során újjáépítik a pályát, így akár óránként 160 km-es sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok. A beruházás gyorsabb eljutást jelenthet Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, valamint javíthatja a Kassával való vasúti kapcsolatot is. Korszerűsítik az állomásokat és a peronokat, így az új járművekkel együtt teljes akadálymentesség valósul meg. Tilos a kavicsdobálás a 13. kerület legújabb tavába. A Vizafogó Park frissen felújított dísztavánál arra kérik a látogatókat, hogy a zeolit kavicsokat ne dobálják a vízbe, és erre figyelmeztessék a gyerekeket is. Ha a kavicsok a tóba kerülnek, felkavarják az iszapot és eltömíthetik a szűrőrendszert. Ez a vízminőséget és a tó élővilágát is veszélyeztetheti. A közelmúltban felújított dísztóba 750 víznövényt is telepítettek, hogy hosszú távon is egészséges ökoszisztéma alakuljon ki. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor, összességében pedig ötödször diadalmaskodott a Tour de France-on. A szlovén klasszis ezzel bekerült a sportág legendái közé, hiszen korábban mindössze 4 kerékpáros tudott 5-ször nyerni a francia viadalon. A Tour záró szakasza hagyományosan Párizsban ért véget, de a Franciaországot érintő erdőtüzek miatt az eredetileg tervezett távot meg kellett változtatni. A délelőtt még felhősebb lehet, később sok napsütés várható felhő átvonulásokkal, kis eséllyel egy-egy zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 29-30 fokig emelkedik a fővárosban, délnyugaton ennél melegebb is lehet. Kedden országszerte sok napsütés várható gomoly felhőkkel, és tovább melegszik az idő, 32 fok lesz a maximum. A folytatásban érkezik majd az újabb hőhullám. A hét második felére már zavartalan napsütést, és 35-38 fokos meleget ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart már a hagyományosnak mondható Művészetek Völgye Fesztivál. Így a 77-es számú főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométerek között igen erős, gyalogos meg járműforgalomra tessék számítani. Legyenek óvatosak, lassítsanak picit és figyeljünk oda egymásra. Köszönöm szépen. Ez egyébként persze a gyalogosokra is érvényes, hogy azért úgy próbálnak meg grasszálni, hogy lehetőleg ne veszélyeztessék sem maguk, sem mások testi épségét. Budapesten a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt még mindig helyszínelés zajlik, csak egy sáv használható. Helyszínelés és műszaki mentés zajlik a Fék utcában, az Üllői útnál. Az Üllői út kifelé vezető oldaláról kanyarodó belső sávot még mindig zárva tartják. A jelzőlámpák pedig nem működnek, úgyhogy vezessenek fokozott figyelemmel. Közben az Üllői út szervíz útján kifelé a Könyves Kálmán körút előtt a felüljáró mellett ugyancsak baleset miatt tapasztalható fennakadás, és lassan járható a Rákóczi út befelé a Blaha-Lujza tér előtt. A pesti alsó rakpart a Szent István parktól a Lánchídig, a budai alsó rakpart a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Santorinin szamár súlykorlátozást vezettek be, de ez nem a szamarakra vonatkozik, nem az ő súlyukat korlátozzák, hanem a turistákét.
5: Nagyon helyes.
2: Akik felülhetnek. Na, erről beszélünk. Mindjárt, ha találkoztak már fura szabállyal, amikor utaztak valahol, írják már meg, köszönjük.

0: Sláger reggel.
1: És hát így a nyár közepén picit utazzunk is, azért így 4:10 után, 2 perc előtt. Mi? 4:12 után előtt. Jó, szóval egy 2 perccel. Ha azt mondom, hogy Santorini, akkor mi az, ami elsőként az eszetekbe jut?
2: Gyönyörű hófehér házak és kékkel. Így van.
1: Emlékszem, amikor mentünk Görögországba autóval, nem tudom, 10 éve, 12 éve, állandóan vártuk, hogy hol lesznek már a kék kupolás.
2: Santorinin. És úszni kellett
1: hogy,
2: volna.
1: Hát autóval nem. Mondjuk Kefalóniára átmentünk kompan,
2: ott van,
1: de
2: ott van.
1: Ott sem,
2: van.
1: Ne?
2: Ott
1: de
2: nem volt?
1: Ott sem volt, nem. Oh. Gaz volt, az minden mennyiségben. Na, szóval, hogy igen, a fehér ház kék kupolával, a másik ikonikus jellegzetessége Santorininek a szamár. Ah, igen,
2: igen.
1: Amivel a turistákat szállítják. Ugye, amikor megérkezik oda egy hajó, akkor hát évtizedeken keresztül úgy működött ez, hogy alapvetően 3 lehetőség van. Megmászod a nem tudom hány száz lépcsőt.
2: Én azt választanám.
1: Azt mondjuk én is mennék, mert az nem tudom, mindegy. Vagy van már felvonó, tehát felvonó is lehet menni. Vagy, hát nyilván a legromantikusabb az, hogy fölülsz a csacsi hátára, melyik fölbaktat feled, szépen romantik, mint a filmekben, a naplementében.
2: Nem mennék, mert sajnálnám a csacsikat.
3: Bár, na, hát sokan nem. Valaki megkérdezni őket.
2: Hogy őket akarják ezt a melót, igen, ez jogos.
1: Hát most nem őket kérdezték meg, de az állatvédők most extra üzemmódba kapcsoltak, és
2: nagyon
1: elérték
2: helyes.
1: Azt, képzétek el, hogy bevezettek egy súlykorlátozást, és mostantól fogva egy bizonyos súly fölött nem ülhetnek rá a turisták a szamarakra. Szerint mit tippeltek, mennyi ez? Mert úgy már persze volt ebből felháborodás.
3: Mennyi? 80-90 kiló?
2: Szerintem én 90.
1: 100 kiló. Tehát azt hát mondták, hogy aki 100 kilónál több, az ne üljön már föl szerencsétlen szamárnak a hátára.
3: De ez evidensnek kéne, hogy legyen. Tehát
2: igen, nekünk embereknek. Tehát nem kéne, hogy erre az állatvédőknek kelljen felhívni a figyelmet, hanem hogyha 100 kiló fölött vagyok, akkor nem ülök fel egy szamárra. Hát abszolút. Az mégiscsak egy pici szamár.
3: Hát persze.
2: Meg fölfelé visz.
1: Te sose voltál 100 kiló fölött, nem tudod elképzelni, hogy milyen érzés 100 kiló fölött.
2: De azt tudom.
1: Azt gondolják, hogy nekik is jár ez.
3: De ott tehát, a felvonó, ami többet bír.
1: De az nem olyan romantikus.
2: Igen, igazad van, nem voltam soha 100 kiló felett, nem is tervezem.
1: Megnézzélek egyszer az.
2: Igen, de azért az, hogy egy kis szamár, tudjuk, hogy a teherbíró képessége azért az véges. És gondolom, kiszámolták az állatvédők, hogy mennyi az, amit még elbír,
3: persze,
2: nem? Az a kis állat.
3: De hogy beszélgetettünk róla egyébként, ott a felvonó, a gyerekek használják.
2: Így van, ennyi, igen.
1: Dr. Kis Robert Richard, a Kodolányi Egyetem dékánja, egyébként utazó nagykövet, már beszéltünk vele néhányszor a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiótest mindenkinek, sziasztok!
2: Mit gondoltál te, amikor olvastad ezt a hírt?
4: Először is azért viszonylag ismerem Santorinit, és így ezt a szabályozást is, hiszen a túlturizmus az oka nagyjából a szabályozások jelentős rendszerének. Aha. Most annyit tudni érdemes, hogy ez már egy régebbi szabályozás, csak most lett igazán nagyon komolyan véve az, aha, hogy a szamarak mennyit vihetnek, és a következők miatt. Santoriniben alapvetően ugye a félbevágott kontinensről beszélünk, tehát egy olyan vulkanikus hegy, aminek tulajdonképpen nagyon meredek az egyik oldala, és annak a tetején van a legfontosabb látnivaló, a főváros, és ott a csodálatos fehér színű kék tetejű házacskák, és mindenki oda akar menni. Amikor jönnek a hajósok, akkor alapvetően 4 kikötő van. 2 az olyan, hogy a másik oldalon kisebb hajóknak, mondjuk, hogyha valaki magánhajóval megy, és tenger sok ideje van, hogy fölmenjen utána, meg elmenjen mindenhová, akkor az mondjuk, hogy ezt tegyük talomba, és 2 nagy kikötő van igazából. Az egyik nagy kikötő fogadja a kompokat és a nagyobb hajókat, és itt buszokkal szokták felvenni a turistákat. Uh-huh. A másik hajó, az a régi kikötő, ott vagy lépcsősoron mész fel, vagy szamárháton, vagy felvonóval. Az volt ugye régen is a szokás, hát ez már valóban, ahogy mondtátok is, több évtizedes, sőt több évszázados történet, hogy szamáron viszik fel azokat, akik nem akarnak lépcsőzni. Na most azért lett most nagyon túlterhelt a szamaras rész, mert hogy pont a túlturizmus miatt, mert hogy Santorinin 15 ezeren élnek, és 60-80 ezer turista is naponta érkezett Santorinire.
2: Naponta?
4: Naponta, igen. 3 millió turista érkezik egy évben nagyjából Santorinire. De hogyha megnézzük azt, hogy mi volt ugye a túlturizmusnál a két intézkedés, az egyik az, hogy bevezettek a nagy tengerjáróhajók esetében 20 eurós díjat fejenként, másrészt pedig maximálták a számát az utazóknak, tehát 8000 fő jöhet tengerjáróhajóval, összesen ilyen nagy, hatalmas, amikor mindenféle szigetet végigjártuk, ugye a hajóval ezekről beszélünk. Na most ráadásul van még egy szabály, hogy 70%-a az utasoknak a régi kikötőt kell, hogy használja. Ezt egyébként azért találták ki, hogy tehermentesítsék azt a kikötőt, ahol buszokkal felviszik, mert általában buszokkal szokták felvinni az utasokat, mert akkora dugók alakultak ki, hogy a helyiek már nem tudtak kijutni a komphoz, mert nem tudtak normálisan közlekedni, tehát nem tudták a kereskedést véghez vinni, nem tudtak légben normálisan dolgozgatni. Ezért mondták, hogy oké, akkor a régi kikötőbe menjenek el, és akkor majd a felvonók felviszi őket, vagy felsétálnak, vagy bármi más. Most emiatt ugye ez a 70%, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon zsúfoltá tette a felvonós részt. És aki nem akar a tűző napon 600 lépcső fokot felmászni, és nem akar óriási sorba beállni a felvonóra, az választja a szamarat, és hát emiatt ugye most tényleg rengeteget dolgoznak a szamarak, mert hogy 300-400 szamár van, és elvileg kell nekik pihenniük, meg árnyékos rész is van, de valójában azzal, hogy a tengerjáró hajók utasainak jelentős része szamár hátat választott, most ez a régi szabályozás ez ismét előjött, és elkezdték ellenőrizgetni is, hogy bizony azért a tengerjáró hajók jellemző utasai között jó páran vannak olyanok, akik ezt a 100 kilós limitet ezt azért megütik, és most hát tényleg volt olyan, hogy azt mondták, hogy igen, akkor tessék szépen felsétálni, elnézést kérünk, de nem bírja a szamár. Mert hogy a szamár nem csak a 100 kiló a szabály, hanem hogy a saját súlyához képest 20%-nyit lehet megterhelni, többet nem. Egyébként ez úgy működik, hogy körülbelül egy olyan 2-3 tucatnyi, tehát olyan 25-30 szamarat egymás után elindítanak, és utána egy kis szünet, akkor jönnek azok, akik gyalog mennek, aztán utána megint egy ilyen kis szamárkonvoj következik, és ők felbaktatnak aztán a felső részre, egészen a tetőig, ahol van egy nagyon szép kisváros. Úgyhogy a túlturizmus miatt jött ez ismét hírbe, mert hogy tényleg már annyit kell dolgozniuk a szamáraknak.
1: Hát igen. Mennyire megértek a turisták, vagy volt-e már ebből esetleg konfliktus, vagy van-e sértődés szerinted?
4: Persze, hogy van sértődés, azt gondolom, hogy ilyen esetekben miért nem sértődés, hiszen ha belegondolsz, akkor ez is egyfajta józanész szerinti diszkrimináció. Hát abból is sértődés volt, amikor a légitársaság felvetette, hogy ne azt mondják, hogy akkor veszek egy jegyet, hanem veszek X súlyra jegyet, 75 kilóra veszek jegyet, hogyha kevesebbet kell elvinni, akkor visszakapcsolja egy árból, hogyha többet, akkor meg drágább lesz, hiszen végül is a kerozin azt szerint fogy, hogy mennyi súlyt visz a repülő. Tehát ugye nyilván ezt a különböző diszkrimináció ellenes szabályok azért védik, hogy ne feltétlenül legyen ilyesmi. Hát ez végül is egy súly szerinti megkülönböztetés, ha belegondolod, de józan ész szerint, ugye? Mert nem bírja a szamár, hát akkor...
2: Igen, de egy állatról van szó, igen. Tehát egy repülőgép el tud vinni, hogyha van rajtam többletsúly, azt értem, meg kifizetem, de hát egy állatot azért ne veszélyeztessünk meg az ő
4: hát
2: életét.
4: Hát nyilván mondhatnánk azt is, hogy akkor szüntessük be azt, hogy szamár, ugye, de ez egy nagyon-nagyon régi dolog, és hát legjobban azok tiltakoznának, akik a szamarakat, összvéreket tartják, hiszen azért azt felejtsük el, hogy nem csak ez a 20 euró bevétel van, hanem az is, hogy a hajók nem tudnak ennél a régi kikötőnél kikötni, emiatt vannak úgynevezett tenderhajók, azokra is kell fizetni 10 eurót, a szamár esetében is fizetsz 10 eurót, amikor visszahol is fizetsz 10 eurót.
1: Tudod, ebben is az a durva. Sokszor elmondtad ezt a túlturizmust, ugye Velence talán az egyik legfrissebb például, ezt bevezetik, hogy ennyit vagy annyit fizes. Legyünk őszinték, ettől nem lesz kevesebb turista, több lesz a bevétel a város számára. Tehát ezzel önmagában, hogy fizetned kell, nem tudom, 2000 forintot, hogy belép Velencébe, hát most aki ennyit utazik, vagy látni akarja, nyilván ki fogja fizetni 2000, több lesz a város bevétele, nem lesz ettől kevesebb a turista.
4: Bocsáss meg, akkor mondok egy nagyon érdekes példát erre. Tehát, hogyha tegyük fel, minden reggel a szomszéd felébreszt mondjuk reggel 6 órakor téged, akkor ez téged zavar, ugye?
2: Igen.
4: Hogyha a szomszéd azt mondja, hogy minden reggel 6 órakor felébreztem, de minden hónapban adok magának 2 millió forintot, akkor is zavar?
2: Nem, kevésbé.
1: Megkérdezem tőle, hogy ragaszkodnék
2: hozzá.
4: Nem, tök igazad van. Akkor vannak olyan közérzetjavító intézkedések az adott helyszínen, amelyek
2: az ott élő körülmények.
1: Ez is jó.
4: Jogos. Javul, és annyira nem fog zavarni, hogy itt mit történik, mert más.
1: Tudsz még mondani hasonlóan érdekes korlátozásokra példát, mint ez a szamaras? Tehát bármi, mert nekem most az jut eszembe, amikor a Machu Picchu-ra mentem, ott már akkor 10 éve meg volt szabva, hogy egy nap hány turista mehet oda, és ezt bele kellett előre jelentkezni. Ugye ugyanez van New Yorkban, például a Szabadságszobornál, főleg, hogyha koronába akarsz fölvenni, ezt eleve csak nagyon ritkán nyitják meg, tehát hogy azért próbálnak gátat szabni itt-ott a turista áradatnak.
4: Rengeteg ilyen korlátozás van. Egyébként mondok egy nagyon érdekes példát, ha már a korlátozásnál tartunk, amin magam is elszenvedője voltam. Kambodzsába mentem Siem Reapbe, és reggel elmentem, és délután vagy estére vettem repülőjét, hogy megnézem az Angkori templomot, ugye ez egy gyönyörű templom együttes Kambodzsába. Majd amikor megérkeztem, akkor mondták, hogy nagyon jó, de este nem fog elmenni ezzel a géppel. Mondom, hogy nem fog. Hát azért, mert van egy olyan helyi szabály, csak ezt amikor kiállították, akkor azok nem tudták, hogy ha repülővel érkeztél, aznap nem mehet vissza repülővel. Tehát nem mehet vissza repülővel. Azért, hogy mindenképpen ott legyen egy kötelező szállásod. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen korlátozások, meg érdekes szabályok, de van egy olyan szabály is például Dubrovnikban, hogy a várfalra hányan mehetnek fel csúcsszezonban, és akkor megállítanak, és nem mehetsz fel például a várfalra, azért, hogy ne legyen túl zsúfolt, amikor ott körbe megyünk, és közben nézegetjük a tájat, meg esetleg a fának a finom gyümölcsét megkóstoljuk titokban. Tehát itt is van egy ilyen korlátozás. Úgyhogy sok korlátozás van. Hát a túlturizmus egyik eszköze az, hogy egy adott helyre nem engedek be túlságosan sok embert, vagy legalábbis limitálom, hogy hányan mehetnek be. Az is korlátozás, hogyha díjat szedek, hiszen az is egy visszatartó erő. Ezek még mindig pozitívabb korlátozások, mint hogyha mondjuk megtiltok valamit.
1: Kambodzsában egyébként tök jól megcsináltak.
4: A szigeteket például korlátozzák, hogy meg lehet látogatni, pihentetik, és aztán utána megint lehet később odaállni.
1: Ha már az Angkort említetted Kambodzsából, ott például volt korábban elefántoglás, nem tudom, hogy hívják, amikor elefántot lovagolsz, vagy, és azt megszüntették, és helyette ilyen cukiskodó elefántos programok vannak, hogy lehet őket etetni, meg ilyesmi, csak ott meg majd az lesz, hogy túl etetik őket, de reméljük, hogy nem. Nagyon szépen köszönjük dr. Kis Robert Rihárdnak.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó utat, szia.
4: Köszönöm szépen, én is.
1: És közben várjuk, hogy írjanak még nekünk esetleg olyan korlátozásokat, vagy furcsaságokat, amikkel saját útjaik során találkoztak. 0-30-30-30-95-8. És jön Michael Jackson a slágeren.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak.
2: Igen, kellemes időre számíthatunk, bár most még nem látjuk a napot, de jelentem, 11 órától már a napsütésé lesz a főszerep, és akkor már 29 fokot mérünk. Némi zápor az ivatarra azért ma is kell készülni, délután 2 és 4 óra között itt a fővárosban.
3: Az Üllői úton a Fék utcánál továbbra sem működnek a jelzőlámpák, vezessenek tehát fokozott figyelemmel. A 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt helyszínelés zajlik, csak egy sáv járható. Közben továbbra is erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. A Rákóczi hídnál tart továbbra is a vasúti híd átépítése. A Soroksári utat megnyitották, viszont kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sáv az továbbra sem használható, de azért föl lehet hajtani a hídra, méghozzá a Lechner-Ödön fasorból. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. A Nagykörösi utat mától egyirányúvá tették a Szálfa utcától az Eke utcáig kifelé felújítás miatt, itt az érintett BKK járatok is kerülnek. Szakaszosan zárva a félútpálya mától a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között szintén felújítás, illetve karbantartás miatt, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Budaörsön pedig a Károly Király utcát tették egyirányúvá a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Sláger reggel. Élőben a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, gondolatban ugye útra keltünk nyaralni. Most valaki azt írta, ilyen fura korlátozások meg egyebek dolgában, bár ez nem annyira fura, hogy Montenegróban, amikor a határt léptek, akkor behajolt a határőr a kocsiba, és hogyha azt látod, hogy papucsban vagy, akkor nagyon súlyos büntit kaptál.
2: Még jó cipőben utaztam Montenegróban.
3: Na, de miért?
2: Igen. Nem is tudtam ezt.
1: Többen, most már többen üzentek például a különböző állatokkal kapcsolatban, ugye onnan indultunk, hogy Santorini-nél korlátozták, hogy a szamarakra nem ülhetnek föl 100 kilós vagy ennél nehezebb turisták, és ez sokakat megihletett. Írják például a Kanadát, ahol ugye 2019-ben tiltották meg törvényileg új delfinek, belugák, illetve egyéb cetfélék fogságba ejtését és tenyésztését, valamint szórakoztató célú tartását. És eszembe jutott, várjál, mert valamelyik nap olvastam egy cikket, megtaláltam. No. Képzeljétek el, hogy van egy élménypark Kanadában, ahol 30 beluga rekettott, mert csődbe ment az egész vállalkozás, és ez a 30 beluga, mert ez a baj, hogy ők ugye így nőttek fel, tehát nem lehet őket szabadon engedni, mert elpusztulnának. Ehelyett most az elmúlt két évben folyamatosan ott lebegett fölöttük Damoklész kardja, hogy el kell őket altatni valószínűleg, mert nincs mit kezdeni velük. Most úgy tűnik, felcsillant a reménysugár, mert állatvédők nagyon sokat tettek ezért, hogy valahova sikerül őket áttelepíteni.
2: Jaj, de
1: hogy tehát az elmúlt két év az arról szólt ott Kanadában, ez a Maryland élménypark, hogy a 30 belugát egyszerűen elaltatják, mert nem tudják őket hová tenni. Még borzasztó, mert ez nyilván az emberek miatt van, de hogy közben meg, mert írják az állatkerteket is sokan, hogy közben meg valahol egy bizonyos fajoknak a túlélését szolgálja az, hogy hogyha felelősen viselkednek velük az állatkertekben.
3: Hát
1: az
3: állatkertek, igen. Kellett volna őket kiirtanunk.
2: Tehát, hogy hát például, igen, nem kell volna elvenni az életterüket.
1: Ne beszélj múlt időben, mert ugye most is ez zajlik Afrikában. Tehát a sok luxizó ember ugye megy vadászni, és akkor lelövi az oroszlánt, és ott pózol rajta, hogy fuád, és benő vagyok.
2: És azzal magyarázzák meg, hogy azokat az oroszlánokat erre tenyésztik.
3: Persze.
2: Tehát, hogy nyilván ez a magyarázat ilyen.
3: Akkor embervadászat miért nincs? Tehát, hogy az erkölcsi volt,
2: az is, ebben nem menjünk bele. Igen, és az is borzasztó, hogy ilyen
1: megtörtént. Tehát ebből látszik, hogy sajnos mi vagyunk az egyik legbetegebb faj.
2: Igen.
1: Tehát,
2: igen.
1: Aztán egyébként Franciaországban most 2000, ha már itt tartunk, most évvégétől tiltják majd be a delfinek és az orkák szórakoztató célú tartását. Úgyhogy ott is lesznek még gondok.
2: Hát remélem, hogy megoldják. Tehát, hogy kényszerítik arra ezeket a cégeket, hogy megoldják az ő elhelyezésüket máshova. Nem tudom, rezervátumba, bárhova tudod, elvigyék őket, és akkor ott úszkálgathassanak normálisan valami elkerített részen.
1: Azt írja valaki, hogy az Akropolisnál is van most már ilyen napi látogatói limit. Állítólag 20 ezer fő.
3: Igen,
1: és hogy időablakos belépés van, tehát megvan, hogy tehát nem úgy van, hogy napi 20 ezer, és most reggel 15 ezer után meg üres az egész, hanem szépen föl van osztva szakaszosan, ez egyébként egyre több felé. Én amikor néhány évvel ezelőtt Barcelonában voltam, akkor már a Sagrada Familiánál ez volt, hogy ugye most már szerencsére online, az online világ ezt megkönnyíti, hogy tudsz tervezni, tehát hogy idejében kell persze neki ugrani. Nem tudom, hány héttel az utazás előtt néztem rá, hogy akkor jó, akkor olyan jegy, amivel föl lehet menni a toronyba, és meg nem tudom micsoda. Ott helyben már rég késő, ha ott akarsz.
3: Nagyon kemény.
2: Hányadba szeretnék elmenni valamikor nagyon, de ott is ugye korlátozás van, buszos korlátozás, hogy hányan mehettek be és fotózkodhattok.
1: Mennyi úszva? Vagy gyalog?
2: Köszönöm szépen.
1: Vagy biciklivel.
3: Fitness utazás.
1: Irány hasta.
2: Én nem gyalog megyek oda. Úgy döntöttem, nem gyalog.
1: Nem gyalog?
2: Nem. Én nem.
1: Vigyázz, mert rossz vég.
2: Én busszal szeretnék menni oda.
1: Ja, vagy úgy.
3: De jó neked.
1: Külön busz?
2: Külön busz.
1: Hát lábbusz. Menjél lábbusszal. És abból baj nem lehet. 3:10:1 itt a Sláger reggel, egy kollégáddal folytatjuk.
3: No fene.
2: Kállai Saunders.
3: Oh.
1: Jól énekel, csak mondom.
2: Igen.

0: Post Malone féle I Had Some Help szólt itt a Sláger reggelben, és szólok bebe, hogy itt a vége.
1: Naj!
2: Nagyon jó, hogy itt voltál.
1: Én hálás vagyok érte egyébként, mert hogy jó társaságban gyorsan telik az idő.
0: Mintha ezt Milleron is hallanám. De
2: mi meg annak örülünk, hogy hoztad ezt a vidámságot, amit te vagy. De tényleg, feldobtad a hétfő reggelinket.
1: De egyébként azt annyira csodálom rajtatok, hogy ezt bírjátok energiával. Tehát, hogy
2: téged?
1: Nem csak engem, hanem magát az, hogy... Mert ugye az emberek mindig azt hiszik, hogy mindig topon van az ember.
2: Ja,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy aki színpadon vagy mikrofon előtt áll, az...
2: Igen.
0: Az jutott eszembe, hogy te vajon végig fogod röhögni a saját temetésedet is?
2: Szerintem igen. Szerintem igen.
1: Most lehet, hogy röhögni fogtok, de hogy a végrendelkezés során, tehát hogy bele van írva, hogy aki szomorkodik, mert tehát egy bulit rendezek konkrétan a temetésen. Tehát, hogy nincs szomorkodás.
0: Aha.
2: Jó, de te ilyen vagy, így ez az egész életed. Tehát ez, hogy reggel óta neved, én szeretem, hogy te ilyen
1: volt
2: vagy.
1: Egy fószer, aki temetésen fölvette a röhögését. És a rohatalom megszólaltam.
2: Ezt rólad el tudom képzelni.
1: Hát gondolkodtam
2: ez
1: rajta.
2: Ez jó.
0: De ehhez képest, hogy most megint eszemült, hogy 5 óra 20 perckor ott gubbasztotta.
2: Igen. 40 perccel előbb egy vendégünk sem
1: érkezett. De mondtam, hogy munkát keresem.
2: Figyelj, oda szembe fáradj be a programigazgatónkhoz, és mondta, hogy...
0: Figyelj, jó, hogy a takarítószolgált nem küldött el, érted?
1: Mert az önöfekete vagyok.
0: Nem ragadtak meg, hogy így kitegyenek
2: azért.
0: A fekete zacskókkal nem, együtt, nem, tudod.
1: Ja, Istenem.
0: Kész, teljes őrű.
2: Nagyon köszönjük, nem. Hogy itt
1: voltál. Én köszönöm nektek, meg a hallgatóknak.
2: És a mingliségről folyó eszmefuttatásunkat már a Sláger FM Facebook és Insta oldalán meg is tekinthetik azok, akik mondjuk nem hallották élőben.
0: Most Dinci még ehhez írt egy SMS-t. 33 évig azt hittem, a szingli életet semmi sem múlhatja fel. 33 évig. Aztán megismertem azt az embert, aki mellett rájöttem, hogy nélküle már nem választanám ezt az életet. Minden nap ő az első gondolatom, és minden vele teljes. Tök érdekes, mert erről pont az jut eszembe, hogy én is azt keresem, nem azt, akivel le tudnám élni az életem, hanem aki nélkül nem. És az lesz az, akiért az ember feladja, amíg...
2: És még a végét azért olvasd el az üzenetnek. És igen, ő nem más, mint Bede.
0: Ja, hát jó.
1: Jó, az már mellékes.
0: Ő is a mingliségből jön. Na,
1: én is szeretlek reggel.
2: Tehát te szerelmet hallgatta, hogy te miket mondasz itt reggel? Látod? Szeret ez a nő téged.
1: És én is szeretem őt, úgyhogy ez maradjon is.
2: Maradjatok sokáig együtt.
0: Búcsúzik már a Bebe, Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: Holnap reggel, viszont. Sziasztok.
2: Csók. Hey everyone, Ryan from One Republic here.
3: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét, egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
5: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már, NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Uniós forrásból újulhat meg a Csepeli hév, és teljes terjedelmében égett egy ikerház egyik lakása Zuglóban. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma délután 1 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A képviselők a napirend elfogadása után megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját is. A Tisza frakció Zonneven Pál egyetemi tanárt jelölte a Hende Csaba távozásával megüresedett helyre. Az Alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának támogatásával 9 évre választják meg. A parlament emellett több gazdaság és igazságügyi javaslatot is megtárgyal. Napirenden lesz a közösségi közlekedés átalakítása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, valamint több a helyreállítási terv végrehajtásához kapcsolódó energetikai és adóügyi módosítás is. A képviselők interpellációkat és azonnali kérdéseket is intézhetnek a kormány tagjaihoz. Európai Uniós forrásokból korszerűsíthetik a Csepeli hévvonalat, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint összesen 42 új alacsonypadlós és klimatizált szerelvényt szereznek be a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket még ebben az évben kiírhatják. A járműcsere mellett megújulhatnak a peronok, az áramellátórendszer és a vasúti pálya is. A beruházás része lesz az akadálymentesítés, ezért több helyen megemelik a peronokat, valamint átépítik építik a csepeli végállomást és a második Rákóczi-Ferenc út érintett szakaszát. A miniszter szerint a fejlesztés célja, hogy a hév korszerűbb, kényelmesebb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújtson az utasoknak. Kigyulladt egy ikerház egyik lakása ma hajnalban Budapest 14. kerületében, a Kalocsai utcában. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az ingatlan teljes terjedelmében égett. Az udvaron és a lakásban pedig nagy mennyiségű hulladékot halmoztak fel, ami megnehezítette az oltást. A fővárosi hivatásos, valamint a zuglói és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységeknek sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen az ikerház másik lakására. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók még a reggeli órákban is dolgoztak a helyszínen. Az oltás idejére

0: Akár történelmi mélypontra is csökkenhet holnap a Duna vízállása Budapestnél, az országos vízjelző szolgálat előrejelzése szerint. A fővárosi szakaszon körülbelül 35 cm-t mérhetnek, miközben az eddigi negatív rekord 33 cm volt, amelyet 2018. októberében jegyeztek fel. Az alacsony vízállás már a hajóforgalmat is akadályozza, több szakaszon korlátozták a teher és a személy szállítást. Hidegfronttal indul a hetünk, a vételkörzetben a felhő átvonulások mellett a szél északnyugatira fordul, és sokfelé élénk, erős lesz, amit csökkentheti a hőérzetet. Délután egyébként meleg időt jósoltak, 30 fok körüli csúcsértékkel.
1: Baleset történt a budai alsórakparton a Szentlélek térnél. Tart a helyszínelés a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt, ott csak egy sáv járható. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, kifelé azonban a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható, de a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Hát szokás szerint az M1-esen nem egyszerű a helyzet. A Budapest felé vezető oldalon a Komárom Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, jelenleg 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. A 62-es és a 70-es kilométerek között a leállós sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a Sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek, és csoda szép hétfő délelőttöt kívánok. Használjuk ki még, ami ilyen borongós az idő, ugyanis hamarosan érkezik a kánikula. Kangs és a This Girl az első ebben az órában. Sláger!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kiscsercsei Flór Ferenc Kórház egy nagyon szimpatikus mint a projektet indított, amelyben önkéntesek segítenek a kórházban maradt csecsemők gondozásában. A program célja, hogy a babák rendszeresen emberi közelséget és törődést tapasztalhassanak biztonságos, szabályozott keretek között. A jelentkezőknek egy rövid képzést kell elvégezniük, és hosszú távú heti rendszerességű vállalást várnak tőlük, mivel a csecsemőknek az állandóságra van szükségük. A kezdeményezés iránt óriási az érdeklődés, az első órákban több mint 100 baba simogató jelentkezett. A cél, hogy a program a későbbiekben további hazai gyermekintézményekre is kiterjedjen. A Kiscsercsei Flór Ferenc Kórház kezdeményezése nagyon szimpatikus. Leendő baba simogatóknak érdemes lehet a Kiscsercsei Flór Ferenc Kórház felületeit megkeresni, és ott érdeklődni a további teendőkről a részletek kapcsán. Megyünk tovább, Rosszal jön tőle a When Will I Be Famous itt a Sláger FM-en.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Stray és a Where's My Husband. Aztán érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd az egykori szupersztár páros Camila Cabello, illetve Shawn Mendes, akik azóta már külön utakon folytatják, de megmaradt a közös szerelmük idejéről. A Señorita című sláger, ami hamarosan indítja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: napon gyenge hidegfronttal indul a hét a Sláger FM teljes vételkörzetében. A felhő átvonulásokból helyenként, de elsősorban a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk, erős, időnként viharos lesz, ami miatt. A szeles tájakon élők körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Délután, ahogyha igaz a meteorológusok jóslat, akkor 29-30 fok lehet a max.
1: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom-Kispér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, 3-4 kilométeres a torlódásat jelenleg. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a leálló sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, lassulásra, kisebb torlódásra kell ott készülni. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító művészetek völgye. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométerek között is erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk, és továbbra is helyszínelnek a budai alsórakparton, a Szentlélek térnél, illetve a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Ott csak egy sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt most Madonna és a Hang Up. Madonna a múlt héten a labdarúgó világbajnokság döntőjének félidei showjában is megmutatta magát. Az eseményen a futballtörténelem első dedikált félidei műsorát rendezték meg július 19-én a Spanyolország-Argentina döntőn. Madonna a show nyitó előadója volt, 2000-es évek slágerét, a musicot adta elő, két brazil futball legendával, Ronaldóval és Ronaldinhoval kiegészülve. A 11 perces produkcióban rajta kívül egyébként meg fellépett a BTS, Justin Bieber, Shakira, illetve Burna Boy is. A fogadtatása vegyes volt, volt, aki azt mondta, hogy ez egy szuper dolog, hogy egy labdarúgó mérkőzés fél idejében is abszolút van helye az ilyen jellegű produkcióknak, mások pedig abszolút felejthetőnek, illetve ilyen túl zsúfoltnak apostrofálták. Hát minden esetre volt, megpróbálták. A Honey Beast-tel folytatjuk most tőlük. A legnagyobb hős érkezik 2014-ből, itt a

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 gyorsforgalmi út beruházás folytatódik. Karácsony Gergely ismertette a Népliget fejlesztési terveit, és 6 év után visszatérhet a Kecskeméti repülőnap. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Folytatódik mindhárom jelenleg zajló gyorsforgalmi útfejlesztés, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Tovább építik az M1-es autópálya 3 sávosítását, az M44-es Kecskemét körüli szakaszát és az M49-est a román határig, közölte az Infostart. Az M87-esre kiírt koncesziós eljárást ugyanakkor eredménytelennek nyilvánítják, mert a két ajánlat 2033, illetve 2277 milliárd forintról szólt, miközben a becsült érték 1488 milliárd forint volt. Vitézy Dávid szerint a kormány ekkora túlárazást nem fogadhatott el, ezért újra megvizsgálják a szombathelyi környéki gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének lehetőségeit. A miniszter hangsúlyozta, hogy egyetlen már folyamatban lévő beruházást sem állítottak le. Üdvözölte a planetárium tervezett felújítását és ismertette a Népliget megújításának terveit Karácsony Gergely főpolgármester. A főváros a zöld felületek fejlesztésével, a rekreációs lehetőségek bővítésével és a parkot szétszabdaló utak forgalmának csökkentésével tenné vonzóbbá a területet. Elbontanák a bezárt pavilonokat, rendeznék a tulajdonviszonyokat, valamint javítanák a park gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési megközelíthetőségét. A tervek szerint a körvasút fejlesztésével új vasúti megálló is létesülhet a Népligetnél, miközben a közlekedési múzeum a park szomszédságában maradna. Karácsony Gergely szerint az első ütem Európai Uniós forrásból valósulhatna meg. A részletes terveket már elküldte a kormánynak. A Budapesten keletkező turizmus fejlesztési hozzájárulás felét egy fővárosi fejlesztési alapba irányítaná Barát Gergely, a főpolgármester turisztikai tanácsadója, idézi a pénzcentrum. Szerinte ebből a közterületek, a közlekedés, a kulturális kínálat és a látogatói szolgáltatások fejlesztését lehetne finanszírozni. Egy közös turisztikai tanácsot is létrehoznának az állam, a főváros, a kerületek és a szakmai szervezetek részvételével. Emellett önálló budapesti turisztikai szervezet és adatelemző központ felállítását javasolják. A cél az átláthatóbb döntéshozatal, a kiszámítható finanszírozás és az, hogy a turizmusból származó bevételek a budapestiek életminőségét is javítsák. Megkezdődött a 2027-es Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és haditechnikai bemutató előkészítése. A tervek szerint a 4 napos rendezvényt augusztus 13-a és 16-a között tartanak meg a katonai repülőtéren. Már dolgoznak a program összeállításán és megkezdhetik a külföldi katonai alakulatok meghívását is. Kecskeméten legutóbb 2021-ben rendeztek nagyszabású nemzetközi légi bemutatót, így az esemény 6 év kihagyás után térhet vissza. A végleges programról és a résztvevőkről később közölnek további részleteket, írta a Baon. Október 15-ig pályázhatnak a soroksári tanulmányi ösztöndíjra a kerületben élő középiskolások és felsőoktatási hallgatók. A középiskolások havi 25 ezer, az egyetemisták és főiskolások havi 50 ezer forint támogatást kaphatnak. Pályázni legkorábban az első tanév 2 félévének teljesítése után lehet. A kérelmeket személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a soroksári polgármesteri hivatalhoz. Felhőátvonulások mellett rövidebb, hosszabb napos időszakokra számíthatunk. Az északnyugati szél továbbra is

0: Hálósávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, lassulásra, kisebb torlódásra kell ott készülni. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító művészetek völgye. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánd Petend átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométerek között is erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk, és továbbra is helyszínelnek a budai alsórakparton, a Szentlélek térnél, illetve a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt ott. Csak egy sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Természetesen továbbra is zajlik a játékunk, melynek tétje koncertbelépők a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire. Érdemes lesz figyelni, mert lehet, hogy ebben az órában lesz egy jó kis szildal, amikor is hívjanak. Teddy Swims-szel indulunk.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Glenn Frey és The Heat Is On, ez szólt itt nálunk. Július 30-án pedig Seal slágerek fognak szólni Budapesten az MVM Dome-ban. A négyszeres Grammy-díjas brit énekes 15 év után tér vissza Magyarországra, hogy egy különleges show keretében mutassa be legismertebb slágereit. A rajongók olyan örökzöldeket hallhatnak majd élőben, mint a Kiss from a Rose, a Crazy vagy a Killer. És akkor most jöjjön egy ilyen nagyon drasztikusnak tűnő hanghatás indulásával Seal. Ez a Crazy, és tudják, hogy ilyenkor mi a teendő, ugye? 0-30-30-30-9-8, hívjanak harmadikként, és menjenek a koncertre.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon, és nyerjen!

0: Itt a Sláger FM-en elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek egy páros belépőt érhet Seal koncertjére. Halljuk, lássuk, nézzük, hogy kivel játszunk egyet. Sláger FM, tessék!
1: Jó napot!
0: Jó napot! Jekkel Dániel, kedves Ági, tegeződhetünk?
1: Igen.
0: Mi áradban, miben segíthetek? Seal koncert jegyeket szeretnél nyerni. Hát van egy nagyon szuper hírem, hogy most van lehetőség nyerni. Ez az eddigi legjobb hírem, amit most itt mondhatok neked. Viszont van két kérdés, amire válaszolni kéne nekem. Ennek érdekében felkészültél?
1: Hú, hát igyekszem megválaszolni.
0: Mondhatom a kérdést?
1: Igen.
0: De biztos? Jó, figyelj. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy mit jelent ez a szó, hogy seal? Ez egy állat. Milyen állat ez?
1: Király.
0: Még egyszer?
1: Király.
0: Fóka? Jól értettem?
1: Igen, fóka.
0: Jó, nagyon szuper. Jó, nagyon jó. Eddig nagyon jó vagy. A következő kérdésem pedig a Sláger FM-hez, a Sláger reggelhez kapcsolódik, ami úgy hangzik, hogy ki volt a mai reggelen Petráik társak.
1: Pont ma nem hallgattam reggel, mert minden reggel a fiamat viszem óvodába, de ugye most már nincs óvoda, ezért nem tudom, hogy ma kivel beszéltek.
0: Ezért most nem tudod sajnos, hogy kivel beszéltek.
1: De megpróbálhatom megtippelni.
0: Na figyelj már, hogyha annyit mondok, hogyha ezt a szót kimondod, hogy beszéltek, akkor már a nevének a felét ki is mondtad. Az első felét. Tehát a szó első fele az az ő nevének az első fele, és a második fele is ugyanez.
1: Igen,
0: nagyon jó, és ezt mond ki még egyszer, és akkor már meg is lesz.
1: Bebe.
0: Ez az, nagyon jó vagy. Mind a két kérdésre úgy válaszoltál, úgy mentél át, mint forró kés a vajon, úgyhogy a legnagyobb híre már csak az, hogy de vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz. Július 30-án. Nagyon jó. Ugye, hogy nem volt nehéz. Tényleg, én minden segítséget megadtam, szerintem. Ennél több segítséget mai napon már nem fogsz kapni, de mindenképpen gratulálok, mert tényleg megtetted, ami szükséges
1: nagyon
0: volt.
1: Szépen,
0: gratulálok neked. Ne tedd még le, arra kérlek, felírom az adataidat, viszont a hallgatóknak előtte mondjuk, hogy Jennifer Lopez és David Guetta érkezik a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után.
1: Köszönöm, szia!
2: Folyamatosan melegszik a levegő, a felhő átvonulások és a napos időszakok váltakozása mellett. Ma egy hideg front érkezik, ennek hatására többeknél fejfájás, migrén is jelentkezhet. Csapadéktól a kora délutáni órákig még nem kell tartani a fővárosban és környékén, de a napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Délutára maximum hőmérséklet, a meteorológusok szerint 29-30 fok körül alakul, hogy a szunk megfelelő mennyiségű folyadékot, az sokat segíthet a panaszokon.
0: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom-Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a pályazárat feloldották, a külső sávon megindult a forgalom, 3-4 kilométeres a torlódásat jelenleg. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár térségében kivágják a közlekedésre veszélyes fákat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a leálló sávon dolgoznak, időnként azonban lezárják a külső sávot is, lassulásra kisebb torlódásra kell ott készülni. Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító művészetek völgye. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán a 27-es és a 28-as kilométerek között is erős gyalogos és járműforgalomra kell készülni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk, és továbbra is helyszínelnek a budai alsórakparton, a Szentlélek térnél, illetve a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Ott csak egy sáv járható. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

passion of the groove.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és nálunk lehet a nyár legnagyobb budapesti koncertjeire páros belépőjegyeket nyerni, úgyhogy továbbra is nagyon érdemes minket figyelni. Ebben az órában már Seal eheti koncertjére páros belépőt tudtam odaadni Áginak, viszont van még ahonnan ez jött, sőt új nevek is kerültek ebbe a bizonyos kosárba: Moby, a Sziget Fesztiválra, Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Szombor, Luis Capaldi, illetve a Florence and the Machine is itt lesz Budapesten, és mi valakiket el tudunk majd oda juttatni, úgyhogy érdemes továbbra is hallgatni minket. Fleetwood Mac és a Little Lies, ez érkezik itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Érezd az

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
9: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Uniós forrásból újulhat meg a Lajos-Mizsei vasútvonal. Rekordösszegű zöld hitellel finanszírozzák újra a West Endet. És mamut fogadta lát egy kislánya Tisztában. Dél van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a Budapest-Lajos-Mize vasútvonal fejlesztésére, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jelenleg egyvágányú dízelüzemű vonalat korszerűsítenék és sűrítenék az elővárosi közlekedést. Így egyes szakaszokon 15 percenként járhatnának a vonatok. A tervek szerint modern halk motorvonatok érkeznének, és külön szintű vasúti átjárókat is kialakítanának. Vitézi Dávid szerint a beruházás javítaná többek között Gyál és a 18. kerület közlekedését. A fejlesztés a 10 éves, csaknem 3500 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv része. A Granit Pólus csoport 290 millió eurós zöld hitel megállapodással újította meg a West End finanszírozását. Az Erste, az Unicredit és a K&H részvételével létrejött ügylet rekordot jelent az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozások között. A hitel fedezetét a több mint 400 üzletnek, 3 irodatoronynak és egy szállodának otthont adó épület együttes biztosítja. A zöld hitel feltételeit a West End mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatóság fejlesztései teremtették meg. A beruházásokkal csaknem 80%-ra növelték a megújuló energiaforrások arányát, és korszerűsítették az épület üzemeltetését. Mintegy 25 hektárnyi területet érintett a kis szállás területén tegnap keletkezett erdőtűz, írta a baon.hu. A lángok egy 30 éves fenyvesben és vegyes erdőben csaptak fel, majd a szárazság és az erős szél miatt gyorsan tovább terjedtek. Az oltásban 9 településről 27 tűzoltó jármű, 70 hivatásos és 16 önkéntes tűzoltó vett részt. Munkájukat helyi gazdák és erdészeti dolgozók is segítették. A tüzet kora estére körülhatárolták, az egységek azonban egész éjszaka dolgoztak az izzógócok felszámolásán. A tartós hőség miatt továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. Sikeresen újraillesztettek egy 3 év körüli kislányt a Balatonnál, miután egy kemping medencéjébe esett, írták a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának beszámolójában. Az újraillesztést a gyermek édesapja kezdte meg, majd a mentők, a vízimentők és a légimentők folytatták az ellátást. A kislányt stabil állapotban szállították kórházba. A hétvégén több fürdőzőt és vízisportolót is ki kellett menteni az erős szél miatt, sokan ugyanis a másodfokú viharjelzés ellenére mentek be a vízbe. Egy gyapjas mamut felső fogára bukkant egy kislány a Tiszában egy fosszília keresés során, írta az Infostart. A lelet a beszámoló szerint múzeumba kerül. Magyarországon a nemzeti parkokban, természetvédelmi és Natura 2000-es területeken tilos az ősmaradványok gyűjtése. Nem védett területen a felszínen talált kisebb kövületek bizonyos esetekben a megtalálónál maradhatnak. A kiemelkedő tudományos értékű és védetté nyilvánított leletek azonban az állam tulajdonát képezik. Ezek megrongálása vagy jogtalan eltulajdonítása természetvédelmi bírságot vonhat maga után. A hidegfront hatására fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás is jelentkezhet a következő órákban. A napos órákban erős lehet az UV-sugárzás is, így javasolt a bőrvédelme. Egyébként délután 29-30 fokig emelkedhet maximum a hőmérséklet. Az egész vételkörzetünkben a meteorológusok szerint egyelőre csapadékra nem kell számítani.
12: M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom térségében két személyautó ütközött össze a belső átterelt sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni azért a járműveket. A

0: Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Károly körúton az Asztória felé is tart a helyszínelés, illetve a műszaki mentés a 11. kerületben, az Egér úton kifelé a Péterhegyi út közelében a Bazsalikam utcánál a középső sáv nem járható, torlódásra kell készülni ott is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a délután a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és töltjük a munkaórákat. Capital Cities, Safe and Sound, ezzel pöccintjük be a délután. Kellemes rádiózás nekünk. Sláger.

0: itt a Sláger FM-en, a Level 42 és a Lessons in Love után érkezzen a Follow the Flow és a Maradok Távol, de előtte még azért beszéljünk arról, hogy hivatalossá vált a 2026-os Szent István nap részletes programja, amely augusztus 16-a és 21-e között ingyenes rendezvényekkel várja a látogatókat Budapesten. Az esemény sorozat csúcspontja természetesen az augusztus 20-ai nemzeti ünnep lesz, amely a Kossuth téri zászlófelvonással indul, majd a Dunai légiparádéval, kenyérszegéssel és koncertekkel folytatódik. Az ünnepet a Duna feletti fény és zeneelemekkel kiegészített látványos tűzijáték zárja. A többnapos fesztiválon emellett helyet kap a Csárda Fesztivál, a Mesterségek ünnepe és a Varázsliget is. A részletes műsorrend pedig már elérhető a hivatalos felületeken, úgyhogy érdemes lehet már jó előre tervezni, mert itt tényleg nagyon sok program lesz, amiről nem érdemes távol maradni. A Follow the Flow slágerének címe viszont az, hogy Maradok Távol, úgyhogy ők érkeznek.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha múltat

0: itt a Sláger FM-en, ez volt most a Destiny's Child és a Say My Name. 1999-ből egy 27 éves muzsikát hallgattunk az előzőekben. A következőkben viszont friss, ropogós időjárási és közlekedési infók érkeznek. Aztán érkezik a Jonas Brothers, illetve Karol G közösen. Tőlük szól az X hamarosan.
1: Délután a felhőátvonulások mellett a megerősödő északnyugati szél határozza majd meg az időjárást vételkörzetünk városaiban. Az egyre több felé feltámadó szélben erős, helyenként viharos széllökésekre is fel kell készülni, amelyek jelentős mértékben csökkentik a járművek menet stabilitását, és nem mellesleg a hőérzetünket is. Délutánra a maximum hőmérséklet 30 fok körül alakul. Az időjósok szerint a napos időszakokban az UV-sugárzás is erős lesz, így a szabadban ajánlott gondoskodás a bőrvédelméről.
0: Továbbra is tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 11. kerületben, az Egér úton kifelé a Péterhegyi út közelében a Bazsalika utcánál. A középső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. Szintén torlódás a program a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, csak az szokásos. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Lajos Mise térségében burkolatot javítanak. A 63-as kilométer méternél egy sávot lezártak, jelenleg 6 kilométeren keresztül torlódnak ott az autók. Az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös és 60 térsége között a 69-es és a 63-as kilométerek között terelést építenek ki. Az aktuális munkaterület mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, úgyhogy óvatosan, türelmesen közlekedjünk arrafele is, hogyha ön is tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ronan Keating és a Life is a Roller Coaster, melynek fő mondani valója, hogy egyszer fent, egyszer lent az élet egy igazi hullámvasút, de ettől tud igazán érdekes lenni. Menjünk tovább Miley Cyrus-szal, akiről nemrégiben kijött egy Barbie baba, amellyel a művész sokoldalú karrierje és kulturális hatása előtt tiszteleg a gyártó. A J.F. Maybe által tervezett baba a Golden Burning Sun videoklipből ismert. A Miley Cyrus baba műbőr szettet visel, kiegészül egy mikrofonnal, és egyébként olyan sztárok is kaptak régebben Barbie babát magukról, mint például Victoria Beckham. Miley Cyrus számára ez egy hatalmas személyes álom beteljesülése, amely hülyen tükrözi zenei munkássága iránti elhivatottságát, úgyhogy boldog Miley Cyrus! Tőle jön most a Flowers! We

0: ajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthoni.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Leander Szimfoni Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASA ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a Fabor tartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Egyébként a papagáj az madár?
13: Igen.
12: Ezt honnan tudjuk, hogy madár egy papagáj?
13: Mert úgy repülni.
12: Minden, ami repül, az madár?
13: Nem minden. Például a flamingó.
12: Az madár?
13: Nem, az olyan flamingó. Az nem. Madár,
12: az egy tánc.
13: Az sima flamingó.
12: Flamingó.
14: De hát az madár a flamingó.
12: A flamingó madár. De nevér?
13: Az igen.
12: Az tud repülni, de nem madár.
13: Az ilyen hüllés.
14: És a légy?
13: Az ülő.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Alkotmánybírót választhat ma a parlament. Helyére került a déli körvasút új hídja a Soroksári út felett. És módosul a menetrend Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Kétnapos a rendkívüli ülést tart mától az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők titkos szavazással dönthetnek a Hende Csaba távozásával megüresedett alkotmánybírói hely betöltéséről. Napirendre kerülnek a közösségi közlekedést érintő törvénymódosítások is, amelyek zárószavazását a múlt héten technikai egyeztetések miatt halasztották el. A parlament emellett tárgyalja a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását, a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer módosítását, valamint több az uniós helyreállítási tervhez kapcsolódó javaslatot. Az ülésen interpellációk és azonnali kérdések is elhangoznak. Helyére emelték a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett. A 109 méter hosszú hídon két új vasúti vágány épül, és itt alakítják ki az új közvágó hídállomás egyik középperonját is. Az állomáson elővárosi és távolsági vonatok egyaránt megállhatnak majd. Az utasok közvetlenül átszállhatnak a hívre, az 1-es, a 2-es és a 24-es villamosra, valamint a környék autóbuszaira. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel nő Budapest vasúti kapacitása, sűrűbben járhatnak az elővárosi vonatok, és több távolsági járat közlekedhet a fejpályaudvarok érintése nélkül. Napelemparkkal és új gyártósorokkal, illetve korszerű gépekkel fejleszti Veresegyházi központját a GE Vernova. A vállalat több mint 21 ezer napelemet és egy nagyméretű energiatároló rendszer telepít, így a gyár jelenlegi áramfelhasználásának csak nem felét megújuló energiából fedezheti. A gázturbinák alkatrészei gyártó és javító üzemben új termelősorokat, precíziós gépeket és korszerű bevonatoló berendezéseket is üzembe helyeznek. A fejlesztési tavaly indított 24,5 millió dolláros beruházás része. A vállalat a következő évben több mint 80 új szakembert, köztük hegesztőket, lakatosokat és gépi forgácsolókat venne fel. Karbantartás miatt augusztus 1-én és 2-án több vonat módosított menetrend szerint közlekedik a Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon, írta a kisalföld.hu. Az augusztus 1-éről 2-ára virradó éjszakán a München felől érkező utolsó Railjet Express csak Budapest-Kelenföldig közlekedik. A keleti pályaudvarig MÁV buszjáratok szállítják tovább az utasokat. A pótlóbuszokon érvényesek a vasúti menetjegyek, kerékpárszállításra és csoportos elhelyezésre azonban nem lesz lehetőség. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék a részletes vágányzári menetrendet a társaság online felületein, vagy a MÁV Plus alkalmazásban. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyében végeznek szúnyoggyérítést. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein biológiai lárvagyérítésre is sor kerül, míg Pécs környékén az inváziós fajok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyogok elszaporodása miatt védekeznek. A katasztrófavédelem szerint országosan egyelőre nem alakultak ki nagyobb tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozás szükséges. A lakosság a pangóvizek megszüntetésével és az esővízgyűjtők lefedésével is segíthet, hogy ne legyen túl sok szúnyog. Akkor a délután sokat süt a nap, de a szél fokozhatja a fejfájást és a nyugtalanságot. A kanyarokban és a felüljárókon óvatosan vezessünk a szél miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. Az előrejelzések szerint hidegfronti hatás érvényesül.
16: Baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a József utcánál, ezt Viktortól tudom, köszönöm szépen. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Kossuth-Lajos utcában, a Völgy utcánál, ezt Erik küldte el nekünk. Nagyon szépen köszönjük. A Terész körúton a Nyugati tér után is történt egy baleset, ott a balesetben sérült.

0: Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, továbbra is pörögnek a játékok a nyár legnagyobb koncertélményeiért. Páros belépőket tudunk adni, úgyhogy érdemes minket nagyon figyelni és velünk tartani. Ellen Anderson.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Tom Grennan és a Little Bit of Love után emlékezzünk meg egy nagyon különleges dátumról, ugyanis a mai napon, július 27-én már 40 éve az, hogy a Queen fellépett a Budapesti Népstadionban, amikor egy legendás dalt hallhattunk először és utoljára. Ez volt az, figyeljünk csak! A Vasfüggöny idején rendezett legendás koncert, amelyen Freddie Mercury a Tavaszi szél vizet árad című dalt is elénekelte, mérföldkő volt a magyar zenei életben. A 70 ezer néző előtt zajló showt különleges filmforgatás kedvéért szervezték meg, amelynek köszönhetően a zenekar a teljes turné technikáját elhozta. Bár a korszak sajtójában akadtak fanyalgók, a koncert örökre beleégett a generációk emlékezetébe, szimbolizálva a bezárt világ pillanatnyi kinyílását. Egy gyönyörű pillanat volt ez, és Budapesten megnyílt a Freddie Mercury-ról szóló kiállítás, amely természetesen erről a koncertről is megemlékezik. És hogyha már koncertek, akkor nagyon figyeljenek, ugyanis egész nyáron a nyár legnagyobb koncertjeire lehet nálunk itt a Sláger FM-en város belépőket nyerni, de akkor most érkezzen annak a bizonyos 40 éves jubileumnak emlékére. A Queen és az I Want to Break Free itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos. Ez volt Szambar és a Homewrecker itt a Sláger FM-en a friss ropogós dal tőle. Friss ropogós időjárási és közlekedési infokkal folytatjuk, aztán jön majd Revin Lenny és a Love Me or Not, és jól meg is nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Egészen meleg időben telik a kora délután, a fátyol és gomoly felhők mögül időről időre sokat süt a nap. A hidegfronti hatás és a szeles idő viszont sokaknál kiválthat fejfájást és ingerlékenységet. Emellett az intenzívebb záporok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus panaszok is. Az utakon a menet stabilitásra kell nagyon figyelni az erős észak-nyugati széllökések miatt. A hőmérséklet mai maximuma az időjósok szerint 29-30 fok körül tetőzik, majd fogyasszanak minél több vizet és gyümölcsöt a mai napon.
0: Baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a József utcánál. Ezt Viktortól tudom, köszönöm szépen. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 21. kerületben a Kossuth-Lajos utcában, a Völgy utcánál. Ezt Erik küldte el nekünk. Nagyon szépen köszönjük. A Terész körúton a Nyugati tér után is történt egy baleset. Ott a balesetben sérült jármű elfoglalja a kanyarodó sávot, illetve a 10. kerületben is baleset miatt kell sávlezárásra számítani a Gyömrői úton, a Kőér utca közelében. Vigyázzunk, óvatosan közlekedjünk, nézzük az autópályákat. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Herceghalom térségében két személyautó ütközött össze az átterelt belső sávban. A 26-os kilométernél nehezen, de ki lehet kerülni azért a járműveket. A helyszín mögött 5 kilométeres a torlódás. A baleset miatt lezárták az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is, ahol szintén torlódik a forgalom, ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

MTV és a Hold You 2002-ből szólt, aztán már megyünk is tovább, érkezik egy nagyon aktuális dal. Igaz, hogy most még annyira nincsen forróság, de azt mondják, hogy szerdára visszatér a kánikula, akkor majd nyugodtan mondhatjuk azt, amiről a Valmár a következőkben Manuellel közösen énekel. Ez lesz az Éget a nap, ami a zenekar jellegzetes, lendületes pop stílusát hozza, amely tökéletes nyári hangulatot áraszt. Indítom itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, mindennap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már. NASA ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
6: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györgyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
10: Nem kell ellenőrizned az árat.
9: Honnan tudom, hogy jó az ár?
10: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
9: Tényleg?
11: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
10: Most énekeld velem.
12: Aldi.
11: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
13: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Magyar Péter felszólalásával kezdődött a parlament rendkívüli ülése. 250 000 kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését, és kiállítás nyílik a magyar parti fotózás hőskoráról. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, írta az Infostart. A kormányfő szerint az elmúlt hetekben visszatért a parlamenti vita és a párbeszéd, amelyet az államfőválasztás és az ügynök akták nyilvánosságáról szóló javaslat kapcsán is fontosnak nevezett. Kiemelte, hogy szeptembertől áfamentessé válnak a ménköteles gyógyszerek. A parlament ma Zonenwendt Pál egyetemi tanár alkotmánybíróvá választásáról is dönthet. Emellett tárgyalják a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását és az állambiztonsági múlt feltárását célzó törvényjavaslatokat. Több mint 262 ezeren írták alá az augusztus 20-ai budapesti tűzijáték megszüntetését követelő petíciót, írta az Infostart. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az államalapítás ünnepi tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval és fényfestéssel is meg lehetne tartani. Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, és jelenleg ez az AHAN történetének legtöbb támogatót összegyűjtő online petíciója. Karbantartás miatt július 28-ától, holnaptól, augusztus 2-áig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik a 4-es metró. A kimaradó szakaszokon a sűrűben járó 49-es villamost, a 107-es autóbuszt és a Rákóczi úti járatokat ajánlják. A Fővám tér és a Kálvin tér a 47-es, a 48-as és a 49-es villamossal, a keleti pályaudvar pedig a 7-es, a 107-es és a 133E autóbusszal érhető el. A vasúttal utazóknak azt javasolják, hogy a belváros felé inkább a déli pályaudvart használják. Augusztus 26-án délután 2 óráig jelentkezhetnek azok a szervezetek, amelyek tagot delegálhatnak a közszolgálati tanácsba. A korábbi közszolgálati testület július 26-ától új néven 18 taggal működik tovább. Egy-egy képviselőt jelölhetnek a gyermekjogi, a környezet, természet és állatvédelmi, valamint a kulturális szakmai szervezetek. A jelentkezéshez először nyilvántartásba kell vetetni magukat a médiahatóságnál, és meg kell nevezniük a delegált szemét is. A dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni az NMHH-hoz. A határidő elmulasztása jogvesztő. Vakuviharban címmel nyílik ingyenes pop-up kiállítás augusztus 4-én a Magyar Zeneháza előtt csarnokában. A szeptember 13-áig látogatható tárlat a 2000-es évek elejének budapesti klub kultúráját és a digitális partifotózás első korszakát mutatja be. A kiállításon Glódi Balázs fényérzékeny blogjának képei, valamint több korabeli online portál archív fotói láthatók. Egy infografikus térképe az azóta bezárt legendás klubokat, köztük a Kultiplexet, a Zöld Pardont és a Kuplungot is felidézi. A tárlat a szeptember 12-i Independent Labor Fair felvezető eseménye. Délután egyre több helyen megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok is kialakulhatnak vételkörzetünk több településén, átmenetileg vizes utakat okozva. A maximum hőmérséklet még mindig 29-30 fok körül tetőzhet majd, erős az északnyugati szél a legtöbb helyen, ez fejfájást is okozhat.
12: Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest irányába Gyöngyös és 60 között, a 69-es kilométertől egészen a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek természetesen az lett az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek. A

0: 39.8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indítjuk az újabb órát a mikrofonnál továbbra is. Jekkel, Dániel, hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Tartsanak velem ebben az órában, és lehet, hogy valaki egy páros belépővel lesz gazdagabb a nyár legnagyobb koncertjeinek valamelyikére. Indulunk!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a dinnye kedvelőknek hoztam most egy szuper jó hírt, ugyanis július 30-ától két hétvégén át ingyenes dinnyekóstolókat és vásárokat rendeznek 5 budapesti vásárcsarnokban. A Budapest Vásárcsarnokai Kft. Kezdeményezésének célja a kiváló minőségű hazai görög és sárga dinnye fajták népszerűsítése, a Fehérvári úti, a Kórház utcai, a Bosnyák téri, a Rákóczi tér és a Nagycsarnokban zajló eseményeken a vásárlók a hagyományos fajták mellett különlegességekkel is találkozhatnak. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén különösen zamatosak a gyümölcsök, a kínálat pedig fajtától függően széles árskálán mozog. A részletes helyszíni programok és időpontok megtalálhatók a csarnokok hivatalos tájékoztatóiban. Dinnye kóstolásra fel, meg Donna Summerre is. Tőle érkezik most a This Time I Know It's For Real.

0: is this?
1: Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
2: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy ritkán hallott dal Anastasiától, ez volt a Left Outside Alone 2000-ből szólt. Aztán a labdarúgó világbajnokság egyik legismertebb, leghivatalosabb dalával folytatjuk. Jön Shakira, Burna Boy, illetve a Die Die a friss időjárás és közlekedés infók után. Die, die.

0: Gyenge hidegfront vonul át felettünk. A felhő átvonulásokból helyenként elsősorban északon, északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk, erős. Helyenként akár viharos is lehet. A maximum hőmérsékleti értékeket a legtöbb településen elérjük. 29-30 fok lehet, aztán délután visszaesik majd 2-3 fokkal, 27-28 fokra. A hidegfront miatt többeknek lehet fejfájása vagy dekoncentráltság is jelentkezhet.
1: Új terelést építenek ki az M3-as autópályán Budapest irányába Gyöngyös és 60 között, a 69-es kilométertől egészen a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ezt sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek természetesen az lett az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek. A 30-as főúton is a hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett, 3 kilométeren keresztül araszolgatnak a járművek. Az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon Lajos-Mizse térségében burkolatot javítanak, a 63-as kilométernél egy sávot lezártak, 6 kilométeres ott a torlódás. A 44-es főúton Öcsöd belterületén egy személyautó villanyoszlopnak hajtott, a 62-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Erre egyik főcímdala, betétdala, picit újra gondolva, 2003-ból szólt a Milk and Sugar és a Let the Sunshine In, aztán megyünk tovább egy 87-es szerzeménnyel, George Harrison, Got My Mind Set on You című dala, eredetileg James Ray 1962-es szerzeményének feldolgozása. A szám hatalmas sikert aratott, a Billboard Hot 100 lista élére került, ezzel ez lett George Harrison utolsó olyan dala, amely vezette az amerikai slágerlistát. Szóljon most ez a dal, Got My Mind Set on You, itt a Sláger FM-en egy picivel 3-4-3 után.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Védelmi és gazdasági együttműködésről tárgyalt Orbán Anita amerikai képviselőkkel. Péntektől újraindul a Budapest-Dubái repülőjárat, és fontos jogokra figyelmeztetik a gólyatáborok résztvevőit. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. 2 párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyaláson a magyar-amerikai védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO partnerség elmélyítéséről, valamint új beruházási és gazdasági lehetőségekről volt szó. A megbeszélésen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is részt vett. Orbán Anita szerint a cél, hogy az együttműködés biztonságosabb energiaellátást, új munkahelyek, korszerű technológiai fejlesztéseket és erősebb védelmi kapcsolatokat hozzon Magyarországnak. Július 31-től ismét közlekedik a Fly Dubai, Budapest és Dubai között, írta a Telex. A légitársaság egyelőre hetente 3-szor szerdán, pénteken és vasárnap indít járatokat. Október 25-től pedig napi közlekedést tervez. A Fly Dubai június elején menetrendi és működési okokra hivatkozva függesztette fel átmenetileg a budapesti járatait. A kapcsolat korábban az iráni konfliktus miatt is szünetelt, majd május végén részlegesen újraindult. A közvetlen járat a Fly Dubai és az Emirates együttműködésében működik. Egyre több egyetem teszi közzé az idei gólyatáborok időpontjait. Az EduLine pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a résztvevők bármely programra vagy feladatra mondhatnak nemet. Senkit sem kötelezhetnek kellemetlen, megalázó vagy számára kényelmetlen helyzetben való részvételre, s lehetőség szerint alternatív programot is biztosítani kell. A hallgatóknak érdemes előrejelezniük az ételallergiát vagy más egészségügyi igényt, s magukkal vinniük a szükséges gyógyszereiket, irataikat és alapvető felszerelésüket. Probléma esetén a csoportvezetőhöz vagy az elérhető mentálhigiénés szakemberekhez is fordulhatnak. Karbantartás miatt július 29-től augusztus 7-ig csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekedik a H5-ös hév. A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös, a Göncárpádváros központ és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzésű pótlóbuszok szállítják az utasokat. A BKK alternatív útvonalként a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz használatát is javasolja. Az utasoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális menetrendet. Július 28-án, holnap, több helyen szünetel az áramszolgáltatás Székesfehérváron, írta a FEOL. Az Öreghegy több utcájában reggel 9 és fél 11 között feszültség probléma elhárítása miatt kapcsolják le az áramot. A Horváth István lakótelepen, a Horváth István utcában, a Károly János utcában, a Munkácsi Mihály utcában és a Prohászka Ottokár úton reggel 8 és délután fél 4 között hálózatfejlesztési munkákra kell számítani. Az EON arra kéri az érintetteket, hogy előre gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. Október 15-ig pályázatnak a soroksári tanulmányi ösztöndíjra a kerületben élő középiskolások és felsőoktatási hallgatók. Pályázni legkorábban az első tanév 2,5 évének teljesítése után lehet. A kérelmeket személyesen vagy postai úton is be lehet nyújtani a soroksári polgármesteri hivatalhoz. A középiskolások havi 25, az egyetemisták és főiskolások havi 50 000 forint támogatást kaphatnak. csapadékos gócokban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság és vízátfolyások is keletkezhetnek az utakon. A mai maximum 30 fok, a munkából hazaindulók tartsanak biztonságos követési távolságot.
3: Baleset történt a harmadik kerületben, az Árpád-Fejedelem útján északi irányban a Szépvölgyi útnál kell megszokottnál nagyobb figyelemmel közlekedni. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Apropó M3-as, új terelést építenek ki Budapest irányába Gyöngyös és 60 között a 69-es kilométertől a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, és ez sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek most az az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül raszolnak a járművek a 3-as főúton. A hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban, az M3-ason 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett. 3 kilométeres az arra szolgatás ott arrafele. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írják vagy hívják. 0-30-30-30-95-8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, és itt lesz velünk ebben az órában például a Maroon 5 újdonsága. Ez lesz a Heroin, Justin Bieberrel, Kid Laroi-jal és a Stay-jel pedig már indultunk is.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Budapestnél kritikus szinthez közelít a Duna vízállása. A kedre jelzett 35 cm akár meg is döntheti a 2018-as 33 cm-es történelmi negatív rekordot. Az alacsony vízszint miatt a folyó több szakaszán korlátozzák a hajózást, a teher és személyszállító járművek közlekedése is nehézségekbe ütközik Budapesten és a környéken is, mivel a vízgyűjtő területeken a következő napokban nem várható jelentős csapadék, érdemi vízszint emelkedésre. Egyelőre nem számíthatunk, így a hajózási korlátozások hosszabb ideig és érvényben maradhatnak, úgyhogy most mindenkit megkérek, aki teheti a következő slágerre. Maroon 5, Heroin, esőtáncoljunk egyet, mert nagyon kellene már. Indul, itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt az Unbelievable. Már is 3:30-nél járunk, amikor is érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Aztán az Ordinary-ről ismert Alex Warren fog nekünk zenélni. Ez lesz tőle a Fewer Dream. Ez nyitja a következő zenei szakaszt itt nálunk.
1: A délután második felében is a felhőátvonulások és a napsütés határozza meg az időjárást, a csúcshőmérséklet pedig 30 fok körül alakul. Sok helyen visszaesik majd 2-3 fokkal hirtelen az erős szél miatt, és csak 27-28 fokot mérhetünk. A ma délutáni csúcsforgalomba hazaindulóknak az áporokkal, zivatarokkal érintett tájakon vízes, csúszós útszakaszokra kell felkészülniük. Az északnyugati szél továbbra is erős marad, és csak a késő esti órákban kezd meg szelídülni egy kicsit. Csökken a csapadék hajlam. A levegő holnap a hajnali órákban 20-22 fokig hűl.
0: Baleset történt a 3. kerületben, az Árpád fejedelem útján északi irányban a Szépvölgyi útnál kell megszokottnál nagyobb figyelemmel közlekedni. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Apropó M3-as, új terelést építenek ki Budapest irányába Gyöngyös és 60 között a 69-es kilométertől a 63-asig. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A munkaterület mögött 6 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, és ez sokan a 3-as főút felé próbálják kikerülni, melynek most az az eredménye, hogy Hort település előtt is 2 kilométeren keresztül araszolnak a járművek a 3-as főúton. A hosszabb utat vállalók Csányon át tudnak kerülni. Kicsit távolabb, ugyanebben az irányban, az M3-ason 60 térségében az 52-es kilométer környékén kaszálnak a belső sáv zárása mellett. 3 kilométeres az araszolgatás ott arrafele. Kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írják vagy hívják. 0-30-30-30-95-8. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Négytől Kis Katával, aki megérkezett. Szervusz, Kata! Üdv újra
1: még, hogy én megérkeztem, de hogy te megérkeztél.
0: Én meg még jobban
1: megérkeztem. Hogy milyen helyről érkeztél? Én most nem nagyon tudok rád figyelni, mert a képeidet nézegetem.
0: Igen, hát ez ilyen, hogy így az ember kimegy Szlovénia, nem mondom egyébként, hogy mennyire jó, mert nem akarom azt, hogy ilyen tömeges hely, mert szerintem pont az egyébként az ilyen különlegessége, hogy annyira ilyen érintetlen hatása van, és olyan csodaszép, gyönyörű hely, hogy tényleg nem menjen oda senki, de képzelj el. Én biztos, hogy menni fogok. Még nagyon sokszor. Most összeszámoltam, 2022 óta idén voltam ott 5-5-ször. Úgyhogy lehet, hogy valamit tud az, amit én szeretek, és hát ez tényleg így van, ez a nyugalom, ez a kristály tisztaság, nagyon kedves emberek, hát mindent tud, ami nekem kell. Úgyhogy köszönöm szépen, kipihentem magam, úgy érzem, és újult erővel itt, de mesélj valamit te is, hogy telt a hétvége.
1: Nekem is nagyon jól telt a hétvége, én lótuszok között töltöttem a hétvégét, szintén gyönyörű környezetben.
0: Na fe, az hogy kell elképzelni? A lótusz virágok között? Illatolgattad, nézegetted őket?
1: Nem nagyon van illatok.
0: Felöltöztetted magad?
1: Nem.
0: Igen.
1: Lótusznapok rendezvény volt Szegeden, a szegedi fűvészkertben, és hát ilyenkor indiai, kínai, japán tematikával telik az egész hétvége, és hát én ott töltöttem fel, fantasztikus volt.
0: Nagyon jól hangzik ez is. Hát akkor mindenkinek teljesen helyre van állva a teste pH értéke, és akkor innentől kezdve új jó erővel csapjuk bele a fejszínt.
1: Így van. Már csak ki kell pihennünk magunkat is.
0: Így van, így van. Na jól van, hát akkor nagyon kellemes pihenést, minden jót kívánok, négytől Kis Katája a terepén, pedig holnap 10-kor jövök Ágival együtt, aki éppen nagyon ebédel, úgyhogy innen is üdvözöl mindenkit, integettele szájjal. Igen, igen, rólad van szó. Na jól van, köszönjük szépen, holnap 10-kor találkozunk, addig is a legjobbakat mindenkinek. Ciao.
1: Szia!

ez a minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
3: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASA ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Támogatta az onnevent Pál alkotmánybíró jelöltségét a parlamenti bizottság. Szeptemberre megszüntetnék az alkatrész hiány miatti buszkimaradásokat, s hajóroncsokat hozott felszínre a Duna alacsony vízállása. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Zonnevent Pál alkotmánybíróvá választását javasolja az országgyűlésnek az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza párt jelöltjét 8 képviselő támogatta, a Mi Hazánk politikusa nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. A Mi Hazánk jelöltje Schiffer András egy szavazatot kapott. Zonnevent Pál a meghallgatásán azt mondta, az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállításáért vállalta a jelölést. A parlament ma dönthet Hende Csaba megüresedett helyének betöltéséről. Szeptemberre egyetlen volánbuszjárat sem maradhat ki alkatrész hiány miatt. Ezt közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Májusban még 290 autóbusz állt alkatrész nélkül, számuk mostanra 170-re csökkent. A tárca vezető szerint a problémát a beszerzések túlzott központosítása és a korábbi szerződések pótlása nélküli lejárata okozta, ezért a szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a telephelyeken. A MÁV csoport és a minisztérium válságintézkedésekkel igyekszik helyreállítani az ellátást. Vitézi Dávid hozzátette, hogy a karbantartásban létszámhiány van, és a távolsági buszflotta jelentős része is cserére szorul. Rekord alacsony vízállás miatt több hajóroncs is előkerült a Dunából Szerbiában és Horvátországban, írta az Infostart. A horvátországi Hosszú Lovásznál egy 1937-ben elsüllyedt teherhajó vált láthatóvá, Kelet-Szerbiában pedig egy 1944-ben elsüllyedt német folyami flottilla maradványai bukkantak elő. Az alacsony vízállás a hajózást is nehezíti. A kereskedelmi hajók csak 30-40%-os kihasználtsággal közlekedhetnek. Emiatt Szerbia júliusi üzemanyagbehozatalát a tervezett mennyiség negyedére csökkent. A helyzetet az elhúzódó hőhullámok és az asszály súlyosbítja. A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonal fejlesztésére, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A jelenleg egyvágányú dízelüzemű vonalat korszerűsítenék és sűrítenék az elővárosi közlekedést. Így egyes szakaszokon 15 percenként járhatnának a vonatok. A tervek szerint modern Hulk motorvonatok érkeznének, és külön szintű vasúti átjárókat is kialakítanának. Vitézi Dávid szerint a beruházás javítaná többek között Gyál és a 18. kerület közlekedését. A fejlesztés a 10 éves, csaknem 3500 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terv része. Több mint 262 ezeren írták alá az augusztus 20-ai budapesti tűzjáték megszüntetését követelő petíciót, írta az Infostart. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az államalapítás ünnepi tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval és fényfestéssel is meg lehetne tartani. Karbantartás miatt július 28-ától, holnaptól, augusztus 2-áig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekedik a 4-es metró. A kimaradó szakaszokon a sűrűben járó 49-es villamost, a 107-es autóbuszt és a Rákóczi úti járatokat ajánlják. A Fővám tér és a Kálvin tér a 47-es, a 48-as és a 49-es villamossal, a keleti pályaudvar pedig a 7-es, a 107-es és a 133E autóbusszal érhető el.
13: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunkat. Úgy látszik, néhány perccel ezelőtt ugye Dani eljáratta önökkel az esőtáncot, és hát valakinek nagyon jól sikerült, mert igen, most csak felhők állomásoznak most fölöttünk, és lehet is esőre számítani, ha nem is túl sokra. És viszonylag hűvös is van, odakint mindössze 24 fok, de nézzük, hogy alakul az előttünk álló hét. Holnaptól sokkal melegebb időjárásban lesz részünk, kedden 30-31 fokot várhatunk a legmelegebb órákban is, szerdán 34-35, csütörtökön pénteken 36-38, szombaton vasárnap 39 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, és még holnap lehetnek fölöttünk felhők, elszórtan eső is érkezhet, de a hét hátralévő részében perzselő napsütés jellemzi majd a hetünket. Már is szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, itt két sáv járható, csak is torlódik a forgalom a Tököli út, Rákóczi út útvonalon. A 10. kerületben pedig a Pongrácz út és a Salgó-Tarjáni utca közelében egy rövid szakaszon fakidőlés miatt a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, de baleset nehezíti a haladást a 8. kerületben, a Diószegi Sámuel utcában is, a Korányi Sándor utca közelében. Lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Fejper Károly. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulok.
14: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. Egészen friss információval szolgálok, mert fadőlés miatt Rákospalota, Újpest és Fót között nem közlekednek a vonatok, ezért pótlóbuszokat szervezünk erre a szakaszra. A Veresegyházi vonalon késősekre, hosszabb eljutási időre lehet számítani délután. Máshol nincsenek fennakadások a Sláger FM vétel körzetében lévő vasútvonalakon. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. A Nyírség Intercity-k a keleti pályadvarról indulnak és oda is érkeznek. Pótlóbuszok közlekednek augusztus végéig Gyöngyös és Vámosgyőr között, ugyancsak pályakarbantartás miatt. Viszont hallásra!
13: A MÁV Inform ügyeletesének, Pejper Károlynak köszönjük szépen az összefoglalót, jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, és egy percig sem pihenünk, hiszen folytatódik a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér Önökre, akár a Szigetre. Az óránk pedig indul Bruno Mars dalával.
16: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

0: Ez.
1: Hello, Szuzs Kapaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

Lacey Abrams dala szólt, ez volt a That's What You, itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután is, hogyha naptárra néztek, akkor szerintem önöknek is ugyanígy elkerekedett a szemük, mint nekem, hogy ezen a héten, hétvégén már augusztus lesz. Bizony, bizony, a nyár második hónapja hip-hop tovaröppent. Viszont, hogy jól indítsuk a nyár utolsó hónapját, ajánlom szombaton vegyék az irányt a Magyar Zeneháza felé, hiszen a szabadtéri színpadon most szombaton is lesz egy fantasztikus előadás. A játékos kedveket és a mosolyokat kell magunkkal vinni, hiszen kalandorként lehetünk részesei Bolba Éva és a Jesterlánc Irány a természet című műsorának. Ez egy különleges zenei utazás lesz, ahol együtt fedezhetjük fel a természet hangjait és ritmusait, megismerkedhetünk a kedves zöldsapkás mohamanókkal és a csigával, aki suhan, mint a nyíl, kalandozunk az álmok világában, és felülünk a libegőre, ahonnan az egész világot belátjuk majd. Szóval nagyon klassz kis program lesz, és a legjobb, hogy ingyenes, úgyhogy remélem, hogy találkozunk majd szombaton délelőtt a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadánál. Itt a Sláger FM-en pedig pördítjük tovább a délutánunkat a B-52 dalával. Érkezik a Love Shack.

0: A latinos hangulatról Álvaro Soler gondoskodott, ez volt a La Libertad itt a Sláger FM-en is. Már is megyünk tovább azzal az énekesnővel, aki színésznőként is bizonyított már. Sabrina Carpenter érkezik, aki jelenleg az Alice Csodaországban modern zenés film adaptációjára készül. Egyelőre még csak előkészítő fázisban van a film, aminek nem csak a főszereplője, de a producere is lesz, úgyhogy lesz munkája a jövőben bőven, úgyhogy kell is a koffein. Már is megyünk tovább Espresso című dalával. De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy a következő hét, illetve az előttünk álló hét nagyon meleg lesz. Még holnap hűvösebb időre számíthatunk. A legmelegebb órákban csupán 30-31 fok várható. Ez már jóval több, mint amennyit ma tapasztaltunk. Szerdától azonban meglódul a hőmérőnkben a higanyszál, és hétvégére ismét elérjük a 38-39-40 fokot. Holnap még lehetnek fölöttünk felhők, elszórtan csapadék is jöhet belőlük, és még a légmozgás olykor-olykor megélénkül, de aztán szerdától szélcsend és forróság, ez jellemzi majd a hetünket, úgyhogy kitartás mindenkinek. Nézzük, milyen helyzet az utakon. Korábban volt egy baleset a 10. kerületben a Pongrác úton, itt szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, azonban történt egy újabb baleset az Üllői úton, a Mátyás Király utcánál. Itt a 99-es autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a határút megállót a Blaha Lujza tér felé. Az autósok is, ha tudják, próbálják meg inkább elkerülni most ezt az útszakaszt. És tart a délutáni csúcs, úgyhogy erősödik a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, és lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton is. Számítsanak arra is, hogy lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt, szintén lezárták a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert itt felújítják a vízvezetéket, valamint csatornaépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca közt egy hosszabb szakaszon, míg a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt is javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 9 perccel járunk 5 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan érkezik a friss információkkal Ortotai Dóri, aki a hétvégén szintén kipihente magát, úgyhogy ő is újult erővel ugrik neki ennek a hétnek. Nagyon remélem, hogy önöknek is volt már lehetősége, ideje, alkalma pihenni ezen a nyáron, nyaralni, esetleg feltöltődni valami fesztiválon, de hogyha még nem, akkor érdemes fülelni és figyelni a Sláger FM-re, mert egyrészt folytatódik a koncertélmények nyara, másrészt kitölthető zenei kvízünk, akár honlapunkon, akár applikációnkon keresztül, ahol még akár egy kis nyaralást is intézhetnek maguknak, hiszen akik nekünk segítenek, azok bezsebelhetnek egy kis nyaralást, pihenést Gárdonyban, Mátrafüreden vagy éppen Siófokon. A zenei teszt ráadásul kimondottan szórakoztató. No de most a hírek előtt még meghallgatjuk Charlie és Király Linda dalát, a Játszom, ahogyan lélegzem zárja az óránkat.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos forkumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Oh, nem már. NASA ajándékba?
9: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
10: Leander szimfonikórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Premium Hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
12: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Újra országjárásra indul a Tiszta Párt. 240 milliárd forintos uniós forrás jut a Lajos Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Független művészek és kreatív közösségek töltik meg a szigetet az Art of Freedom programmal. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tiszta Párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, mondta a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. A kormány 240 milliárd forint uniós forrást különített el a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelüzemű elővárosi vasút, ahol ma lerobbant dízelvonatok járnak. A terce vezető szerint a legnagyobb akadályt Gyál fideszes polgármesterének ellenállása jelenti, de igyekszik őt meggyőzni, és a 18. kerület korábbi tiltakozása is már lecsendesedett. A fejlesztés célja a 15 perces elővárosi követés, korszerű halk motorvonatok és a külön szintű átjárók mind javítják majd a térség életminőségét. Részlegesen feloldották Balási Gyula cégeinek zárolt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal megszüntette az ellenük indított végrehajtási eljárások egy részét. A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát. A NAV még májusban indított végrehajtás Balási Gyula három érdekeltsége ellen. Ezek közül a Newlen Media Kft. És a Longevent Kft. Esetében az eljárást most megszüntették, és lapértesülések szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat. Ugyanaz elmúlt napokban az ország több pontján is előfordultak záporok, zivatarok, nagyobb csípőszúnyogok, lárvatenyésztőhelyek továbbra sem alakultak ki. A legtöbb településen alig van szükség szervezett beavatkozásra. A héten mégis Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben lesznek szúnyogérítés célzó kezelések. Pest vármegye déli részén, a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek szúnyogok, itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szatmár-Bereg holtágain is. Pécs egyes város részein, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Péntektől újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai, amely idén már kétszer függesztette fel a Dubai és Budapest közötti közlekedést. A légitársaság februárban az Irán elleni amerikai támadás után állította le a járatot, majd május végén újraindította, de néhány nappal később, június elején ismét felfüggesztette. Bár akkor augusztus végi újraindítás tűnt valószínűnek, a társaság már most visszahozza a Dubai-Budapest járatot péntektől. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amelyek aktív résztvételre ösztönzik a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Le Dôme, a Jardin des Arts és a Wonderland új közösségi tere is izgalmas produkcióknak ad helyet, miközben fenntartható interaktív vizuális alkotás formálják a fesztivál arculatát. A Sziget szervezők célja, hogy ezek az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. A meteorológusok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy érkezik az újabb hőkupola, a hétvégére már nagyon-nagyon meleg időt, forróságot várhatunk, de holnap még kellemes nyári időben lesz részünk. Holnap napos gomoly felhős lesz az idő, számottevő csapadék már nem várható, legfeljebb az ország keleti felén alakulhat ki egy-egy gyenge zápor, ezek környezetében megélénkül majd a légmozgás, a reggeli 20-21 fokot pedig délután 30-31 fok követi majd, és erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre. Jönnek a közlekedési infók. Baleset nehezíti a haladást az Üllői úton, a Mátyás Király utcánál, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a pesti alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Margit hídon Budára, illetve a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton is, de készüljenek arra, hogy városon kívül is van torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-ás autóúti csomópont és Zsámbék térsége közt szakaszos lassulás tapasztalható, helyenként lépésben halad a forgalom. Az M5-ösön pedig Örkény térségében kátyúznak, a Röszke felé vezető oldalon a 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, a helyszín mögött 3 kilométeres a kocsisor. Vissza a fővárosba, lezárták a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert itt javítják a gázvezetéket, a Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Itt is vezessenek óvatosan, jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Folytatódik a Sláger délután, és nagyon bízom benne, hogy kéznél vannak a telefonok, mert tart a koncertélmények nyara. Itt a Sláger FM-en, és Ray Dalton is érkezik, Blood Running című dalát forgatom, de előtte Nicky Jol és Daisy indítja az óránkat a Sztárokkal, én Kiskata vagyok. Sláger.

0: Vannak dalok, amik a 80-as évek óta képesek arra, hogy felpörgessenek bennünket, és amik soha nem lesznek idejét múltak. A Dire Straits Walk of Life című slágere éppen ilyen, ezt szólt itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, ahol egy jó kis kalandra invitálnám önöket, ugye nagyon népszerűek a kincskereső játékok, akár épületen belül, akár kívül. Hát mivel ismét jön a hőkupola, inkább most egy épületen belüli kincsvadászatot szeretnék önöknek ajánlani, ugyanis a Szépművészeti Múzeum is egy játékkal kedveskedik a családoknak idén nyáron. A legújabb múzeumpedagógiai programjukon egy izgalmas nyomozás résztvevői lehetünk, az emberrablás a képtárban, egy olyan családi játék, amely rendhagyó módon vezet végig bennünket a múzeum kiállító terein. A program egy különleges családoknak készült utazótáska köré épül, és segít nekünk egy eltűnt herceget megtalálni. A rejtély megfejtéséhez a múzeum festményei között elrejtett nyomokat kell felkutatnunk, ebben segít a táska tartalma, és hát persze a kreativitásunk és a megfigyelő képességünk, úgyhogy ezt a kalandot is nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom önöknek, akármikor. Természetesen a Szépművészeti Múzeum nyitvatartási ideje alatt, itt a Sláger FM-en pedig nyitva slágertárunk, már is érkezik a Halott pénz és a gyerekek, előtte azonban Damiano Davidtől szól a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

George Ezra dala szólt, ez volt az Only One For You itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy kész közelben vannak a telefonok, mert érkezik egy More Chiba dal, Rome Wasn't Built in a Day, a More Chiba pedig fellép a szigeten, éppen a nulladik napon, azon a napon, amikor a Fate lesz is, illetve Korda György és Balázs Klári is koncertezik. Aki szeretne ott lenni ezen a napon, az most telefonáljon, és legyen harmadik 06 30 30 30 95 8 a számunk.

0: Marcsiba Dala szólt itt a Sláger FM-en, és hát az a helyzet, hogy a harmadik telefonálóra még mindig várok, mert ugye többször előfordult már, hogy picit türelmetlenebbek a hallgatóink, és amíg az első és második telefonálónak elmondom, hogy ők az első és második telefonáló voltak, addig a harmadik telefonáló egyszerűen feladja. Szóval most lehet gyorsan csörögni, hogyha szeretnének ott lenni a Sziget nulladik napján 0630 30 30 95 8. Amíg tárcsáznak bennünket, addig mi megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, és meghallgatjuk Lloyd Dalát is. Jó, majd a Get Lucky. No, de most nézzük az időjárásunk alakulását. Tartós melegedés kezdődik, csapadékra a következő napokban nincs kilátás, száraz, napsütéses és kimondottan forró napok jönnek, a hét második felében 35 fok fölé emelkedik majd a hőmérséklet. Holnap már felszakadozik a felhőzet, 20-21 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok. Szerdán viszont már kellenek a legyezők, hiszen akkor 34-35 fokot várhatunk, rekkenő lesz a hőség és alig lesz majd felhő fölöttünk az égen, lélekben készüljünk erre. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont és Zsámbék térsége közt, vagyis a 16-os kilométertől a 26-os kilométerig szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható, helyenként csupán lépésben halad a forgalom. A fővárosban is tart a délutáni csúcs, így lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, és sokan hajtanak az M3-as autópálya kivezető szakaszán és a Szerencs utcához közeledve. Figyeljenek arra is, hogy tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat, a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca közt, kifelé azonban a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható, de a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A második kerületben pedig a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt szakaszosan lezárták a fél útpályát. Itt a változó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Figyeljenek ezekre a változásokra és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Harry Styles énekelt nekünk. Ez volt As It Was című dala, és nemrég meghallgattuk a Morcsiba Rome Wasn't Built in a Day című dalát. Azonnal kiderül, hogy ki volt a harmadik telefonáló, hiszen itt van velem a vonalban. Üdvözlöm, nem ez a Sláger FM.
1: Halló, harmadik vagyok?
0: Igen!
1: Komolyan!
0: Kivel beszélek?
1: Lászlóval.
0: László! Szigetre szeretne menni, vagy Morcsiba rajongó?
1: Morcsiba rajongó vagyok.
0: Ennek nagyon-nagyon örülök, ugye ők egy nulladik napon fognak föllépni. Elárulja nekem, hogy honnan hív bennünket?
1: Én Budapestről.
0: És László, tegeződhetünk?
1: Természetesen.
0: Sokkal könnyebb így beszélgetni, oké. Voltál már a szigeten?
1: Igen, nagyon-nagyon régen.
0: És mi tetszett akkor a legjobban? Mi fogott meg a legjobban? Mi volt a legnagyobb élmény?
1: Nekem az atmoszférája. Nagyon jól éreztem magamat, egész nap, egy napra mentünk csak. Ha jól emlékszem, akkor talán Cooks koncerten voltam a Stendhal után, ami nagyon tetszett, de az egész szuper volt.
0: Wow, most pedig mennél Morcsibára. Na jó, akkor hogyha rajongó vagy, akkor biztosan tudod, hogy milyen nemzetiségű a Morcsiba.
1: Brit.
0: Igen. Ennyi.
2: Egy
0: jegyed már van. Nézzük meg, lesz a második. Ugye van egy olyan műsorunk, ami csütörtökönként jelentkezik esténként itt a Sláger FM-en, de podcast formájában is elérhető, akár applikációnkban. Ez a Benned Élek, illetve van egy testvér műsora, a Lélek Közösség. A kérdés az, hogy ki a műsorvezetője ennek a két műsornak. Benned Élek és Lélek Közösség.
1: Peller Maria, ha jó. Igen, Peller Maria.
0: Így van. László, gratulálok! Tiéd két darab jegy, egy páros belépőjegy a Sziget Fesztivál nulladik napjára, augusztus 10-ére a Morcsiba nagy színpados koncertjére, amikor is a Fate lesz, és Korda György és Balázs Klári is bulit csinál nekünk a Szigeten, úgyhogy érezd magad nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kivel mész?
1: A feleségemmel.
0: Nagyon-nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindkettőtöknek. Nagyon köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Köszi szépen. Hello.
0: Szia-szia. Fergeteges lesz ez a nulladik nap a Szigeten, mint ahogy fergeteges a játékunk is, ami folytatódik tovább, a koncertélmények nyara egész nyáron tart itt a Sláger FM-en, és ha már fesztivál, akkor menjünk tovább egy igazi fesztivál dallal. A Magna Cum Laude érkezik, és a Színezd újra. A minden...

0: Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, but oh my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
6: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Már 160 ezeren kitöltötték a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. 2 éven belül felépülhet a halmozottan fogyatékossággal élők új otthona a Zuglóban. A Magyar Parti Fotózás hőskorát bemutató kiállítás nyílik a Magyar Zeneházában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A képviselők megválasztották dr. Zonne Vendt Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Eddig több mint 160 ezeren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét. A tárca közlése szerint az előzetes eredmények alapján a válaszadók többsége támogatná a szigorúbb fellépést a visszaeső szabályszegőkkel és a kirívó gyorshajtókkal szemben, és úgy látják, hogy a jelenlegi szankciók nem elég visszatartó erejűek a legsúlyosabb és visszatérők közlekedési szabályszegések esetében. A kitöltők jelentős része egyetért az átlagsebességmérés bevezetésével, és sok válaszadó támogatná, hogy a rollereket teljesítmény alapján külön kategóriákba sorolják. Azt is támogatják, hogy kötelező legyen a bukósisak használata, és a kisebb teljesítményű járműveket csak 14 éves kortól lehessen használni. A kérdőív szeptember 9-ig érhető el. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, közölte a MÁV csoport. Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án éjszaka a Münchenből és Zágrából érkező járatok csak Kelenföldig mennek, ahonnan MÁV buszok szállítják tovább az utasokat a keleti pályaudvarra. 2028-ra felépülhet Zugló új támogatott lakhatási otthona, amely súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élő emberek számára biztosít méltó környezetet, írja Népszava. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány koordinátora Simonics Benjamin elmondta, idén elkészülnek a tervek, jövőre indulhat az építkezés, amelyet a Fővárosi Szolidaritási Alap és egy nagyszabású adománygyűjtés támogat. A főváros 15+5 évre adott telket az alapítványnak, a készülő otthon 6 gondozottal működik majd, plusz egy szobával krízis helyzetekre. Józsefváros csökkenti az üresen álló bérlakás állományát. A 8. kerület mintegy 25 lakást újíthat fel 2027 végéig, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A munkát az Épkar ZRT végzi nettó 380 millió forintos keretből. A kerület 4100 lakásából mintegy 400 üres és felújításra szorul. Ezek egy részét teszik lakhatóvá. A lakások többsége 45 négyzetméter alatti és egységes sztenderek szerint kapnak új közműveket, fürdőt, konyhát, burkolatokat, valamint szükség esetén energetikai korszerűsítést és nyílászáró cserét is. A cél, hogy minél több lakás váljon újra bérbeadhatóvá Józsefvárosban. Augusztus 4-től Vakúviharban a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora címmel új ingyenes pop-up kiállítás látható a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-ig nyitva tartó tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúráját idézi fel, amikor a digitális fotózás és az internet demokratizálódása alapjaiban változtatta meg a koncert és parti fotózást. A kiállítás anyaga Glódi Balázs fényérzékeny blogjából és több legendás online archívumból áll össze, kiegészít Víziákos klub térképével. A tárlat az Independent Labor Fair felvezető eseménye, amely szeptember 12-én várja a közönséget több mint 60 hazai kiadóval, koncertekkel, DJ-szettekkel és szakmai programokkal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Teljesen kiderült az ég Budapest felett, és a hőmérséklet is emelkedett egy kicsit. Most 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap is ilyen derült időre számíthatunk, mint amilyen most van, egész nap, de holnap még visszafokott lesz a felmelegedés, reggel 20-21 fok várható, délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok. Élvezzük ki a holnapi még hideg frontos időjárás, mert aztán szerdától ismét intenzív melegedés kezdődik, és már szerdán 34-35 fok lehet odakint, csütörtökön 36-37, pénteken 37-38, szombaton vasárnap pedig 38 és 40 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, szóval nagyon melegünk lesz ezen a héten. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Jelenleg a Szent István körúton csak egy sáv járható veszélytelenítés miatt a Margit híd felé a Jászai Mari tér előtt. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy a Margit hídon Buda felé, a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől szinte csak lépésben halad a forgalom. Városon kívül pedig az M0-áson volt egy baleset, több jármű ütközött össze az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a keleti szektorban Ecser térségében. A baleset miatt a 45-ös kilométernél lezárták a belső sávot, az érintett szakaszon torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Vissza a fővárosba, a 23. kerületben a Szent László úton az Újtelepi út közelében lezárták a félútpályát elektromos közműépítés miatt, a második kerületben pedig lezárták a Fillér utcában a félútpályát az Ezredes utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket, és szintén vízvezeték javítás miatt a 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Elrejtől a kívánság műsor, de tessék továbbra is nagyon fülelni, mert folytatódik a koncertélmények nyara. Lássuk, mivel indulunk. Hello, a Dancing with a Stranger-t szeretném hallani, ezt Kincső írta nekünk. Kriszti pedig azt írja, a kívánság műsor indulhatna mondjuk egy Szia számmal. Oké.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Cheryl Cole-dal, az All I Wanna Do itt a Sláger FM-en, és ez a kívánságműsor, amikor önök dönthetnek arról, hogy milyen dalok forogjanak. Én pedig a dalok mellé hozok egy programajánlatot. Ugye július utolsó hete van, és minden hónap utolsó keddjén, így tehát holnap is az Ákom Bákom csoport báb előadását nézhetjük meg a Gazdagréték közösségi házban. Az amfiteátrumi mesék ez alkalommal a Kiskondás történetével vár bennünket. Ugye a történetet ismerjük, egy ügyetlennek tartott legény elindul szerencsét próbálni, hogy feleségül vehesse a mindent látó királylányt, hogy kiállja-e a próbákat és elnyeri-e végül a jutalmat, azt kiderül, hogyha holnap délután megnézzük ezt az előadást. Várják sok szeretettel, persze elsősorban a gyerkőcöket a Mini Szabadtéri Színházban. A rendezvény természetesen, mint mindig ez alkalommal is ingyenes lesz, és holnap délután, illetve este fél hétkor kezdődik majd. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább az önök kéréseivel. Angélának üzenem, hogy jó nyaralást neki és családjának, és küldöm neki a Jó barátok zenéjét. Ezt Rita írta nekünk, úgyhogy The Rembrandts-tól érkezik már is az I'll Be There For You, és hello, Kata, Csaba vagyok, és egy Laura Branigan számot küldök a feleségemnek, Panninak, és üzenem neki, még 30 együtt töltött év után is imádom. De jó ilyet olvasni! 30 együtt töltött év, hasonló boldog, legalább 30 évet kívánunk nektek, aztán majd meghosszabbítjuk. Érkezik Laura Branigan-től a Self Control.

0: Ez volt a Bagosi Brothers Company dala, a lámpás itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, Ortutai Dóri pedig fesztivál hangulatban érkezett. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Itt vagyok. Nagyon jó koncertek voltak a fesztiválon.
0: Volt Bagosi is?
1: Hogyne, hát ő alap együttes. Igen, volt. Volt Halott Pénz, nagyon sok olyan együttes volt. Pontosan, akik nálunk is nap mint nap szólnak. Nagyon jók voltak. Nagyon
0: jaj, de jól érezhetted magad.
1: Hát, klassz volt. De hoztam ám sztáros hírt most.
0: Mesélj!
1: Hogy ne maradjunk sztárok nélkül. Óriási adatvédelmi botrány rázta meg Hollywoodot, ugyanis sztárok tucatjainak telefonszámai szivárogtak ki úgy, hogy egy filmfesztiválnak a kontakt listájába szereplő neveket, hogy nem megszerezték az adatlopók, hogy mondják ezt?
0: Azt a mindenit.
1: Adatlopó,
0: ez így jó. A
1: hekerek,
0: jobban
1: igen.
0: Tetszik. Szerintem jobb az adatlopó. Igen? Adatlopó
1: több olyan neveknek az adatai szivárogtak ki, mint például Morgan Freeman, Michael Douglas, Rami Malek, Sharon Stone, George Lucas, Danny Boyle. Szóval olyan nevek, hogy elképesztő. Most azon gondolkodtam, bocsáss meg.
0: Kit hívnál föl?
1: Igen.
0: Hogy Morgan Freeman.
1: Kinek a telefonszámának örülnék én? Kit mernék így föl? Hello, how are you? It's Dora. Fogalma nem lett, de mindig nem tudom, hogy kinek a számának örülnék egyébként. Nem tudom.
0: Én Morgan Freeman-nel szívesen beszélgetnék.
1: Nem,
0: hát, a magyar hangjával.
1: Igen, nem lenne rossz. Szóval, igen. Na, a szegény kémek így jártak, hát Magyarországon is van ilyen, de hát egyre inkább próbálnak elejét venni ezeknek a dolgoknak, hát ezen dolgoznak a szakemberek, hogy ne tudjanak adatok kiszivárogni.
0: Ez azért ijesztő. Mi telefonszámunk is kiszivárgott, és nagyon sok SMS érkezik, úgyhogy Dorci, téged várunk tovább. Várunk 7-kor ismét a friss információkkal.
1: Jövök.
0: Én pedig a 0630303095-8-ra, akkor várom az SMS-eket. Sziasztok, egy Dua Lipa számot kérnék, aláírásnok nélkül jött az üzenet, de a Training Season már is forog.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok nekünk. Egészen kellemes most az idő, odakint a szél is, mintha kezdene elcsitulni. 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnap reggel 20-21 fokban indítjuk a napunkat, és gyönyörű napsütés vár ránk egész nap. Délutánra pedig 30-31 fokot ígérnek a meteorológusok. Térségünkben nem jön csapadék, és a szél sem fog bennünket hűteni. Szerdától pedig készüljünk megint rekkenő hőségre. Akkor kezdődik ugyanis a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a hőmérséklet csúcsértéke pedig akár a 34-35 fokot is elérheti majd. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Több jármű karambolozott az M0-ás autóúton az M5-ös felé vezető oldalon, a keleti szektorban Ecser térségében. A baleset miatt a 45-ös kilométernél lezárták a belső sávot, az érintett szakaszon torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske közelében személyautó kamionnal ütközött a 34-es kilométernél. Itt lezárták a külső sávot, 2-3 kilométer a torlódás. Az M3-ason pedig Vásárosnamény felé a 77-es jelű Gyöngyös kelet csomópontban egy furgon kamionnal ütközött össze, a belső sávban halad a forgalom, itt is 1-2 kilométer a torlódás. A fővárosban még lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Margit körúton és a Széll Kálmán tér környékén, de ezt leszámítva egészen jól járható már a főváros. Viszont arra figyeljenek, hogy szakaszosan lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt itt a változó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza, és egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

A Labus Dalaszolt, ez volt a Sweet Dreams itt a Sláger FM-en, ez pedig továbbra is a kívánság műsor, és biztos vagyok benne, hogy már a hétvégén is nagyon sokan megnézték a Magyarország állatai fotókiállítást, hiszen a Városligeti promenádon egy fotótanösvény vezet végig bennünket, és mutatja be nekünk Magyarország csodálatos állatvilágát. A Magyarország 365 kiállítás megújult tematikával a madarak, szarvasok, kis szörmés jószágok és meg annyi kedves állatka birodalmába röpít bennünket. Hazánk erdei, barlangjai, pusztái és vizei sok-sok érdekes élőlényt rejtenek. Vannak köztük parányiak és óriások, rejtőzködők és feltűnők, csendesek és dallamosak, de mind arra várnak, hogy jobban megismerjük őket. Ezen a tanösvényen végig sétálva erre nyílik lehetőségünk. Ez a kiállítás egészen december 8-áig vár bennünket. Én pedig 8-ig várom a kívánságokat, addig tart a kívánság műsor. Sziasztok, én egy Blahalúziára számot szeretnék kérni, ha lehet. Aláírás nélkül érkezett ez az üzenet, és hát úgy látszik, ma ilyen névtelen napot tartunk, de én kiválasztottam a Ha élni felejtek című Blahalúziána dalt, és már is érkezik. Gréti pedig azt írja, az anyukáját szeretné felvidítani Kim Wilde You Came című dalával. Remélem, hogy sikerül.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és itt a Kívánság műsorban már is a friss információkat fogjuk meghallgatni, de előtte még egy dalt lejátszom önöknek, Márti kívánságát teljesítve, aki a barátnőjének, Anikónak és férjének Zolinak kíván csodás szabadságon töltött hetet az Embertelen dal új verziójával, úgyhogy Geszti Pétertől érkezik már is ez az LGT feldolgozás, még Ortutai Dóri hírei előtt.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. A hétvégén 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől Biatorbágyon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pócsvai Gábor belügyminiszternek, hogy augusztus 1-től fizessen bérleti díjat a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. A sokorói létesítményt mintegy 70 milliárd forintból építette az állam üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT, amely több mint 200 állami sportingatlant kezel. A sportállamtitkár szerint az akadémia jelenleg ingyen használja a létesítményt, csak közüzemi általányt fizet, miközben az üzemeltetés és tavaly több mint 3 milliárd, 2026 első fél évében pedig 1,1 milliárd forintba került. Az akadémia állami támogatása évről évre nőtt, 2026-ban már meghaladta az 1 milliárd forintot. Kálnoki Kis Attila átvilágítást is kezdeményezett, amelynek eredménye alapján dönthetnek további lépésekről. A hétvégén 7 riasztás érkezett a Balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysághoz, összesen 12 embert kellett kimenteniük a vízből, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Erős szélben szaposok sodródtak messze a parttól, kis hajó akadt el, vitorlás vált irányíthatatlanná, Fonyódnál pedig a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A rendőrök időben rátaláltak és épségben átadták az édesapjának a gyereket. A hatóság a viharjelzés folyamatos figyelésére, mentő mellény használatára és az alkoholfogyasztás kerülésére figyelmeztet mindenkit. Segítséget a 18-17-es számon lehet kérni. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon együttes énekesétől a Biatorvágyi katolikus temetőben. A Magyar Aranyérdem kereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt, családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. A budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i nyitó filmjeként debütál a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült 4K-ban felújított mozifilm, jelentette be a szervező Nemzeti Filmintézet. A koncertet pontosan 40 éve, 1986. július 27-én tartották a Népstadionban, 80 ezer néző előtt, és a becslések szerint további 45 ezer ember hallgatta a stadionon kívül. A Zsombolyai János rendezte film 17 kamerával 35 mm nyersanyagra rögzítette a világsztárok budapesti tartózkodását, szentendrei és fővárosi sétáit, valamint a Hungaroringen készült jeleneteket. A koncert egyik csúcspontja az, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a We Will Rock You. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nos, aki szereti a meleget, a hőséget, annak igencsak kedvez a hét időjárása, aki viszont a hűvösebb időt pártolja, hát az nehezen fogja viselni ezt a hetet. Tartós melegedés kezdődik, ugyanis csapadékra pedig nincs kilátás. Száraz napsütéses napok jönnek, a hőmérséklet pedig egyre emelkedik. A hét második felében a 35 fokot is átlépjük majd. A kánikulát holnap még talán annyira nem fogjuk érezni, hiszen még akkor érződik egy kicsit a hidegfront hatása, 30-31 fokig emelkedik csupán a hőmérséklet, szerdán azonban már akár 34-35 fok is lehet, még hétvégére a 38-39-40 fok sincs kizárva. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még a Rákóczi úton, Károly körúton, az Asztória felé, Margit körúton, a Szél Kálmán tér környékén élénk a forgalom, de ezt leszámítva egészen jól járható a város, és ha minden igaz, az M0-áson is megoldódott a helyzet, ugye korábban itt is volt egy baleset Ecser térségében. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt, erre figyeljenek, és arra is, hogy a 226-os autóbusz emiatt a lezárás miatt terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Egyirányosították a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt, egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt, és tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, megnyitották a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között, kifelé azonban a Rákóczi hídra kanyarodó sáv továbbra sem járható, a hídra a Lehner-Ödön fasor felől lehet felhajtani. És figyeljünk arra is, hogy mától lezárták a 6. kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt, a Bali Sándor utcát pedig azért zárták le a 11. kerületben, mert felújítják a vízvezetéket. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor folytatásában Enikő kérése teljesül, aki a Margaret Island egyik számát kéri. Hát én kiválasztottam a Veled minden című dalt, remélem jó lesz. Kata pedig azt írja, hogy Michael Bublétól játsz valamit. Kérlek, legyen az a Haven Matthew.

Az Aha-tól szólt a Take Me, itt a Sláger FM-en, és röpített vissza bennünket egy kicsit a régmúltban, 80-as években egészen pontosan. 0630303958, hova repüljünk legközelebb? Maradjunk a 80-as, 90-es éveknél, vagy jöjjön egy újabb dal? Pörgős legyen, vagy lassabb, esetleg valami romantikus, vagy inkább bulis, nyári hangulatú? Önök döntenek, hiszen ez továbbra is a kívánság műsor, még ebben az órában szeretném teljesíteni a kívánságokat, viszont mielőtt tovább mennénk, gondoljunk egy kicsit a korgó gyomrokra is. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton rendezik a Zsámboki Lecsó Fesztivált, mert hogy nincsen nyár lecsó nélkül, és nincsen lecsó nyár nélkül. A nyári szezon egyik legkedveltebb programja ez Zsámbokon. A hagyományőrző rendezvényen a helyben termesztett paprikájé a főszerep. Természetesen lesz itt lecsófőző verseny, szombaton már kora reggel megrakják a tüzet a bográcsok alatt, de pénteken sportprogramokkal kezdődik a rendezvény gyermekfoci versennyel. Aztán jön a harmadik Lecsó Fesztivál térségi labdarúgó torna, majd a Zsámboki Teátrumban a Félreértések háza című előadást nézhetjük meg, aztán szombaton lesz itt a gyerekeknek mese előadás, tánc, zene és sport minden mennyiségben, valamint lesz egzotikus és kisállat bemutató is, este Kriszt Rudi, majd Irigy Hónai Mirigy koncert, úgyhogy pazarnak ígérkezik a hétvége ezen a Pest vármegyei településen, irány hát Zsámbok pénteken és szombaton. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, milyen kérések futottak be. Szia Kata, barnahajú virágkontyos Brigittának küldök egy szép számot, üzenem, míg mindig várok a válaszodra, leszel a feleségem? Jócó írta nekünk ezt az üzenetet. Hú, nagyon szeretném, hogyha Brigitta válaszolna Jócónak, akár rajtunk keresztül, és hát remélem egy nagybetűs igen lesz majd a válasza. Benzön Bundala, Beautiful Things már is nektek szól. Előtte viszont Saci kérését teljesítem, aki Beának szeretni küldeni Ricky Martin Maria című dalát, így hát ezzel megyünk tovább. Well.

Ez volt Benson Boone slágere, a Beautiful Things itt a Sláger FM-en. A kívánság műsorban pedig már is repülünk tovább. Ákos kérésével, kedves Kata, a kislányomnak Hédinek szeretném, ha lejátszanátok Camila Cabello Dangoyet című dalát, mert ez a kedvence. Hát akkor Hédinek szól már is a dal. Ivet pedig azt írja, sziasztok, én éppen csomagolok, szerdán indulunk Rodoszra. A ruha válogatás mellé kérném az Airi Mafiától a Volt egy álmom című dalt, mert régi álmom volt ez a rodoszi nyaralás. Hát érezd magad nagyon-nagyon jól. A ruhák válogatását pedig, hát nem is tudom, ne vidd túlzásba, inkább csak fürdőruhákat válogass, a dal pedig már is szól neked. Volt egy

0: Itt a Sláger FM-en nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Holnapra országszerte felszakadozik a felhőzet, mindenhol napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél még helyenként lehet élénk, ez talán hűt majd egy kicsit bennünket, a hőmérséklet pedig reggel 20-21, délután pedig 30-31 fok körül alakul majd. És szerdán is túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nélkül, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, a délutáni órákban pedig 34-35 fok lehet, csütörtökre pedig már 36-38 fokot ígérnek. Nézzük, hogy alakul a forgalom. Városon kívül az M3-as autópályán, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 77-es jelű Gyöngyös kelet csomópontban egy furgon kamionnal ütközött össze, ezért lezárták a külső sávot, a forgalom a belső sávon tud csak haladni. Jelenleg 1-2 kilométer a torlódás, 10-15 perccel hosszabb menetidőre számítson, aki erre hajt. A fővárosban pedig még a Rákóczi úton, a Károly körúton tartja magát a délutáni csúcs, és a Szélkámán tér környékén is intenzívebb forgalom tapasztalható, de ezt leszámítva jól járható a város. Arra figyeljünk, hogy lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfi utca között a Szent Mihályi út felé, mert javítják a vízvezetéket. A 23. kerületben a Szent László úton az Újtelep út közelében lezárták a félútpályát elektromos közműépítés miatt, és tart a vízvezeték javítása a 11. kerületben a Neszmélyi úton, úgyhogy itt is nehézkesebb a haladás, és lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Az R.E.M. dala szólt, ez volt a Losing My Religion itt a Sláger FM-en, és már is menekülőre fogjuk, mert hogy a hőség elől muszáj bemenekülnünk valamilyen jól hűtött helységbe, például egy kiállító térben, legyen az akár egy múzeumban, akár a Lurdi házban. Ugye sokak örömére tért vissza a kocka kiállítás a Lurdi házban, amely egészen szeptember 13-áig látható itt, és hát hogyha melegebbre fordul az idő, akkor ide bemenekülhetünk a forróság elől. A 10 milliónál is több Lego elem felhasználásával készült sok száz modell között 5 kiemelt darab van, többek között egy 2 méter magas dinoszaurusz, sőt az Empire State Building 4 méteres makettje is látható itt, és hát a világ legnagyobb Lego kockákból épített korallzátonya és egy autórekonstrukció is helyet kapott a mostani kiállításon. Ezen kívül bejárhatjuk akár a Star Wars termet, a mesék világát, vagy éppen a filmek zónáját, ahol híres filmszereplők elevenednek meg, természetesen szintén Legóból, az élményt pedig egy játékzóna teszi teljessé, úgyhogy ide mindenképpen látogassanak el még ezen a nyáron, ahogy említettem, szeptember 13-áig látható a kocka kiállítás. Itt a Sláger FM-en pedig már nem tart sokáig a kívánság műsor, nézzük az üzeneteket. Szia Kata, Dóri vagyok, és páromnak, Kristófnak szeretném küldeni Zola Sehova se passzolok című számát, mert ez a dal olyan, mintha róla szólna. Sokan érzik magukének ezt a számot. Oké, már is Zola énekel nekünk. Nekem az a

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és jön az utolsó kívánság, hiszen mindjárt vége a kívánság műsornak. 0630303095-8-as SMS számunkra rengeteg üzenet érkezett, és hát ugye tudják, hogy nem csak a kívánság műsorban szólhatnak bele abba, hogy mi szóljon, de akár a zenei kvízünk kitöltésével is. Ráadásul, hogyha segítenek nekünk, hogy milyen dalokat játszunk, saját maguknak is intézhetnek egy kis nyaralást, hiszen a zenei kvíz kitöltői közt gazdára talál egy gárdonyi, egy mátrafüredi és egy siófoki nyaralás. Köszönjük szépen ezúton is a segítségüket, és köszönöm a sok-sok üzenetet, már csak egy kívánságra van időnk, úgyhogy holnap innen fogjuk folytatni, ezt a dalt pedig Attila választotta, ő ezt írja. Szia Kata, Ildikónak üzenem, hogy köszönöm a sok nevetést, és küldöm neki a Kovalszki meg a Vega Amilyen hülye vagy című számát. Ez zárja hát a kívánság műsorunkat.
1: Onnan jöttél el Illand, amerre tartasz sehol még, az élet a kettő között van, a sors

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vitál Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
7: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
1: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több mint 50 riasztás érkezett a katasztrófavédelemhez a délutáni budapesti vihar után. A fővárosban és vidéken is gondot okoznak az illegális gyorsulási versenyek. 100 éves autó érkezett a Nemzeti Múzeumba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Erős széllel érkező vihar csapott le hétfő délután Budapestre és környékére. A katasztrófa védelem több mint 50 bejelentést kapott rövid idő alatt. A tűzoltók kidőlt fákat és leszakadt ágakat távolítottak el számos helyszínen. A második kerületi Hűvösvölgyi úton ág szakított le villanyvezetéket. Angyalföldön, Gyömrőn és Veresegyházon a forgalmat akadályozták a fák, verőszén a gyalogosokat veszélyeztették. Erdőkertesen fazuhant egy családi házra, Kispesten és Kőbányán az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat. Budapesten és vidéken is gondot jelentenek az illegális gyorsulási versenyek, írja az Országos Rendőrfőkapitányság. A fővárosban leggyakrabban a 4., a 13., a 22. és a 23. kerületből érkeznek éjszakai lakossági bejelentések, hangos autók és versenyzők miatt, vidéken pedig nagyobb parkolókban gyűlnek össze az autósok. A rendőrség minden jelzést kivizsgál, és a lakosság segítségét kéri, aki szervezett versenyt vagy annak előkészületét látja, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. A közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid korábban bejelentette, a 200 km/h feletti gyors hajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet. A Magyar Mobilitási és Autóklub szakmai párbeszédet is szigorú, de arányos fellépést sürget. 2-től vasárnapig rövidített útvonalon csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellér tér Műegyetem között közlekedik az M4-es metró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kimaradó szakaszon előre tervezett karbantartás miatt nem járnak a szerelvények, pótlóbusz viszont lesz. A vonattal érkezőknek a BKK azt javasolja, hogy a déli pályaudvarig utazzanak, és onnan az M2-es metróval közelítsék meg a belvárost. A Magyar Nemzeti Múzeum épületébe hétfő délelőtt darúval emelték be azt a Ford T-modellt, amely csütörtöktől az amerikai álomvagyatok az Egyesült Államokban 1776-2026 című kiállításon lesz látható. A közlekedési múzeum műtárgya azért kiemelkedő, mert a típus tervezésében két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is közreműködött. A jármű idén pontosan 100 éves, 3500 köbcentis motorral és 18 lóerős teljesítménnyel, és ma is üzemkép. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történeteit, valamint több híresség, például Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa, Szelecki Zita amerikai emlékeit mutatja be. A kiállítás július 30-ától november 1-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban. Budapest is szerepel az idei egyik legtrendibb utazási útvonalban, amely a TripMaxing nevű új utazási trendre épül. Ennek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltik, hanem több úti célt fűznek fel egyetlen utazásra, kihasználva jó közlekedési kapcsolatokat és a rövid buszutakat. A Flix busz vizsgálata szerint a lista élén a Berlin-Prága-Bécs-Budapest körút áll. Berlin pezsgő kulturális élete után Prága középkori óvárosa, majd Bécs elegáns kávéházai és múzeumai következnek. Az utazás Budapesten zárulhat, ahol a termálfürdők, a romkocsmák, a Dunapart és a halászbástya miatt érdemes több napot is eltölteni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ahogy leszáll az este, kezdődik a bál az Operaházban. Erről szólt a KFT dala, mint a Sláger FM-en. És hát az égen is áll majd a bál, igaz, nem napnyugta után, hanem kevéssel napnyugta előtt, majd augusztus közepe tájt, mert hogy szinte napra pontosan 27 évvel azután, hogy legutóbb volt látható teljes napfogyatkozás Magyarországról, 1999-ben, ugye augusztus 11-én, idén augusztus 12-én újabb napfogyatkozásban gyönyörködhetünk majd. Igaz, az élmény a maga tökéletességében hazánk területéről nem lesz látható, de azért mi is érzékeljük majd, ahogy eltakarja a holdanapot, de itt nálunk csak részleges lesz a napfogyatkozás. Közvetlenül napnyugta előtt Budapesten 19 óra 56 perckor nagyjából 56%-os fedéssel lesz megfigyelhető a jelenség, viszont hogyha 3 hét múlva éppen Izland nyugati partjain járnak, vagy Észak-Spanyolországban, vagy a Balear-szigeteken, akkor láthatják ezt a ritka égi jelenséget. Hazánkból egyébként teljes napfogyatkozás a maga teljességében 2081. szeptemberében lesz majd legközelebb megfigyelhető. De így is gyönyörű lesz, de vigyázzanak, csak speciális szemüveggel szabad ilyenkor a napot figyelni. Itt a Sláger FM-en pedig nem kell speciális hallás ahhoz, hogy felismerjük, hogy Zséda énekel nekünk, már is Motel című dalával megyünk tovább.

0: Freddy naplója szólt itt a Sláger FM-en, és a ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora 10 órakor, a ma esti vendég pedig Padmasri lesz, aki Budapesten és Dunakeszin dolgozik azokkal, akik közelebb szeretnének kerülni önmagukhoz, kapcsolataikhoz és saját örömükhöz. Picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: De tényleg sokat teszel azért, hogy a hozzád fordulók jobban legyenek.
2: Ez így van, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát ne viccelj, Budapesten és Dunakeszin egyaránt.
2: Így van.
1: Tartasz mindenfajta konzultációt, workshopot. Mondd el kérlek és segíts ebben, hogy, mert tudom, hogy szerteágazó a témakör.
2: Így van.
1: Spiritualitás felé?
2: Igen, a spiritualitás felé hajlik minden. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy érzékiség, életöröm és ébredés, és ez egy komplexitást képez. Én igyekszem fészket építeni az embereknek, és egy pici feltétel nélküli szeretetben hozni őket, ahol meg tudják tanulni igazán szeretni magukat, nem ásni tovább a szenvedés árkait, és megérkezni egy picit az örömbe.
1: Na, igen, milyen jó, hogy ezt mondod, de azért is örülök, hogy itt vagy, adj már kérlek egy helyzetjelentést. Mi van most itt a vételkörzetünkben, akár a hölgyek, akár a férfiak tekintetében nyitottak vagyunk? Mert ugye aki már tehát az önfejlesztő ipar az azért virágzik régóta.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki keresi önmagát, és beszélhetünk arról, hogy egy felületi szinten mindenki nyitott valamennyire erre a témára. Van sok spirituális turista, aki folyamatosan elmegy ide, oda, amoda, és keresi.
1: Engem is hallottam ezt a kifejezést.
2: Keresi azt a helyet, ahol megtalálja önmagát, vagy amikor elérkezne a mélységekbe, akkor megijed, és gyorsan elmegy egy másik helyre, és akkor ott is van egy ideig, és amikor a mélységekbe érkezne, akkor megijed, és megy egy következő helyre. Aha. A hozzám fordulók azok inkább már a mélységeiket kutatják, vagy élik meg.
1: De voltak máshol is előtt?
2: Persze, akár lehet.
1: Tehát akkor az nem egy ördögtől való dolog, nem. Hogy keressük a...
2: Nem, ez természetes.
1: Önmagunkat. Önmagunkat, aha.
2: Öntudatunkra szeretnénk ébredni, boldogok szeretnénk lenni, harmóniában szeretnénk élni, meg szeretnénk tudni, hogy ki vagyok én.
1: És sok önáltató van közöttünk, aki azt hiszi, hogy megtalálta önmagát, aztán kiderül, hogy nem? Vagy ez nem önáltatás?
2: Én inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos tudatállapotok, aha, amiben időzünk egy picit, és aztán megfejlődjük azt a tudatállapotot, és akkor jön egy emelkedettebb, egy következő szint, és abban megint megéljük a magunk világát, a korlátainkat, és aztán megint lépünk tovább. Tehát nem gondolnám, hogy áltatjuk magunkat, egyszerűen abban az állapotban azt valósnak hisszük.
1: Szóval semmi nem tiltott, mert miért ne gondolhatnánk azt, vagy hihetnénk, hogy akkor az a tudatállapot.
2: Ez így van. Ez így van.
1: Aztán, ha nem jön be, akkor megyünk tovább.
2: Így van.
1: No, hát sok-sok olyan kifejezést használtál, nem most itt a beszélgetésben, amíg nem éltek a mikrofonok, például a neved is. Kérdeztem, hogy akkor így konferáljálok be, azt mondtad, igen, Padmasri. Mióta ez a neved?
2: Meg 27 ez honnan ered éves egyáltalán? Korom óta. Ez a nevem, az nagyon régen volt, aha, nem mondjuk meg a hallgatóknak, okay, hogy okay, mikor, időszámítás előtt. Ez egy számomra nagyon fontos spirituális állapotomhoz köthető. És
1: tehát van jelentése?
2: Így van, számomra is van, és amúgy is van, a névnek is van egy jelentése. A Padma az egy lótuszt jelent, egy rózsaszín lótuszt, lótuszt, mert megkülönböztetik a különböző színű lótuszokat. A Sri az pedig egy isteni minőség, egy istennői minőség. Tehát aha, így egyben a Padmasri az egy isteni lótusz jelentése.
1: No, aki téged megkeres, általában, és most nyilván tudom, hogy nem mondhatsz el, mert nem is illik, meg én nem tudom, hogy ilyenkor mi köt benneteket, de valamilyen fajta bizalom biztos.
2: Titoktartás.
1: Titoktartás. Hogy általában a probléma, amivel megkeresnek, az oké, hogy nem találják önmagukat, de közben szerintem millió dolog emészti őket. Pénz, párkapcsolat, mi a leggyakoribb betegsége?
2: Általában akik hozzám jönnek, azok már ismerik a területemet, és intimitás témával jönnek.
1: De az a felszabadul. barátság, ugye? Vagy
2: ez, akár ezt akár is mondhatjuk, igen. Akár az önmagukkal kialakítandó kapcsolat, mert nagyon sokan nem szeretik magukat, haragszanak magukra, bűntudatuk van, hibáztatják magukat.
1: De általában miért haragszunk saját magunkra?
2: Mert úgy véljük, hogy valamit rosszul cselekedtünk, vagy éppen nem cselekedtünk meg.
1: De azt mondták nekünk, hogy ezt rosszul csináljuk?
2: Nem, ez mindenkiben egy belső hitrendszer.
1: Aha. És azt segít ezt lebontani?
2: Igen, igen.
1: Mi a tapasztalat, általában mennyit kell dolgozni ezen? Vagy ez ember függő?
2: Ez teljesen változó. Ez attól függ, hogy aki hozzám érkezik, az mennyire nyitott, mennyire tudja elengedni azokat a koncepcióit, amiben van, mennyire érzi magát biztonságban, és tud bennem megbízni. Az az ajánló, aki ajánlott neki engem, az mennyire hiteles számára. Tehát sok-sok összetevője van, és aztán nálam mindig úgy kezdődik, hogy egy órát csak beszélgetünk, csak úgy, szeretetből, hogy egyáltalán kiderüljön az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, hiszen nagyon nagy mélységekbe fogunk érkezni, nagyon titokzónába érkezünk, és hogy azt ő szeretné-e nekem elmondani, vagy letenni nálam.
0: Hú, én nagyon kíváncsi vagyok a teljes beszélgetésre, hallgassák meg önök is 10 óra után, itt a Sláger FM-en, a Slágerkultban. Esmiller András vendége, tehát Padmasri lesz, itt a Sláger FM-en pedig az emberek dala érkezik, a Forog a Föld. Csak én

0: Ez volt Móri Enikőtől a Késő már, és hogyha önök is úgy érzik, hogy késő már, és lassan lefeküdnének, akkor mielőtt nyugovóra térnek, mindenképpen húzzák fel az órát reggel 6-ra, akkor kezdődik majd a Sláger reggel, amelyben ma többi izgalmas, érdekes témával is foglalkozott Pordán Petra és Somogyi Zoli, és műsorvezető társuk Bebe. Többek között a mingliséggel kapcsolatban is megkérdezték hallgatóink véleményét. Ugye a mingliség a párkapcsolatnak az a fajtája, amikor a pár együtt van, de külön él. Hogy erről mit gondolnak önök, vagy éppen Petra, Zoli vagy Bebe, az már is kiderül.
1: Vonalban Mogyi, aki abszolút minglipárti.
2: Jó reggelt!
3: Mint
1: halljátok, egy csajról van szó.
2: Csaj.
1: Jó reggelt!
2: Figyelj, Mogyikám, az első és legfontosabb kérdés, Évi nevű hallgatónk azt írja, hogy szerinte a mingliség csak a pasiknál működne jól, mert a nőket kihasználnák. Ez igaz? Érzed úgy, hogy kihasználnak?
3: Nem, egyébként nem. Én több okból is fontosnak tartom ezt a fajta párkapcsolatot. Uh-huh. Az egyik pedig az, hogy így a mai világban még a legmodernebb heteroszexuális párkapcsolatok is beleesnek ebbe, ezekbe a tradicionális szerepekbe, és szerintem manapság egy nő, ha hazamegy jobb esetben 8 órás munkaidős munkából, akkor lehet, hogy nem feltétlenül azt szeretné csinálni, hogy ott mosson, főzzön, takarítson valakire.
2: Mondd.
3: Ja, igen, hogy ezekből szerintem így kialakulhatnak ugye konfliktusok is, meg ilyesmi, és így ebben a formában én azt gondolom, hogy lehet, hogy jobbat tudunk adni a partnerünknek is. Uh-huh. És akkor így elkerüljük azt a problémát, hogy egy idő után ellenségekké válunk, mert csak piszkáljuk egymást egyfolytában otthon.
2: Rossz tapasztalatod volt egyébként, mielőtt a mingliséget választottad? Ezt csak azért kérdezem, mert hogy én 14 éve élek ugyanazzal a férfival, abból 11 év házasság, és nincs ilyen, hál' Istennek, ilyen elköteleződés, hogy most nekem mosni, főzni, takarítani kell, mert tudja, hogy én is dolgozom ilyen 8-10 órákat valamikor naponta, és nincs ilyen elvárás.
3: Igen, egyébként vannak ilyen tapasztalataim, de azért nem mondanám, szerintem lehet, hogy a nagy átlagban előfordul ez, és akkor vannak ezek a gyöngyszem kapcsolatok.
2: Igen. Mondjuk ezt tapasztaltad, igen, akkor értem, hogy így döntöttél, abszolút. Tehát ki mit tapasztal, az szerint éli az életét, ez tiszta sor.
3: Igen, meg a másik fő indok az, hogy szerintem már sokan voltunk olyan helyzetben, hogy egy kapcsolatban kiszolgáltatottá váltunk, és lehet, hogy tovább szeretett volna lépni valaki, de mit tudom, anyagi vagy akármilyen lakhatási okokból nem tudta ezt megtenni.
2: Igen.
3: És akkor ugye ezek a problémák így elkerülhetők.
2: És boldog vagy így?
3: Hát igazából boldog, igen, azt kell, hogy mondjam.
1: Nem volt annyira meggyőző.
2: Tehát, hogyha találnál egy olyan pasit, aki mondjuk modern gondolkodású lenne, meghagyná az életteredet, de tudnátok együtt élni, úgyhogy együtt is éltek, akkor azt választanád inkább?
3: Hát lehetséges, meg én nem feltétlenül ilyen fekete-fehéren látom a dolgokat,
2: persze.
3: Meg nem feltétlenül örökké ez az igényem.
2: Csak most.
3: Lehet, hogy időskoromra már szuper lenne egy erdőszéli faházba összeköltözni valakivel.
2: Zoli is most mingliként él, és van egy erdőszéli faháza egyébként.
1: Igen, tehát hogy ezt a Bebének még nem mondtam, Petra, tudja, hogy nekem volt ilyen, akkor utálom a címkézés, de akkor nevezzük mingli kapcsolatnak. Szerintem az első és legfontosabb lesz, hogy ez nem azt jelenti, hogy örökre így ragadsz, de hogy én azt gondolom, hogy valahol ott van a határa, amikor az a fajta, én azt látom, hogy vagy magam tekintet, hogy akkor változik ez meg, ha egy olyan elköteleződés lép a képbe, hogy mondjuk gyermeket szeretnénk. Az nyilván nem lehet így. Tehát így nem lehet gyereket adni. Szerintem. És egyébként itt föltenném kérdés, és az jobb. Tehát hogy én azt gondolom, hogy bármilyen kapcsolatban az őszinteség, és például a mingliségben pont azt tetszik, hogy ez egy őszinte, tehát nem játsszuk el, hogy jaj, de mi mindig együtt akarunk, hanem ki tudod mondani azt, hogy figyelj, én is azért össze-vissza, tehát én sem napi 8 órát dolgozom, hanem ha kell éjszaka, ha kell hétvégén. Hogyha a másik is ilyen, akkor sokkal könnyebb össze lehet ezt idomítani, és nincs az, hogy most ez van, vagy most az van, vagy nekik kell lenni.
4: Tehát, de én azt gondolom, hogy az őszinteségnek mindig alapnak kéne lenni. Tehát, hogy nem kéne, hogy erről beszélgessünk.
1: De ehhez képest sokan élnek társas magányban. Tehát azért azt látjuk, ne arra, hogy összeköltöznek, kifelé játsszák a barátok fel is, hogy jaj, minden szép, minden jó, és közben tudod, hogy nem, mert belülről meg rohad az egész.
2: Most
4: az a cím, hogy ketten egyedül.
1: És ott most másik kérdés, hogy akkor miért nem mennek szét, de azért, mert ragaszkodnak hozzá, de közben meg legyen ez. Szerintem akkor tisztább.
4: Az a kapcsolatfüggőség.
1: De hogy akkor tisztább egy mingliség, még mindig.
2: De srácok, miért nem? Tehát miért fogadják el azt az emberek, hogyha mondjuk együtt élsz valakivel, és mondjuk nem tudom, mindenki megy a szélrózsa minden irányába, a megcsalást, mint hogyha azt mondja valaki, hogy mondjuk jó, akkor ők olyan házasságban élnek, érted, hogy tehát, hogy itt is...
4: A nyitott házasság.
2: Igen, tehát hogy az is tök fura, hogy egyes emberek teljesen normálisan, jó, hát megcsalta, jó, hát megbocsátjuk, de a másikat meg lenézik azért, mert mondjuk ők meg nyitott házasságban élnek. Ez sem értem.
1: Szerintem senkinek senkit nem kell lenézni. Neki úgy él, ahol ő, ahogy ő boldog. Én csak azt mondom, hogy akkor, hogyha nekem jó a minglisség, akkor azt ne nézzék furán, mert semmivel nem furább, vagy nem, mint az, amikor valakik együtt élnek, de közben fűvelfával ide-oda.
2: Igen, és mindenki tudja.
4: Vagy abszolút igazad van, tehát vagy ez semmi probléma. Én azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen. Legalábbis én olvastam, hogy csak egy picit
1: fura. De azt értem, persze, hogy fura.
4: De én elfogadom, tehát hogy tök jó.
1: De nyilván mindenkinek fura az, amit ő nem úgy
2: amit
1: élne.
2: Amit nem ismer, igen. Ja. Meg mondja, annyira jó, amiket mondasz tényleg, tehát hogy te miért döntöttél így. Egyébként azt megkérdezhetjük, hogy te mennyi idős vagy?
3: Én 38 éves vagyok.
2: Az igen, egy 38 éves fiatal csajnak, ez még egy teljesen jó.
1: Még egy praktikus szempont jut eszembe, amit amikor így ismerősége vagy amikor minglisikben voltam, hogy te például el tudod azt képzelni, hogy valaki beköltözik hozzád, és hozza a saját cuccait, és akkor eddig mit tudom én, neked tetszett a rózsaszín fal, meg ott voltak a kis képeid, nem tudom, a barátaiddal, a családoddal, a szüleiddel, stb. És akkor azt mondja, hogy most a polc fele innentől az enyém, de most az én képeimet tesszük
4: ki.
1: Mert van, akinek például ez is benne van, hogy annyira, igen, de hogy annyira kialakult egy ilyen személyes élettér, ami neki adott esetben most például fontos. És mondta a Mogyi is az előbb, hogy majd lehet, hogy lesz egy erdélyi faház vagy valami, de most például ezt el tudnád képzelni?
3: Hát most egyelőre még azt hiszem, hogy nem. Meg olyan pörgős életet élek, hogy nem is lenne időm rá. Aha.
2: Most egyébként van mingli partnered?
3: Hát alakulóban van valami.
2: Ó, király! Az tök jó! Fontosan.
1: Szia, Mogyi, köszi, hogy hívtál!
2: Puszi, hello, szia!
3: Szia! Én is köszi, sziasztok!
0: Azon gondolkodtam a beszélgetést hallgatva, hogy az ember, amikor igazán szerelmes, akkor minden kényelmetlenséget vállal a másikért, akár azt is, hogy az átfesti a falakat, vagy új képeket akaszt ki. Elgondolkodtató. No, de itt a Sláger FM-en holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel. Ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival. Most pedig tartsanak velünk. Érkezik a Plastic Head és Gáspár Laci közöse, a Szeretet él.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és Presser Gábornal szólt. Ez volt a Rozsdás Szög, egy régi klasszikus nagy kedvencünk, de vannak újabb kedvencek is, ezekkel kapcsolatban kérjük ki az önök véleményét a Sláger FM mobil applikációján vagy honlapján keresztül. Kattintsanak a játékok főre, ott megtalálják a Szólj Bele, hogy mi szóljon zenei kvízünket, ahol zenerészleteket kell meghallgatniuk és eldönteniük róluk, hogy mennyire tetszenek. Így próbáljuk meg feltérképezni hallgatóink zenei ízlését, hogy maximálisan az önök ízlésének megfelelő zenéket tudjunk összeválogatni napról napra, hogyha segítenek nekünk, akár még ajándékokat is bezsebelhetnek, hiszen a zenei teszt kitöltői közt gazdára talál egy nyaralás Gárdonyban, egy üdülés Mátrafüreden, egy pihenés Siófokon, már ezért is megéri. Köszönet a segítségükért, a Krisztál két utazó című dala pedig már is zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra országjárásra indul a Tiszta Párt. 240 milliárd forintos uniós forrás jut a Lajos Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Független művészek és kreatív közösségek töltik meg a szigetet az Art of Freedom programmal. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tiszta Párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, mondta a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. A kormány 240 milliárd forint uniós forrást különített el a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelüzemű elővárosi vasút, ahol ma lerobbant dízelvonatok járnak. A Terce vezető szerint a legnagyobb akadályt Gyál fideszes polgármesterének ellenállása jelenti, de igyekszik őt meggyőzni, és a 18. kerület korábbi tiltakozása is már lecsendesedett. A fejlesztés célja a 15 perces elővárosi követés, korszerű halk motorvonatok és a külön szintű átjárók mind javítják majd a térség életminőségét. Részlegesen feloldották Balázsi Gyula cégeinek zárolt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal megszüntette az ellenük indított végrehajtási eljárások egy részét. A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát. A NAV még májusban indított végrehajtás Balázsi Gyula három érdekeltsége ellen, ezek közül a Newlen Media Kft. És a Longevent Kft. Esetében az eljárást most megszüntették, és lapértesülések szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat. Ugyanaz elmúlt napokban az ország több pontján is előfordultak záporok, zivatarok, nagyobb csípőszúnyogok, lárvatenyésztőhelyek továbbra sem alakultak ki, a legtöbb településen alig van szükség szervezetbeavatkozásra. A héten mégis Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben lesznek szúnyoggyérítés célzó kezelések. Pest vármegye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek szúnyogok, itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg holtágain is. Pécs egyes város részein, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Péntektől újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai, amely idén már kétszer függesztette fel a Dubai és Budapest közötti közlekedést. A légitársaság februárban az Irán elleni amerikai támadás után állította le a járatot, majd május végén újraindította, de néhány nappal később, június elején ismét felfüggesztette. Bár akkor augusztus végi újraindítás tűnt valószínűnek, a társaság már most visszahozza a Dubai-Budapest járatot péntektől. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amelyek aktív résztvételre ösztönzik a látogatókat augusztus 11-e és 16-a között. A Dome, a Jardin des Arts és a Wonderland új közösségi tere is izgalmas produkcióknak ad helyet, miközben fenntartható interaktív vizuális alkotás formálják a fesztivál arculatát. A Sziget szervezők célja, hogy ezek az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Yeah. Fatima Dalaszolt, ez volt a Ragyog a szíve, mint a Sláger FM-en, és ragyogni fog a nap a következő napokban fölöttünk, és igencsak felhevíti gyakorlatilag egész Európát, jön a következő hőhullám. A meleg időjárás pedig sajnos kedvez az árvaszúnyogoknak, akik már így is sok gondot okoznak a Balaton környékén. Az elmúlt hetekben olyan erős volt a rajzás, hogy a radaron csapadékfelhőnek tűnt. A júniusi-júliusi meleg időjárás miatt olyan körülmények alakultak a Balatonban, amelyektől folyamatossá válhat az újabb generációk kirepülése, úgyhogy még az eddigieknél is nagyobb rajzásra lehet számítani a nyár végén. Viszont öröm az ürömben, hogy az árvaszúnyogok ártalmatlanok, nem csípnek, és valójában hasznos rovarok, amellett, hogy algákkal és növényi maradványokkal táplálkoznak, fontos táplálékforrást jelentenek a halaknak, madaraknak és más vízi élőlényeknek, és elősegítik a víz tisztulását is. Az egyetlen kellemetlenség, amit nekünk embereknek okozhatnak, az a tömeges rajzás. Viszont azt mondják a szakemberek, hogy különösen vonzódnak a hideg fényekhez, úgyhogy ha valami hidegfehér fényforrást elhelyezünk magunktól távol, akkor az árvaszúnyog raj oda fog repülni, és bennünket jó eséllyel békén hagy majd. A meleg sárgás fényt állítólag nem kedvelik. Na hát ezzel érdemes mindenképpen egy kísérletet tenni, hogyha a Balatonparton töltünk egy estét idén nyáron. Itt a Sláger FM-en pedig, ha velünk töltik az estét, akkor mindig jól járnak. Az Edda dalával megyünk tovább, jön az ünnep.

Jani Csekvecától szólt a Könnyek az esőben itt a Sláger FM-en. Na hát ez az, amit a következő napokban nem fogunk átélni, mert hogy nem jön eső az előrejelzések szerint. Száraz, kimondottan forró napok állnak előttünk. Ráadásul az előttünk álló melegfront egy hosszú ideig elhúzódó melegfront lesz, majd valamikor jövő hét végén érkezik egy olyan hidegfront, ami pár fokkal csökkenti a hőmérsékletet. Holnap 30-31 fok lesz, és még szerdán is csak 33-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ez még visszafogottnak nevezhető, de aztán csütörtöktől egyre hevesebben tűz majd a nap. 36-38-40 fok is elképzelhető, és egy szál felhő nem sok, annyi sem érkezik, és a légmozgás is elcsitul majd, úgyhogy a szél sem hűt bennünket. Készüljünk hát fel a következő csak nem két hét megterhelő időjárására. Itt a Sláger FM-en igyekszünk önöknek enyhülést adni, most például a Soho Party dalával jön az éjjel soha nem érhet véget. Az

Éves, ahogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre, körpa

0: Ez volt a Vétegdala, ha nem szabad sírni, itt a Sláger FM-en, és nem szabad sírni, hogyha korán kell kelni nyáron is, mert Porden Petra és Somogyi Zoli minden reggel segít a napindításban. Ma reggel a mérges viperák hazai elterjedésének próbáltak meg utána járni. Jó, persze erre sokan mondhatják, hogy de hát Magyarországon nem is élnek mérges kígyók. Ez hát részben igaz, de részben nem. Már is meghallgatjuk, mit mondott reggel a szakértő.
1: Évi pillangókat gyűjt, Jani pedig hüllőket. Ugye az ilyesmik szoktak elkóborolni például a Panel házban, aki ott lakik, nagyon örül, amikor a szomszédja mérges kígyót vagy pókot tart, ami mondjuk megszökik, és akkor szellőzőn át ugye...
2: De mérges kígyót nem is csak... tarthatsz egyébként legálisan. De hát vannak olyanok, jó, tudjuk, hát persze.
3: Sok mindent nem lehet tartani
2: illegálisan. Hát, halásztelek volt az, ahonnan előkerült egyszer egy pincéből egy aligátor, emlékeztek?
1: Ja, bot,
2: és tigris. Igen, tigris
1: meg mindenféle
2: volt.
1: Na hát tipikusan nem ilyen eset történt most Anglia déli részén, már mint hogy elkódorolt volna egy mérges kígyó. A festői Cornwallban egy férfit úgy mart meg egy vipera otthon a saját nappaliában, hogy nem tart semmiféle csúszómászot, meg a szomszédok sem, ráadásul egyébként egy kertes házban lakik, és a jelek szerint egyszerűen az erdőből érkezett a hivatlan látogató. Egyébként itt nem volt vége a sztorinak, mert bevitték a kórházba, kapott ellenszérumot, attól is valamilyen allergiás reakció lépett fel. Kicsit rázós volt a szitu, mert szegény duplán majdnem meghalt. De azért is vált izgalmassá számunkra ez a hír, mert gyorsan ránéztünk, hogy keresztes vipera, hogy hát az egész Európában előfordul egyébként, és Magyarországon is él keresztes vipera, úgyhogy ez az a pont, ahol meg kell kérdeznünk Dr. Zisis Áris, exotikus szakállatorvost. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, jó reggelt kívánok!
1: De szépen vagyunk, mind meghalunk.
2: Jaj, vagy. Ne, Jézus, ne kihogassuk hallgatóinkat!
1: Szevasz!
5: Na. Azt gondolom, hogy mindenki biztonságban van legalábbis a viperák tekintetében. Itthon kettő vipera fajjal találkozhatunk, a rákosi viperával és a keresztes viperával, és ahogy mondtátok is, ez a faj a legelterjedtebb mérges kígyó, azonban szerencsére az emberi mértékkel a mérge azért eléggé limitált dolgokat hajt végre a szervezetben.
2: Tehát az... mondjuk nem halunk bele, hanem csak levénulunk?
1: Fuldokolsz egy 5-10 percig.
5: Nyilván akkor, hogyha van marás, akkor szükséges orvosi segítséget hívni és felügyeletet. Van, ahogy a cikk is említi, van pérum, amit ilyenkor megkaphatnak a paciensek. Egyébként jellemzően megnéztem gyorsan egy kis statisztikát, másfél nap az átlag, amit eltöltenek kórházban az emberek. Ez nagyjából megfelel egy megfigyelésnek.
2: Az nem olyan vész.
5: Ez egy megfigyelésnek azért, hogy ne engedjék haza, úgyhogy hogy esetleg még valami tünet eszkalálódik. Volt már regisztrált haláleset, akár a marástól, akár pedig az ellenszer beadásától, és az anafilaxiás reakciótól. Ez nagyon fontos, hogy ezek itt egyéni reakciók, ahogy ha belegondoltok, egy mély csípés is naponta biztos vagyok benne, hogy sok százszor, sok ezerszer megtörténik akár itthon is, és sajnos vannak olyan szomorú esetek, amikor van egy olyan anafilaxiás egyéni reakció, amikor valamilyen sürgősségi beavatkozást kell végrehajtani.
1: A viperához, mondjuk itt Budapest környékén kell tartanunk attól, hogy egyszer csak találkozunk vele? Vagy, tehát mondjuk az országon belül merre elterjedt?
5: Ahogy azt említettétek is, ez egy nagyon nagy elterjedésű faj, majdnem egész Európában. Itthon Zala megye, Somogy, illetve hogy ugorjunk egy nagyot, az Zemplénben találhatóak nagyobb populációk. Ahhoz, hogy találkozzunk vele, ahhoz jó eséllyel egy nagyot kell túráznunk, és ami nagyon fontos, és ebből az eseményből is, amit leírt itt az úriember a cikkben, vagy nyilatkozott, az derül ki, hogy valószínűleg nem nagyon volt ott más lehetőség ennek az állatnak, mint megvédeni magát. Egyébként, ha van helye ezeknek az állatoknak, akkor fogják magukat, és arrébb csúsznak, nem keresik a konfliktust. Plusz itt egy olyan marásról van szó, ahol valóban bejutott méreg az ember szervezetébe, de azt kell tudnunk, hogy ezek az állatok nem szívesen pazarolják a mérget, hiszen ez energia számukra, hogy ezt előállítsák. Úgyhogy sokszor úgynevezett száraz marást csinálnak, ez azt jelenti, hogy
3: csak harapnak.
5: Megijesztenek, csak harapnak, de mérget nem juttatnak be, vagy nem is harapnak, hanem csak így kilövik magukat egy picit, ez általában akkor fordul elő, hogyha sarokba vannak szorítva, és nincs menekülési útjuk. A legtöbb esetben valószínűleg, ha ott is voltak, a lépteinket meghalva, már kereket oldanak.
2: Tehát
5: és
2: ne bántsuk ezeket
5: valahol.
2: Az állatokat, az nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk kirándulgat, akkor lehetőség szerint nem. De mondjuk semmilyen állatot ne piszkálgasson. Hagyjuk őket békén.
5: Itthon minden hüllő és kétéltű védett, így van. A keresztes vipera pedig fokozottan védett.
3: Nekem még egy kérdésem, ha lehet, ha beleférünk itt az időben.
2: Nyugodtan.
3: Hogy ha a kutyát megmarja, aha, akkor is állatorvos azonnal, vagy jobban legyőzi a szervezetük a mérget, mint mondjuk az emberi.
5: Akkor is állatorvos. Ugyanúgy nagyon fontos, amiről előbb beszéltünk, hogy ha egy képes azonosítást meg lehet ejteni még ebbe, nyilván ilyenkor felfokozott a hangulat, de akkor ezt érdemes megtenni, jelezni az állatorvos felé, hogy hol volt földrajzilag maga ez a marás, és kutyáknál gyakrabban előfordul, hiszen ők többet tudnak szimatolni, matatni olyan helyeken, ahova alapvetően mi nem feltétlenül mászkálunk el. Mindenképpen állatorvos, de jellemzően egy szupportív, ilyen támogató terápiával átlendíthetőek a
1: valós
5: nehezebb időszak.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy a kutyának sokkal kisebb a test súlya, tehát hogy ugyanaz a mennyiségű méreg neki nyilván ártalmasabb lehet, mint nekünk egy embernek.
2: De hát ő bele is a fogja fecskendezni a mérgét, szerintem
1: hát
2: csak
1: ha nem, igen, de hogyha belemegy, akkor viszont igen.
2: Nagyon köszi.
3: Köszönjük!
5: Szép napot!
2: Okosabbak lettünk, szia!
1: Úgy szintén dr. Zisis Áris, exotikus szakállatorvossal konzultáltunk.
0: Hát a beszélgetést hallgatva azért biztos, ami biztos, én fölemeltem a lábamat a földről. Holnap reggel ébredjenek ismét Pordán Petrával és Somogyi Zolival, sőt, tegyék próbára magukat, hiszen holnap is jelentkezik majd a Hablaty játék. Kajdi Csaba Cilla megint énekel majd nekünk valamit. Mi pedig megyünk tovább egy olyan dallal, aminek éppen a Sláger reggelben volt a premiére néhány héttel ezelőtt. Egy megindító dal Vastag Csabától. Jön az apa.
4: Világ, és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a bikini dala, ha megüssem vagy ne üssem is. Én mára meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom és kívánok nyugodt éjszakát önöknek. Kiskata voltam és maradok továbbra is, tisztelettel, a hírek után Esmiller András kollégám veszi át a stafétát. Indul a slágerkult, viszont hallásra.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Már 160 ezeren kitöltötték a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Két éven belül felépülhet a halmozottan fogyatékossággal élők új otthona a Zuglóban. A Magyar Parti Fotózás hőskorát bemutató kiállítás nyílik a Magyar Zeneházában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A képviselők megválasztották dr. Zonne Vendt Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Eddig több mint 160 ezeren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét. A tárca közlése szerint az előzetes eredmények alapján a válaszadók többsége támogatná a szigorúbb fellépést a visszaeső szabályszegőkkel és a kirívó gyorshajtókkal szemben, és úgy látják, hogy a jelenlegi szankciók nem elég visszatartó erejűek a legsúlyosabb és visszatérők közlekedési szabályszegések esetében. A kitöltők jelentős része egyetért az átlagsebességmérés bevezetésével, és sok válaszadó támogatná, hogy a rollereket teljesítmény alapján külön kategóriákba sorolják. Azt is támogatják, hogy kötelező legyen a bukósisak használata, és a kisebb teljesítményű járműveket csak 14 éves kortól lehessen használni. A kérdőív szeptember 9-ig érhető el. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, közölte a MÁV csoport. Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án éjszaka a Münchenből és Zágrából érkező járatok csak Kelenföldig mennek, ahonnan MÁV buszok szállítják tovább az utasokat a keleti pályaudvarra. 2028-ra felépülhet Zugló új támogatott lakatási otthona, amely súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élő emberek számára biztosít méltó környezetet, írja Népszava. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány koordinátora Simonics Benjamin elmondta, idén elkészülnek a tervek, jövőre indulhat az építkezés, amelyet a Fővárosi Szolidaritási Alap és egy nagyszabású adománygyűjtés támogat. A főváros 15 plusz 5 évre adott telket az alapítványnak, a készülő otthon 6 gondozottal működik majd, plusz egy szobával krízis helyzetekre. Józsefváros csökkenti az üresen álló bérlakás állományát. A 8. kerület mintegy 25 lakást újíthat fel 2027 végéig, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A munkát az Épkar ZRT végzi nettó 380 millió forintos keretből. A kerület 4100 lakásából mintegy 400 üres és felújításra szorul, ezek egy részét teszik lakhatóvá. A lakások többsége 45 négyzetméter alatti és egységes sztenderek szerint kapnak új közműveket, fürdőt, konyhát, burkolatokat, valamint szükség esetén energetikai korszerűsítést és nyílászáró cserét is. A cél, hogy minél több lakás váljon újra bérbeadhatóvá Józsefvárosban. Augusztus 4-től Vakúviharban a Magyar Parti Fotózás Pixel Zajos Hőskora címmel új ingyenes pop-up kiállítás látható a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-ig nyitva tartó tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúráját idézi fel, amikor a digitális fotózás és az internet demokratizálódása alapjaiban változtatta meg a koncert és parti fotózást. A kiállítás anyaga a Glódi Balázs fényérzékeny blogjából és több legendás online archívumból áll össze, kiegészít Vizi Ákos klub térképével. A tárlat az Independent Label Fair felvezető eseménye, amely szeptember 12-én várja a közönséget több mint 60 hazai kiadóval, koncertekkel, DJ-szettekkel és szakmai programokkal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Első részben a vendégünk lesz ma. Padma Shri-nek hívják, remélem jól mondtam, ugye?
1: Igen.
0: Örülök neked, hogy itt vagy. Szóval, ha
1: köszönöm.
0: Valaki, akkor te nagyon hatással tudsz lenni a mindennapjainkra, mert olyan dolgokkal foglalkozol, ami az életünket, hát akár sorsfordító irányba is viheti.
1: Én csak remélem ezt.
0: Na, ez a cél.
1: Így
0: ez
1: van.
0: A cél, hogy hatással legyél
1: így
0: másokra.
1: Van.
0: Úgyhogy örülök neked, még nem találkoztunk. Sem az életben. Azt mondanám, hogy sem az éterben, de valamilyen szinten már az éterben találkoztunk, csak nem ebben az éterben.
1: Így van.
0: Úgyhogy milyen jó, hogy most a rádióban is itt vagy, de tényleg sokat teszel azért, hogy a hozzád fordulók jobban legyenek.
1: Ez így van, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hát ne viccelj, Budapesten és Dunakeszin egyaránt.
1: Így van.
0: Tartasz mindenfajta konzultációt, workshopot. Mondd el kérlek, és segíts ebben, hogy, mert tudom, hogy szerteágazó a témakör.
1: Így van.
0: A spiritualitás felé?
1: Igen, a spiritualitás
0: minden?
1: Felé hajlik minden. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy érzékiség, életöröm és ébredés, és ez egy komplexitást képez. Én igyekszem fészket építeni az embereknek, és egy pici feltétel nélküli szeretetben hozni őket, ahol meg tudják tanulni igazán szeretni magukat, nem ásni tovább a szenvedés árkait, és megérkezni egy picit az örömbe.
0: Na, igen, milyen jó, hogy ezt mondod, de azért is örülök, hogy itt vagy, adj már kérlek egy helyzetjelentést. Mi van most itt a vételkörzetünkben, akár a hölgyek, akár a férfiak tekintetében nyitottak vagyunk? Mert ugye aki már tehát az önfejlesztő ipar az azért virágzik régóta.
1: Én azt gondolom, hogy mindenki keresi önmagát, és beszélhetünk arról, hogy egy felületi szinten mindenki nyitott valamennyire erre a témára. Van sok spirituális turista, aki folyamatosan elmegy ide, oda, amoda, és keresi.
0: Én nem is hallottam ezt a kifejezést.
1: Keresi azt a helyet, ahol megtalálja önmagát, vagy amikor elérkezne a mélységekbe, akkor megijed, és gyorsan elmegy egy másik helyre, és akkor ott is van egy ideig, és amikor a mélységekbe érkezne, akkor megijed, és megy egy következő helyre.
0: Aha.
1: A hozzám fordulók azok inkább már a mélységeiket kutatják, vagy élik meg.
0: De voltak máshol is előtt?
1: Persze, akár lehet.
0: Tehát akkor
1: van.
0: Az nem egy ördögtől való dolog, nem. Hogy keressük a...
1: Nem, ez természetes. Önmagunkat.
0: Önmagunkat, aha.
1: Öntudatunkra szeretnénk ébredni, boldogok szeretnénk lenni, harmóniában szeretnénk élni, meg szeretnénk tudni, hogy ki vagyok én.
0: És sok önáltató van közöttünk, aki azt hiszi, hogy megtalálta önmagát, aztán kiderül, hogy nem. Vagy ez nem önáltatás?
1: Én inkább azt gondolom, hogy vannak bizonyos tudatállapotok,
0: aha.
1: Amiben időzünk egy picit, és aztán megfejlődjük azt a tudatállapotot, és akkor jön egy emelkedettebb, egy következő szint, és abban megint megéljük a magunk világát, a korlátainkat, és aztán megint lépünk tovább. Tehát nem gondolnám, hogy áltatjuk magunkat, egyszerűen abban az állapotban azt valósnak hisszük.
0: Szóval azt semmi nem tiltott, mert miért ne gondolhatnánk azt, hogy hihetnénk, hogy akkor az a tudatállapot.
1: Ez így
0: jó.
1: Van. Ez így van.
0: Aztán ha nem jön be, akkor megyünk tovább.
1: Így van.
0: No, hát sok-sok olyan kifejezést használtál, nem most itt a beszélgetésben, amíg nem éltek a mikrofonok. Például a neved is kérdeztem, hogy akkor így konferáljálok be, azt mondtad, igen, Padma Shri. Mióta ez a neved?
1: Meg 27 ez honnan ered éves egyáltalán? Korom óta. Ez a nevem, az nagyon régen volt,
0: aha.
1: Nem mondjuk meg a
0: jó,
1: hallgatóknak,
0: okay.
1: Hogy
0: okay.
1: Mikor, időszámítás előtt. Ez egy számomra nagyon fontos spirituális állapotomhoz köthető. És
0: tehát van jelentése?
1: Így van, számomra is van, és amúgy is van, a névnek is van egy jelentése. A Padma az egy lótuszt jelent, egy rózsaszín lótuszt, lótuszt, mert megkülönböztetik a különböző színű lótuszokat. A Shri az pedig egy isteni minőség, egy isten női minőség. Tehát így egyben a Padma Shri az egy isteni lótusz jelentése.
0: No, aki téged megkeres, általában, és most nyilván tudom, hogy nem mondhatsz el, mert nem is illik, meg én nem tudom, hogy ilyenkor mi köt benneteket, de valamilyen fajta bizalom biztos.
1: Titoktartás.
0: Titoktartás. Hogy általában a probléma, amivel megkeresnek, az oké, hogy nem találják önmagukat, de közben szerintem millió dolog emészti őket. Pénz, párkapcsolat, mi a leggyakoribb betegsége?
1: Általában akik hozzám jönnek, azok már ismerik a területemet,

0: és intimitás témával jönnek.
1: De az a felszabadultság, ugye? Vagy ez
0: akár ezt akár is mondhatjuk, igen. Akár az önmagukkal kialakítandó kapcsolat, mert nagyon sokan nem szeretik magukat, haragszanak magukra, bűntudatuk van, hibáztatják magukat.
1: De általában miért haragszunk saját magunkra?
0: Mert úgy véljük, hogy valamit rosszul cselekedtünk, vagy éppen nem cselekedtünk meg.
1: De azt mondták nekünk, hogy ezt rosszul csináljuk?
0: Nem, az mindenkiben egy belső hitrendszer.
1: Aha. És azt segít ezt lebontani?
0: Igen. Igen.
1: Mi a tapasztalat általában, mennyit kell dolgozni ezen? Vagy az ember függő?
0: Ez teljesen változó. Ez attól függ, hogy aki hozzám érkezik, az mennyire nyitott, mennyire tudja elengedni azokat a koncepcióit, amiben van, mennyire érzi magát biztonságban, és tud bennem megbízni. Az az ajánló, aki ajánlott neki engem, az mennyire hiteles számára. Tehát sok-sok összetevője van, és aztán nálam mindig úgy kezdődik, hogy egy órát csak beszélgetünk, csak úgy, szeretetből, hogy egyáltalán kiderüljön az, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak, hiszen nagyon nagy mélységekbe fogunk érkezni, nagyon titokzónába érkezünk, és hogy azt ő szeretné-e nekem elmondani, vagy letenni nálam.
1: Nem tudom, hogy a te területedre illik-e, de hogy van-e kémia köztetek?
0: Így van.
1: Ha, jó, hát ezt meg kell nézni.
0: Így van.
1: Az elején. Hölgyek vagy férfiak, akik hozzád fordulnak?
0: Teljesen vegyes.
1: Vegyes? Mert a téma, amibennek a szakértője vagy, ugye az hát nem tudom mennyire, hogy milyen szót használjak, esik a szégyen kategóriába.
0: Abba esik? Természetesen.
1: És szégyenkeznek is azok, akik hozzá mennek?
0: Az elején, igen.
1: De nehéz azt levetkőzniük, hogy például neked megnyíljanak?
0: Hát azt, hogy nekem megnyíljanak, azt nem.
1: Azt nem.
0: De magát a szégyent, azt már, azon már dolgoznunk kell.
1: De a szégyen az általában a párjuk felé?
0: Nem.
1: Saját maguk felé?
0: Saját maguk
1: tényleg?
0: Felé is, így van.
1: És ez nehezebb segíteni, feldolgozni, ha valaki önmagát hibáztatja?
0: Azt gondolom, hogy nem, ez ugyanolyan kategória. Teljesen mindegy, hogy önmagát hibáztatja, vagy a külsőségekben talál valamit, vagy valakit, tehát egy eseményt, vagy egy szemét, ami miatt ő úgy érzi, hogy az ő élete az kudarcot vallott, vagy nehézségekbe torkollott, az tulajdonképpen mindegy. Itt a lényeg az az, hogy dolgozzuk ezt föl.
1: Mennyire kell spirituálisan nyitottnak lenni hozzád, meg a módszeredhez?
0: Szerintem nem kell.
1: Tényleg?
0: Igen, én azt gondolom.
1: Elég, ha te az vagy?
0: Igen. Igen.
1: És az ugyanúgy hat?
0: Igen, én azt gondolom, hogy amikor megtalálom a jó burkolót, akkor nekem nem kell értenem a burkoláshoz.
1: Ez igaz.
0: Én megbízom benne, vagy látok munkáit, és azt mondom, hogy na, ő nekem jó lesz, és akkor onnantól kezdve én hátradőlök, és biztos vagyok benne, hogy egy csodálatos fürdőszobám lesz.
1: Jogos.
0: Ugye érted?
1: Abszolút, teljesen jogos. A módszerre, vagy a menetre vagyok kíváncsi. Ezek csoportos alkalmak is, vagy csak egyénit válasz?
0: Vegyes. Vannak csoportos foglalkozások is, és ennek is vannak különböző szintjei. Itt azt értsd ez alatt, hogy van, aki bátortalan, és akkor ő jön egyfajta csoportfoglalkozásra, ahol nem kell olyan mélyen megosztani dolgokat, és csak egyáltalán megismeri, hogy én hogy dolgozom, hogy viszonyulnak hozzám mások, mennyire tud velem föloldódni, és akkor egy-egy ilyen sorozaton, ezek általában 6-7 alkalmas esti 3 órás csoportfoglalkozások, akkor utána ő bátorságot tud venni, és vagy tud jönni egy mélyebb programra, vagy pedig hát megbeszéljük, hogy jön egyénibe.
1: Oké. Már csak azért is mondtam, hogy oké, mert próbálom feltérképezni tényleg a te munkádat, meg egyáltalán a menetét, mert tényleg, ha elmennek ugye csoportba, ott azért meg kell nyílni valamilyen szinten.
0: Ezt úgy képzeld el, hogy nem feltétlenül. Senki nincs semmire rákényszerítve, mindenki szabadon mondhat el, amit akar, és olyan is lehet, hogy ő csak ül és figyel, mert annyira bátortalan, vagy annyira szorongó, hogy
1: tehát
0: még...
1: ott minden szabad nálad.
0: Ez így van. Sőt, a csoportfoglalkozásoknak van egy titoktartási része, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki részt vesz a csoportfoglalkozáson, ő titoktartásban van.
1: Alá is írják egyébként?
0: Igen.
1: Aha, na szuper. Ilyen szempontból is biztonságban vannak,
0: igen,
1: akik hozzád látogatnak. Azon gondolkodtam, hogy ezek a, amikor elmegy valaki, ugye nagyon lelkes, gondolom, igen, mert változtatni akar. Tehát ha nem is lelkes, de azért valamit szeretne.
0: Igen.
1: Az mennyi idő után? Tudom, hogy egyéni, de azt mondd el kérlek, hogy mi volt a legkönnyebb, vagy a legcsodaszámba menő változás, amit láttál, és az meddig tartott, illetve mi volt a leghosszabb? A praktizálásodból.
0: Hát mondjuk 6 hét volt a legrövidebb, uh-huh. Az egy nagyon csodálatos.
1: Ez egy másfél hónap.
0: Igen,
1: ugye?
0: Közös együttműködés volt, és hát van, amikor évekig tart.
1: Na, de hogy ezt gondolom meg kell értenie mindenkinek, hogy ezt is évekig pakolgattuk.
0: Így van.
1: A mindenfajta szokásrendszert, meg a hitrendszert, az nem pikpak. Így változik
0: van. Ez úgy szokott egyébként működni, hogy mindig, amikor felmérjük a problémát, és elkezdünk dolgozni, akkor mondjuk egy hónapnál van egy olyan beszélgetésünk, amikor én elmondom azt, hogy szerintem mi ketten ezt a problémát mennyi idő alatt tudjuk megoldani. Mert addigra már találkoztunk online, találkoztunk személyesen, fel tudom azt mérni, hogy ő milyen ütemben halad, mennyi a hiedelemrendszere, mennyire fogja őt vissza, mennyire félénk, mennyire érzi magát biztonságban, és ahhoz tudok neki mondani egy körülbelült, hogy 3 hónap, 6 hónap, 1 év mennyi időt kell arra szánni, vagy milyen részekre tudjuk osztani, uh-huh. Azt a nagy problémát pici falatokra osztani, és akkor a falatokat hogy tudjuk megenni, és uh-huh. Közben akarunk-e szünetet tartani, vagy folyamatosan uh-huh. Szeretnénk végigvinni egy folyamatot.
1: Ugye te abban vagy különb az összes pályatársnál ebben az önfejlesztő, meg segítő szakmában, hogy te a spiritualitás mellé az intimitást is behozod.
0: Igen.
1: A képbe, amiről tényleg sokan ember mennek beszélni, de ez egy fontos.
0: Így van, szerintem az egyik legfontosabb része. Így van.
1: És hogy minden mindenre hatással van?
0: Igen, abszolút. Két fontos ösztön van, az egyik az életösztön, uh-huh. A másik pedig a szaporodási vagy szexuális ösztön. Uh-huh. Ha nem kell éppen a mamutok elől futnunk, vagy a bombák elől szaladnunk, akkor az életösztön az második helyre szorul, és mindjárt előre lép a szaporodási ösztön.
1: De ezt úgy belátják?
0: Általában igen. Van, akinél ezen dolgozni kell. Nyilván ez neveltetésből, vallásból és egyébből adódó gátak képezhetnek ilyenkor nehézségeket, de azért előbb-utóbb belátják, hogy igen.
1: Hogy ez fontos, hogy ezzel ők egyáltalán foglalkozzanak.
0: Így van.
1: És milyen, hogy valakihez fordulhatnak egyébként.
0: Igen, így gondolom.
1: Aki még ráadásul a spirituális világra is nyitott, na abban látsz-e változást?
0: A spirituális világban?
1: Ahogy megyünk előre az időben, hogy nyitottabbak, elfogadóbbak?
0: Ahogy az imént is mondtam, felületi szinten nagyon-nagyon nyitottság, tehát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen módon érdeklődik, és hogyha most végignézel, akkor minden családban van egy rejkis, vagy egy táltos, vagy egy radiesztéta, vagy valaki, tehát
1: jogos.
0: Hogy azért foglalkoznak ezzel az emberek, és az önmagukhoz képest leginkább befogadható területtel el is kezdenek mélyebben foglalkozni, vagy abban jól érzik magukat. Ezt én nagyon jónak és nagyon fontosnak tartom. És aztán van egy réteg, aki már nem elégszik meg ezzel, hanem valóban a saját világának, univerzumának keresi az értelmét. Aha. És ahhoz szeretne hozzáférni, mert tükrökön keresztül látjuk magunkat, és azok a tükrök nem biztos, hogy olyan élesek, mint uh-huh. Amilyenek mi vagyunk, és egyszer bele kell nézni a saját tükrünkbe, és meglátni magunkat abban, hogy ki vagyok én.
1: De te is tükör vagy?
0: Én nekik? Azt gondolom, persze. Persze.
1: Nem tudom, hogy van-e ilyen jellegű összevetésed, vagy kimutatásod, de hölgyekkel vagy férfiakkal könnyebb dolgoznod? Eredmény, vagy hatékonyság szempontjából. Nincs ilyen?
0: Nagyon nehéz a kérdés, mert a hölgyeket és a férfiakat is nagyon szeretem, uh-huh. És nagyon szeretek velük együtt dolgozni. A nők azok komplexebbek, sokkal szétterjedtebb uh-huh. A figyelmük, sokkal több szeretetet igényelnek, sokkal több egyéb dolgot is fontosnak tartanak. A férfiak, azok, ha elhatározzák magukat és eljönnek, akkor ők sikerélmény orientáltak, és amiket mondok, azt betartva végigmennek azon az úton, kisebb-nagyobb nehézségekkel, de hadd nem válaszoljak most neked.
1: Okay. Nem is az volt a cél, hogy kérdeztem. Helyzetbe hozzalak. Tényleg érdekelt, hogy van-e különbség a két nem között ilyen szempontból. Mint ahogy az is, hogy például párok is mennek hozzád?
0: Igen.
1: Tehát ilyen is van, hogy kézen fogják egymást, és akkor a problémákról nyíltan beszélnek?
0: Igen, de velük is dolgozom külön.
1: Ja, külön-külön is kell.
0: Igen, mert ahhoz, hogy jók legyünk együtt, ahhoz külön is jó kell, hogy legyünk.
1: Na, jogos. Oké. Hol vannak többen? Budapesten, vagy Dunakeszin, vagy mind a két?
0: Ez változó, mind a kettő.
1: Aha. Na, mostan az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek az elérhetőséget, hogy hol érünk el téged, hogy lehet téged megtalálni.
0: Padmasri Sakti.
1: Jó, hát ezt lehet, hogy le kell majd nekünk most betűzni. Tehát a Padma Sri, S-H-R-I, simai, igen. És a Sakti azt így, hogy mondjuk S-H-A-K-T-I.
0: Igen.
1: Így. Van weboldal is, vagy?
0: Most készül.
1: Na, de ez óriási dolog ezt a hallgatóknak mondom, hogy te hosszú évek óta praktizálsz.
0: Így van.
1: És akkor ezek szerint ez egymásnak adták át az infót, tehát ilyen szó...
0: Képzeld el, hogy 36 éve itt dolgozom.
1: Ajánlás alapján? Igen. Óriási. Szépen gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Na és a 36 évben melyik időszakot szeretted a legjobban?
0: Hát mindig azt, amiben vagyok éppen.
1: Mindig az aktuálisat?
0: Igen, annyira izgalmasak az emberek és a korszakok, meg a generációk, hogy elképesztően fantasztikus minden időszak, amiben éppen vagyunk.
1: Na, de hát ez őrület, mert milyen könyvet tudnál írni az időszakokról, hogy milyen problémák voltak?
0: Hát bizony.
1: Korábban. Bizony.
0: Nagyon izgalmas egyébként.
1: Tehát 36 évvel ezelőtt milyen problémái voltak az embereknek?
0: Hó, egyáltalán, hogy a másikat megismerni, a saját testét megismerni.
1: De egyébként egyetemesek a problémák? Mindig újra és újra
0: hasonlóak,
1: előjönnek?
0: Hasonlóak, és újra és újra
1: csak
0: előjönnek.
1: A csomagolás más?
0: Igen, így van. Uh-huh. Így van.
1: És mikor éltük meg rosszabbul?
0: Most.
1: Tényleg?
0: Uh-huh.
1: De ez az őrületes információ áradat miatt, hogy
0: igen,
1: azt se tudjuk, hova kellene kapni?
0: Így van.
1: Meg hogy ki a hiteles?
0: Így van.
1: Segítő.
0: Meg na minden jó. Van.
1: Hát ez az, oké, 36 éve nem volt minden.
0: Így van.
1: Na de akkor befogadták ezt a gondolkodásmódot?
0: Hát képzeld el, hogy igen. Tehát én nem tudok beszámolni arról, hogy én valaha is ültem volna a kis pamlagon, és néztem volna, hogy mikor jön egy vendég, hanem elkezdtem beszélgetni, és aztán jött egy vendég, és aztán ő hozott egy másikat, ő meg hármat, ő meg ötöt, és akkor így
1: tehát
0: szépen...
1: kizárólag ajánlás útján.
0: Így van.
1: Dolgoztál.
0: Nincsenek semmilyen hirdetéseim, platformjaim.
1: Látom.
0: Most építem őket. Van egy platformom, ahol ki van írva, vagy hamarosan, de hát az már évek óta úgy van, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy belevágunk, és tényleg összerakjuk ezt az oldalt, mert nagyon szeretném úgy támogatni az embereket, hogy ne veszítsék el a kapaszkodót. Tehát egy olyan ritmusban, hogy mindig legyenek információk arról, ami éppen fontos lehet, és mindig bele tudjanak abba kapaszkodni. Tehát más módon szeretném én is feléjük az információt áramoltatni.
1: Tehát azért kell most már ezt az egészet összepakolni, hogy még több kapaszkodót kapjanak a hétköznapokban.
0: Így van, igen.
1: Mert ahhoz meg már lehet, hogy kevés az a találkozó.
0: Igen, mert olyan információ áradat van, és olyan dopamin fröccsök vannak, hogy nagyon gyorsan szétszóródik a figyelem, és amikor mondjuk van egy nagyon fontos gyakorlat, amit jó lenne, ha minden nap 5 percben csinálnál, mert attól leszel boldog, harmonikus, de azt pont a bizonyos platformok pörgetése miatt nem teszed meg, és kimaradt 2-3 nap, akkor meg már úgy gondolod, hogy meg kimaradt 3 nap, már mindegy, és úgy jössz a következő alkalomra, hogy ez nem történt meg, akkor olyan, mintha előről kezdenénk, és én ezt nem akarom. Én azt akarom, hogy mindenki haladjon, és az önmagához képest legoptimálisabb időn belül elérjük azt, amit ő szeretne.
1: Na jó, hát nagyon drukkolok neked.
0: Köszönöm
1: hogy
0: szépen.
1: Hogy akkor a továbbiakban is így menjen, de hát ha 36 évig ez így ment, akkor szerintem nagy baj most se lesz a folytatással. Padma Srit keressék, ahol csak lehet meg majd hallgassák vissza a beszélgetést a az e-mail címét, de mondd el még egyszer.
0: info@padmasisakti.hu.
1: Jó, szerintem ezt még akár meg is tudták jegyezni. Sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog, ezt kívánom neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves
0: a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, Padmás Rivel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, a második részsel újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, akit már nagyon rég láttunk, de örülök, hogy visszatértél, Res Hajnalka.
0: Szia.
1: Vagy Hajni.
0: Neked bármi.
1: Téged.
0: Szia András, hát nagyon-nagyon köszönöm ezt a kedves invitálást.
1: Hát azért, mert én emlékszem rá, hogy akárhányszor jössz ide hozzánk, hozod a jó kedvet, az energiát. Hát, a tényleg a pozitív, sőt, hát már kezdtük veled az évet is, volt olyan
0: igen.
1: beszélgetés, és
0: igen.
1: tulajdonképpen be is jött, mert jó év lett belőle, úgyhogy tényleg mindig jó a visszatérésed, és azt látom, hogy akármerre mész, ezt viszed magaddal a közönségnek is. Akár itt a fővárosban, akár szerte az országban, vagy akár ország határon túl is.
0: Nézd, álszentség lenne azt mondani, hogy nem ilyen visszajelzéseket szoktam kapni.
1: Na, hát akkor...
0: Úgyhogy hál' Istennek tényleg minden igaz, minden állításod igaz, hiszen tényleg visszaigazolásokat, visszacsatolásokat kapok koncertek után, vagy akár, hogyha találkozom valakivel, régi ismerőssel is beszélgetünk. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy ez egy nem egy egyszerű dolog, nem egy egyszerű létállapot az, hogy az ember pozitív maradjon. Én azt, mert az is egy álszentség lenne, tehát egy ilyen kamu, és az is egy mérgező dolog tud lenni, mikor valaki ilyen áll pozitív. Olyan minden happy. Uh-huh. Nem. És én azt veszem észre, hogyha így meghallgatok, mert szoktam jó pár olyan beszélgetést, akár rádióműsorok, akár a tiédet, vagy podcasteket, hogy amikor művészek nyilatkoznak, akkor nagyon nehezen merik azt bevallani, hogy igenis vannak mélypontok. És a mélypont az nem azt jelenti, hogy hú, most alkotói válság. Nem. Hanem, hogy te is
1: ezek
0: ember
1: hangulatok?
0: Vagy. Tehát, hogy te is ember vagy, és neked is van egy életed, és rengeteg hatás ér téged. Például, hogyha most már itt nem akarok sejtelmeskedni,
1: okay.
0: Tehát, hogy az én életemben is most itt az utóbbi időben, az utóbbi pár hónapban nagyon sok változás ment végbe, tehát úgy mondjam, hogy tisztul az életterem olyan szempontból, hogy akikről azt gondoltam emberek, hogy tényleg
1: fontosak.
0: Tényleg fontosak, vagy fontos vagyok én nekik, hiszen ők ezt mondták. Ha azt mondta, hogy én a barátja vagyok, tehát ő mondta nekem, hogy én barátja vagyok, akkor miért viselkedik úgy, ahogy? Tehát, hogy sajnos sokszor észrevehető az, hogy az embert elárulják. És erről nagyon, nagyon kevésszer esik szó. És művészként ezt, mivel ultraszenzitív az ember,
1: hát még is éled meg.
0: Nehezebben tudod megélni. Szóval nekem is, igenis vannak mélypontjaim.
1: Ez és most egy ilyen időszak,
0: egy ilyen időszakon vagyok amúgy túl. Kőkemény, az életemben ilyen, amúgy nem voltam, ezt megmondom őszintén.
1: Meg szerintem az első 3 percben sem ugrottunk ekkorát a mélyvízbe.
0: Igen, de azt gondoltam, hogy ne szórakozzunk, akkor,
1: köszönöm.
0: Várjunk bele, hiszen ez egy őszinte beszélgetés.
1: Őszinte beszélgetés, ami persze kulturális eseményekhez kapcsolódik, na de neked pont most volt egy elképesztő nagy menetelésed is.
0: Ez így van.
1: Ha most összerakjuk a mozaikokat,
0: igen.
1: akkor az elképesztő nagy menetelésben, mert itt a fővárosban, a környéken is
0: igen.
1: voltak előadások.
0: Na és pont most értem volna arra, és jól ráéreztél, hogy az ember a mélypontjain keresztül azokon a sötét vermeken és völgyekben, amikor benne járkál, vagy benne csücsül, akkor veszi észre Isten igazából magában, hogy mennyi és hogy mekkora
3: erő van benne. Uh-huh. Az erőt másképp ugye nem veszed észre. Sajnos kellenek ilyen megtapasztalások is az életbe.
1: Tehát nem vagyunk azzal tisztában, hogy mire vagyunk képesek nem. erő szempontjából?
3: Nem, és erre nagyon sokszor sajnos, vagy nem sajnos, de az élet az ember ráviszi az embert, és igen, olyan erőket fedeztem fel magamba, hogy egyszerűen nehéz megfogalmazni.
1: De a zene
3: és ami igen erőt adott, az a zene. Én azt ugye mindig szerintem bármikor, amikor beszélgettünk, ez idáig mindig elmondtam, hogy a zene az gyógyít. A zene az az ember mellett ott van. Ott van akkor is, ha jó éri, ott van akkor is, amikor valami rossz éri. Rá mindig lehet számítani, ő nem változik. Csak te. Értem. A te lelkiséged, ahogy te hozzáállsz, ahogy te hozzáállsz az életedhez. És igen, a zene, és azok az emberek, akik, és most egy kicsit kezdek most már ráutalni arra a koncertre, amire majd egy kicsit fogunk most beszélgetni, az a koncert óriási erőt adott nekem, és soha semmi nem történik véletlenül, és hogy mitől gyönyörű az élet, és hogyha egy picikét spirituálisak akarunk lenni, akkor hogy ez a rendszer, amiben mi élünk, hogy mennyire mindennek megvan a helye, a leges, legapróbb, a legpicinyebb dolgoknak is. Ugye ez az Icons nevezetű koncert, amiben ugye példaképek, példaértékű személyek, alkotások, zeneművek csendülnek fel. Olyan személyektől, olyan formációktól, előadóktól, akiknek az élete, nem csak a szakmai munkássága, de a magán, úgymond magánélete, amit ugye a nagy közönség megismerhetett, az egy óriási mérvadó, és tanulhatunk belőle, hiszen egy példakép az attól válik példaképé, hogy tényleg tud neked valami olyat mutatni, és olyat tanítani, rávezetni arra, hogy igenis keresd a megoldást, és hogy ne esd kétségbe. Nem kell neked, mint egy búgócsiga, forognod a saját tengelyed körül ezerrel, mert egyszer csak nyugodj meg, vegyél mély levegőt, és meg fogod találni újra a balanszodat. Tehát, hogy akár, hogyha kiemelhetek egy-két ilyen előadót, Tina Turner, Bon Jovi-éknak a gondolatisága, ahogy ők működnek, a Beatles, a Roxette. Szóval, hogy mindnek olyan példaértékű munkássága van, és hozzá, szakmai hozzáállása, vagy hozzáállásuk volt, ugye, mert ugye van, aki már elhunyt, hogy egyszerűen fantasztikus.
1: Ami kapaszkodót is adhat a közönségnek és az előadónak egyaránt? Tehát igen, neked is.
3: Igen. Most a koncert után például azt mondták nagyon sokan, ez egy általános koncert volt, ugye rock szimfonik, tehát eleve az ember úgy jön el, hogy fú, na most akkor benne van a rock, akkor ez így berögzül az embernek az agyába, na most akkor itt egy nagy tombolás. Ez így is van. Viszont abból a szempontból nem szokványos, hogy nem akartam azt, hogy ennek olyan alcíme legyen, hogy koncertsó. Te édes jó Istenem, mindenki azt használ, koncertsó, és közben közel sincsen ehhez a kifejezéshez az igazság tartama, zárójel bezár, hanem ez Isten igazából, ez egy koncert előadás.
1: Aha.
3: Mert én közben, tehát én konferáltam, én narráltam végig a koncertet.
1: Tehát te voltál a műsorvezető is?
3: Hát nem nevezzük ott műsorvezetőnek, inkább az, hogy úgy végigvezettem a koncerten. Ezt ugye a kamarakoncerteken már ezt így egészen jól így kialakult bennem. Akkor se tudtam, hogy hogyan kezdjek neki, és akkor ráadásul most így nagyban, és egy teljesen más stílus, ami ugye tele van életerővel és tetterővel, hogy akkor most ehhez az ember hogyan kezdjen neki.
1: Szabad ne feled, bocsánat a hallgatóktól, hogyha hallják, itt valamit fúrnak fölöttünk a stúdióban.
3: Nem tudom,
1: de nem zavar minket.
3: Igen, követnek a lakásfelújítók.
1: Ott is ott vannak. Bocsánat a hallgatóktól.
3: Kormán most ide jött.
1: Nem.
3: Imádom nem amúgy. Zavar. Tehát a lakásfelújítás a szenvedélyem.
1: Jó szenvedélyed van.
3: Ugye?
1: Van hozzá kitartás is.
3: Van. Figyelj, jó emberek kellenek.
1: Ja, ennyi.
3: És akkor mindent meg lehet csinálni.
1: Okay. Na minket jobban hallanak, mint a fúrást.
3: Igen. Szóval azt mondták utána, hogy roppant érdekes volt számukra úgy ez az összkép, amit kaptak, és az, hogy sokkal jobban megértették a dalokat, és sokkal közelebb kerültek az előadókhoz, vagy zenekarokhoz azáltal, amiket én elmeséltem róluk.
1: Hát meg te voltál a kísérő? Vagy amikor a kiállításokon a kurátorok kiállnak és mesélik
3: hát nevezzük úgy.
1: Hát te fogtad őket, vagy karon fogtad őket.
3: Igen, mert most nem azt mondtam, hogy na 1987 márciusában megjelent az XY albumon ez és ez. Nem.
1: Na de látod, én ezért akartam,
3: másik oldaláról,
1: hogy gyere, mert ez sokkal több. Tehát ez már kulturális misszió.
3: Ez az. Ezt másképp nem lehet. Nem lehet. Tehát, hogy ez vagy fekete, vagy fehér. Nincs szürke. Túl sok a szürke ebben a szakmában. Uh-huh. Nem csak itthon, globális szinten is, de mivel ez egy kicsi ország, és ráadásul az, hogy ez az élni és élni hagyni című, hangzatos, gyönyörű alapelv nem akar működni, ez ad abszurdum, de éppen ezért nagyon fontos az, hogy legyen az előadók között minél több olyan, akinek tényleg küldetéstudata van. Túl sok az öncélú, magamutogató ember, aki nem csak mondjuk anyagi vonzást érez ezután, hiszen ez sem úgy, hogy egy csettintésre én szerteszéllyel keresem magamat, hanem tényleg az, hogy ez az öncélúskodás, hogy egyszer csak mondjuk be van lökve egy nagy csinadrat a közepére, egy jól felépített színpadra, látvánnyal, mindennel, ami úgy is el fogja vinni. És akkor az embereket meg a lelkiségüket, a kulturális tudatot meg csak folyamatosan torzítjuk és butítjuk. És az érzelmi intelligencia az egy alap pillére az embernek is, egy társadalomnak is.
1: Abszolút egyetértek veled, sőt minden
3: szabaddal. Tehát nem mindegy, hogy mit és hogyan kapunk.
1: Na de ha ez ilyen gondossággal lett összeállítva, akkor ezáltal, aki ezt látta, tényleg a hétköznapokra is kapaszkodott?
3: Kapott.
1: A zene által, meg az előadás
3: kapott.
1: Által?
3: Kapott.
1: Te igen. Magad is?
3: Én is kaptam. Én megmondom őszintén, hogy például itt az első koncert előtt, nem tudom, hogy... Itt volt Budapesten, Újpesten.
1: Aha.
3: És én nem tudom, hogy mit és hogyan szedhettem össze, de nagyon nem voltam jó állapotban. Viszont... jött, képzeld el, a koncert előtt egy olyan gondolat, tehát, hogy még aznap is orvosnál voltam, hogy összeszedjen engem, és hogy hát a mindenség itt neki, hát ez a ikonokról szól, ez a koncert, és az ikonokhoz nekem most valamilyen szinten, hogy mondjam, hogy tehát méltóvá kell válnom ehhez a koncerthez, ezekhez a nevekhez. És az, amit belülük meg szeretnék mutatni az ő lelkiségükből és az ő működésükből, ehhez még fel kell nőni, most nekem gyorsan, percek alatt, és az ő erejüket behívva, én biztos voltam abba, hogy ahogy kilépek a színpadra, tényleg valami olyan burok fog engem körbevenni, hogy én ezt a koncertet végig tudom énekelni.
1: És tehát, hogy
3: itt ez kőkeményen egy jó 120 perces koncert, végig énekelve, nem megúszósan,
1: értem,
3: nem áttranszponálva, élőbe.
1: De mondja már, tehát Bon Jovit.
3: Tombos dalokat, tehát hogy, és közben az ember beszél, szinte minden dal után, nem megúszósan, szóval, hogy ez én azt mondom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon, szerintem büszkék voltak azok az előadók, akik már nem ebben a világban működnek.
1: De mondj egy-kettőt, kérlek. Tehát Bon Jovi meg volt, Queen, oké.
3: Okay. Whitney Houston, Abba, Donna Summer.
1: Szóval, tényleg a nagyok.
3: Tényleg, és igazából nagyon-nagyon nehéz volt Journey, szóval, hogy nagyon Europe, tehát nagyon nehéz volt összeválogatni ezeket a dalokat, mert melyik újadba harapjál bele. Aha. Tehát igazából ez a koncert, ez olyan, hogy ennek simán lehetne több része is.
1: Aha.
3: mert olyan sok előadó van, olyan sok zenekar van, olyan annyira sok ikonikus dal van, hála a jó Istennek, amelyeket összegyűjtve lehetne egy következő epizód koncertet összeállítani.
1: Na de te szeretsz egyébként is nagyokat énekelni, hát a lemezed is ilyen. Ott is
3: hát
1: az
3: sem egy megúszós.
1: Úgyhogy majd ezt, ha befejeztük a beszélgetést, akkor majd elmondjuk, hogy mit, hol találnak a hallgatóink. Azt mondd meg, hogy lesz ennek folytatása az ikonoknak?
3: Igen. Igen. Azért, na most jön a sejtelmeskedésnek az ideje, mert nagyon sok minden változott itt közben is.
1: A produkció.
3: Tehát, maga, ugye most itt ki lett próbálva, meg volt a nagy debütálása. Mi, hogy működik? Ki, hogy működik egymással? Uh-huh. Egymásért? Okay. Vagy egymás ellen. Uh-huh. Mert ugye, hogy a puding próbálja az evés. és egy kicsit átformálva, de tovább lesz víve ez a koncert, és még nagyobb formátumban.
1: Aha. Az csak jót tesz neki?
3: Hát az nagyon, még konkrétabbá fogja tenni. Uh-huh.
1: De itt te vagy egyébként úgy az értelmi szerző, hogy például a setlistet azt te állítottad össze? A sorrendet?
3: Jó részt igen.
1: Aha.
3: Jó részt igen.
1: Ez változni
3: igen.
1: Fog majd az őszi etapban?
3: Lehet, hogy egy kis százalékban fog. Uh-huh. Igen. Igen.
1: Nálad lehet majd a te oldalad időn a mindenfajta igen. Időpontot megnézni?
3: Igen. Igen, igen, meg... Most vagy az az oldal, például a Facebookon, ami létre lett hozva ennek a koncertnek, ezt valahogy úgy föl kéne támasztani, megmondom őszintén, hogy nagyon kis gyér.
1: Nem baj, ott a tiéd majd.
3: De ott van, tehát hogy vagy az így fel lesz pörgetve, vagy tényleg az én oldalamon fog ez
1: hát az
3: menni.
1: Biztos,
3: a hiszen a
1: biztos.
3: Mozgató rugójaim vagyok ennek a koncertnek.
1: Na, egyébként a közönségtől azt kaptad, amit te úgy az elején elterveztél?
3: Többet.
1: Sokkal többet?
3: Sokkal
1: tényleg?
3: Többet. Sokkal többet.
1: Hát csak gondoljunk bele, hogy tényleg van ereje egy világslágernek, na de sok világslágernek összeválogatva mennyi ereje lehet.
3: Igen, és pláne úgy ugye, hogy nem tipikus az, hogy egy nő férfi dalokat is énekel, tehát hogy... És tényleg, nem tudok más szót mondani. Elnézést a hallgatóktól, ezt már nagyon sokszor elmondtam, elmondom még egyszer, hogy nem megúszósan. Uh-huh. És ez nem hakni jelleggel.
1: Mi a legelső
3: dal? És élőben.
1: Dal?
3: Élőben.
1: Azt értem. Mi a legelső dal?
3: Igen, csak ez nem egyértelmű.
1: Jó, nem egyértelmű, jó. Nekem az volt.
3: Mert igen, de sajnos nagyon sok koncert megy az országban úgy, hogy nem élő az uh-huh. ének. És mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk. Uh-huh.
1: Őrület.
3: És ez borzasztó.
1: Őrület.
3: Mert ez hazugság. Ez hazugság.
1: Na, de te sosem
3: és felveszi azt a pénzt, szóval, hogy...
1: Ja,
3: hogy és ez, én azt gondolom, hogy ez több, mint bicskanyitogató.
1: Erről külön műsorokatnak szentelhetnénk, hogy itt mi megy
3: ebben
1: a szakmában.
3: Igen, de nem szentelődik. Az a baj, hogy nem szentelődik, pedig ezek olyan témák, amiknek kéne. Uh-huh. És az a baj, hogy ennek a szakmának össze kéne fogni. Uh-huh. De olyan, mintha nem lenne érdeke... Mondasz. Uh-huh. Nem tudom, hogy minek nevezzem köröknek, vagy akármiknek, akárkiknek az, hogy itt tényleg össze tudjon állni. Uh-huh. Nem csak a zenei műfajon belül, hát nagyon a színházban se működik ez, hogy igen, uh-huh. összefogunk. Mi magyarok nagyon tudunk puffogni, aztán valakit kiállítunk, vidd az zászlónkat, az az ember elkezdi vinni ezt a zászlót, és utána elszaladunk mögül el. Uh-huh. Tehát én már voltam ilyen helyzetekben, De én azt mondtam, hogy én bele tudok nézni a tükörbe, barátom. Tehát, hogy te lehet, hogy elszaladtál.
1: Tehát akkor te vitt a zászlót.
3: De én vittem is, és én szót ejtettem, szót emeltem azért, hogy...
1: Na, milyen harcias lettél most.
3: De örülök neki. Hát de kell látod, ez is. Szóval, hogy hoz ki az emberből olyan dolgokat, egy-egy mély pont, hogy rájössz arra, hogy miért ne beszélhetnél olyan dolgokról, hiszen még így se nevezek meg semmit.
1: Abszolút.
3: Még így is csak körbe-körbe járok. Abszolút. De miért ne lehetne? Miért csak a hepiskedés? Jogos, jaj, de jó, erre jogos. Készülök, arra készülök. Csak a csili-vilit mondom el, azt is sok esetben mondjuk sokan tupirozva, hogy ez így és így történt. Igen, mert hogy jól hangzik, és aztán kiposztolom, hogy itt és itt voltam. Nem, erről is kell beszélni.
1: Na majd írd ki, hogy itt erről
3: azért
1: is beszéltél.
3: Igen, azért is, hogy megmutassuk azt, hogy vannak olyanok, ismerek hál' Istennek olyan előadókat, színészt is, hogy olyan erő van benne, hogy inspirál, András, és ez lenne valahol a lényeg, hogy egymást inspiráljuk, motiváljuk. Mert az erő az ott van.
1: Legyen is, hozd ki belőlünk. Segíts ebben. Sajnos a végén vagyunk, Hajni, hát tudod.
3: Ne idegesíts. Hát,
1: nem. Nagyon beleérted magad.
3: Mert sokat beszélsz,
1: mondta.
3: Nem, hogy szóhoz
1: jön. Na, igen. Az arra válaszolja a végén, mi volt az első dal? Mi az intro utáni legelső?
3: Az első dal az a Europe Final Countdown.
1: Ja, hát abban tényleg nagyot kell már az elején. Szóval, oda tetted már az elején magad, jó?
3: Nem lett el aprózva a kérdés. Értem.
1: Na, kedves hallgatóink, és hogy mennyire nem apróz el hajni a dolgokat, tessenek keresni a lemezét. Spotify-on, YouTube-on, mindenhol?
3: Mindenhol fenn van, és hogyha minden jól megy, akkor itt most augusztus 20-ára kijön Szűcs Norbert által vágott és rendezett videóklip a Szent Anyaföldhöz, ami fantasztikus lesz.
1: Már jó a címe is.
3: Igen.
1: Kíváncsian várjuk. Örülök, hogy itt voltál.
3: Én
1: Res Hajnalkát tessenek keresni, szeretni, követni mindenhol azt a sok energiát, meg szenvedélyt, amit beletesz. Imádott hivatásába azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem neked.
3: Én is köszönöm, vigyázz és minden magadra. Jót kívánok mindenkinek.
1: Mi is néked. Hajnitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Padma Srinek és Res Hajnalkának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. A hétvégén 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől Biatorbágyon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pócsvai Gábor belügyminiszternek, hogy augusztus 1-től fizessen bérleti díjat a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. A sokorói létesítményt mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT, amely több mint 200 állami sportingatlant kezel. A sportállamtitkár szerint az akadémia jelenleg ingyen használja a létesítményt, csak közüzemi általányt fizet, miközben az üzemeltetés és tavaly több mint 3 milliárd, 2026 első fél évében pedig 1,1 milliárd forintba került. Az akadémia állami támogatása évről évre nőtt, 2026-ban már meghaladta az 1 milliárd forintot. Kálnoki Kis Attila átvilágítást is kezdeményezett, amelynek eredménye alapján dönthetnek további lépésekről. A hétvégén 7 riasztás érkezett a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz, összesen 12 embert kellett kimenteniük a vízből, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Erős szélben szaposok sodródtak messze a parttól, kis hajó akadt el, vitorlás vált irányíthatatlanná, Fonyódnál pedig a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A rendőrök időben rátaláltak és épségben átadták az édesapjának a gyereket. A hatóság a viharjelzés folyamatos figyelésére, mentő mellény használatára és az alkoholfogyasztás kerülésére figyelmeztet mindenkit. Segítséget a 1817-es számon lehet kérni. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon Együttes énekesétől a Biatorbágyi Katolikus temetőben. A Magyar Aranyérdem kereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt, családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. A budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i nyitó filmjeként debütál, a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült 4K-ban felújított mozifilm, jelentette be a szervező Nemzeti Filmintézet. A koncertet pontosan 40 éve, 1986. július 27-én tartották a Népstadionban, 80 ezer néző előtt, és a becslések szerint további 45 ezer ember hallgatta a stadionon kívül. A Zsombolyai János rendezte film 17 kamerával, 35 mm nyersanyagra rögzítette a világsztárok budapesti tartózkodását, szentendrei és fővárosi sétáit, valamint a Hungaroringen készült jeleneteket. A koncert egyik csúcspontja az, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a We Will Rock You. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Randán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

parton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 22 milliárd forint jut a kistelepülések fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. A hétvégén 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől Biatorbágyon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Hozzátette, hogy a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pócsfai Gábor belügyminiszternek, hogy augusztus 1-től fizessen bérleti díjat a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. A sokorói létesítményt mintegy 70 milliárd forintból építette az állam, üzemeltetője a Nemzeti Sportügynökség ZRT, amely több mint 200 állami sportingatlant kezel. A sportállamtitkár szerint az akadémia jelenleg ingyen használja a létesítményt, csak közüzemi általányt fizet, miközben az üzemeltetés és tavaly több mint 3 milliárd, 2026 első fél évében pedig 1,1 milliárd forintba került. Az akadémia állami támogatása évről évre nőtt, 2026-ban már meghaladta az 1 milliárd forintot. Kálnoki Kis Attila átvilágítást is kezdeményezett, amelynek eredménye alapján dönthetnek további lépésekről. A hétvégén 7 riasztás érkezett a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysághoz, összesen 12 embert kellett kimenteniük a vízből, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Erős szélben szaposok sodródtak messze a parttól, kis hajó akadt el, vitorlás vált irányíthatatlanná, Fonyódnál pedig a szél elsodort egy 12 éves kisfiút a gumicsónakjával. A rendőrök időben rátaláltak és épségben átadták az édesapjának a gyereket. A hatóság a viharjelzés folyamatos figyelésére, mentő mellé használatára és az alkoholfogyasztás kerülésére figyelmeztet mindenkit. Segítséget a 1817-es számon lehet kérni. Végső búcsút vettek Szolnoki Pétertől, a Bombon Együttes énekesétől a Biatorbágyi Katolikus temetőben. A Magyar Aranyérdem kereszttel kitüntetett Artisius díjas zenészt, családtagjai, barátai, pályatársai és rajongói kísérték utolsó útjára. A búcsúztatáson Geszti Péter és Pindrok Csaba is beszédet mondott, felidézve a zenész pályáját és személyes emlékeiket. Szolnoki Péter 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el július 12-én. A budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i nyitó filmjeként debütál, a Queen 1986-os budapesti koncertjéről készült 4K-ban felújított mozifilm, jelentette be a szervező Nemzeti Filmintézet. A koncertet pontosan 40 éve, 1986. július 27-én tartották a Népstadionban, 80 ezer néző előtt, és a becslések szerint további 45 ezer ember hallgatta a stadionon kívül. A Zsombolyai János rendezte film 17 kamerával 35 mm nyersanyagra rögzítette a világsztárok budapesti tartózkodását, szentendrei és fővárosi sétáit, valamint a Hungaroringen készült jeleneteket. A koncert egyik csúcspontja az, amikor Freddie Mercury elénekli a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, olyan ismert slágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Gaga vagy a We Will Rock You. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra országjárásra indul a Tiszta Párt. 240 milliárd forintos uniós forrás jut a Lajos Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Független művészek és kreatív közösségek töltik meg a szigetet az Art of Freedom programmal. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza Párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, mondta a miniszterelnök napi rendelőtt az országgyűlésben. Ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon. Beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. A kormány 240 milliárd forint uniós forrást különített el a Lajos Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, ez a vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelüzemű elővárosi vasút, ahol ma lerobbant dízelvonatok járnak. A terce vezető szerint a legnagyobb akadályt Gyál fideszes polgármesterének ellenállása jelenti, de igyekszik őt meggyőzni, és a 18. kerület korábbi tiltakozása is már lecsendesedett. A fejlesztés célja a 15 perces elővárosi követés, korszerű halk motorvonatok és a külön szintű átjárók mind javítják majd a térség életminőségét. Részlegesen feloldották Balási Gyula cégeinek zárolt bankszámláit, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal megszüntette az ellenük indított végrehajtási eljárások egy részét. A lépés lehetővé teszi, hogy a társaságok rendezzék tartozásaikat, ami szükséges ahhoz, hogy az állam a folyamatban lévő átvilágítás lezárása után fennakadások nélkül vehesse át a cégek vagyonát. A NAV még májusban indított végrehajtás Balási Gyula három érdekeltsége ellen, ezek közül a Newlen Media Kft. És a Longevent Kft. Esetében az eljárást most megszüntették, és lapértesülések szerint hamarosan a harmadik ügy is lezárulhat. Ugyanaz elmúlt napokban az ország több pontján is előfordultak záporok, zivatarok, nagyobb csípőszúnyogok, lárvatenyésztőhelyek továbbra sem alakultak ki. A legtöbb településen alig van szükség szervezett beavatkozásra. A héten mégis Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben lesznek szúnyoggyérítés célzó kezelések. Pest vármegye déli részén a Csepel-szigeten, főképp a Duna mellékágainak és holtágainak szegélyeiben fejlődnek szúnyogok, itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek, ahogy Szabolcs látszhat már Bereg holtágain is. Pécs egyes város részein, valamint két szomszédos településen az inváziós szúnyogok, elsősorban az ázsiai tigris szúnyog tömeges elszaporodása miatt kell fellépni a vérszívók ellen. Péntektől újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai, amely idén már kétszer függesztette fel a Dubai és Budapest közötti közlekedést. A légitársaság februárban az Irán elleni amerikai támadás után állította le a járatot, majd május végén újraindította, de néhány nappal később, június elején ismét felfüggesztette. Bár akkor augusztus végi újraindítás tűnt valószínűnek, a társaság már most visszahozza a Dubai-Budapest járatot péntektől. Az idei Sziget Fesztivál számos pontján független művészek, alkotócsoportok és kreatív közösségek mutatkoznak be az Art of Freedom programban. A kezdeményezés helyspecifikus előadásokat, pop-up performanszokat, workshopokat és látványos installációkat hoz a fesztiválra, amelyek aktív résztvételre ösztönzik a látogatókat augusztus 11 és 16-a között. A Dome, a Jardin des Arts és a Wonderland új közösségi tere is izgalmas produkcióknak ad helyet, miközben fenntartható interaktív vizuális alkotás formálják a fesztivál arculatát. A Sziget szervezők célja, hogy ezek az alkotások nemzetközi szakmai figyelmet is kapjanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szoktak.

itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

0: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Programajánló.
2: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Már 160 ezeren kitöltötték a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Két éven belül felépülhet a halmozottan fogyatékossággal élők új otthona a Zuglóban. A Magyar Parti Fotózás hőskorát bemutató kiállítás nyílik a Magyar Zeneházában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A képviselők megválasztották dr. Zonne Vendt Pált alkotmánybírónak az országgyűlés hétfői ülésén. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Eddig több mint 160 ezeren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét. A tárca közlése szerint az előzetes eredmények alapján a válaszadók többsége támogatná a szigorúbb fellépést a visszaeső szabályszegőkkel és a kirívó gyorshajtókkal szemben, és úgy látják, hogy a jelenlegi szankciók nem elég visszatartó erejűek a legsúlyosabb és visszatérő közlekedési szabályszegések esetében. A kitöltők jelentős része egyetért az átlagsebességmérés bevezetésével, és sok válaszadó támogatná, hogy a rollereket teljesítmény alapján külön kategóriákba sorolják. Azt is támogatják, hogy kötelező legyen a bukósisak használata, és a kisebb teljesítményű járműveket csak 14 éves kortól lehessen használni. A kérdőív szeptember 9-ig érhető el. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, közölte a MÁV csoport. Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án éjszaka a Münchenből és Zágrából érkező járatok csak Kelenföldig mennek, ahonnan MÁV buszok szállítják tovább az utasokat a keleti pályaudvarra. 2028-ra felépülhet Zugló új támogatott lakatási otthona, amely súlyosan és halmozottan fogyatékossággal élő emberek számára biztosít méltó környezetet, írja Népszava. A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány koordinátora Simonics Benjamin elmondta, idén elkészülnek a tervek, jövőre indulhat az építkezés, amelyet a Fővárosi Szolidaritási Alap és egy nagyszabású adománygyűjtés támogat. A főváros 15+5 évre adott telket az alapítványnak, a készülő otthon 6 gondozottal működik majd, plusz egy szobával krízis helyzetekre. Józsefváros csökkenti az üresen álló bérlakás állományát. A 8. kerület mintegy 25 lakást újíthat fel 2027 végéig, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A munkát az Épkar ZRT végzi nettó 380 millió forintos keretből. A kerület 4100 lakásából mintegy 400 üres és felújításra szorul. Ezek egy részét teszik lakhatóvá. A lakások többsége 45 négyzetméter alatti és egységes sztenderek szerint kapnak új közműveket, fürdőt, konyhát, burkolatokat, valamint szükség esetén energetikai korszerűsítést és nyílászáró cserét is. A cél, hogy minél több lakás váljon újra bérbeadhatóvá Józsefvárosban. Augusztus 4-től vakúviharban a magyar parti fotózás